Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit augusztus 27-én csütörtök hajnalban, homokora késő jeli műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Szemere Bertalan politikus író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Ott, ahol szabad sajtó van, a közvélemény tévelyeghet, de el nem tévedhet. Hamarosan klasszikus zenéből válogatunk. Második órában elhangzik a nap áítata, amelyet kalendárium és névnap köszöntő követ és keresztény élet felelkezett közi magazin műsorunk. A harmadik órában szempontok műsorunkat ismételjük meg. Ha tehetik, tartsanak velünk! A továbbiakban Beethoven műveiből csendül fel néhány szimfónia.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be Homokóra késői eli műsorunk hallgatásába. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Szemere Bertalan politikus és írótól származik, mely így hangzik. Ott, ahol szabad sajtó van, a közvélemény tévelyeghet, de el nem tévedhet. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. A következő percekben a nap állítata hangzik el.

Mai állítatunk címe: Útmutató az életre. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses a te igéd, ösvényem világossága. Zsoltárok könyve 119. fejezetének 105.

Képet a fűnyíromról és a hozzátartozó használati utasításról. Feltettem a kérdést megint, és egy másik gyermek azt válaszolta, hogy ez mondja meg, hogyan javítsuk meg a fűnyírót, ha nem működik. Az utolsó képem a Biblia volt. Mint tudták, mi ez, így megkérdeztem vajon, ez is ugyanúgy működik, mint a többi. Kis szünet után egy gyermek válaszolt. Igen, mert megmondja, hogyan kell élnünk. A gyerekek helyesen válaszoltak. A Biblia tartalmazza Isten útmutatását egy tartalmas élethez. Ez nem csak egy könyv Istenről, ez könyv Istentől, ami megváltoztatja az életünket. Azért olvassuk, hogy megismerjük Istent, közelebb kerüljünk Istenhez, és megtaláljuk életünk értelmét rajta keresztül. Milyen csodálatos ajándék! Imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük a Biblia ajándékát! Segíts nekünk olvasni, érteni és követni a Te igédet. Amen. Isten írott szava teljes életre vezet minket Jézus Krisztusban. Vallja ezt John Baun Minnesotában élő testvérünk, akinek imént a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a gyermek misszióért.

Augusztus 27-ét írunk, ez az év 239. szökőévben 240. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 126 nap van hátra. Tekintsük át előbb a fontosabb történelmi eseményeket. 827-ben ezen a napon Bálint pápát megválasztották. 1310. augusztus 27-én történt Károly Robert harmadszori megkoronázása. 1855. augusztus 27-én Franciaország és az Oszmán Birodalom szövetsége győzelmet aratott Oroszország felett, Szevasztopolnál. Ebben a csatában Lev Tolsztoj is részt vett. 1914-ben ezen a napon az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Belgiumnak. 1916. augusztus 27-én Románia csatlakozott az Antanthoz, hadat üzent Magyarországnak, a román haderő megkezdte Erdély elfoglalását. 1944-ben ezen a napon szovjet légitámadás érte Ungvárt. 2004-ben ezen a napon a magyar Wikipédia elérte a 2500 szócikket. Ezek voltak azok a pontosabb történelmi események, amelyek augusztus 27-éhez kötődnek.

Most lássuk, hogy kik a nap híres szülöttei. 1669. augusztus 27-én született Anna Mária orleáni hercegnő. 1812-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Szemere Bertalan, 1848-49-es politikus miniszterelnök. 1845-ben ezen a napon született Lettner Ödön építész. 1856-ban ezen a napon született Iván Jakovics Frankó ukrán író-költő. 1864-ben ezen a napon született Császár Imre színész. 1884. augusztus 27-én látta meg a napvilágot Gyárfás Elemér, jogász, politikus, publicista. 1902-ben ezen a napon született Ék Sándor, kossuthias festőművész. 1911. augusztus 27-én látta meg a napvilágot Barabás Tibor, kossuthias író. 1918. augusztus 27-én született Mészöly Dezső, kossuthias író és műfordító. 1933-ban ezen a napon született Hámori Jenő, olimpiai bajnok, kardvívó. 1954. augusztus 27-én született Zalán Tibor, József Attila díjas, költő, író. 1959-ben ezen a napon született Petőc András, József Attila díjas, író, költő. 1964-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Gundel Takács Gábor, sportújságíró, televíziós műsorvezető. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek születési évfordulójuk augusztus 27-éhez kötődik.

Most lássuk, hogy kinek a halálozási évfordulójára emlékezünk a mai napon. 542-ben ezen a napon hunyt el Caesarius ókeresztény író. 1146-ban ezen a napon halt meg harmadik Erik dán király. 1590. augusztus 27-én hunyt el 5. Sixtus pápa. 1800-ban ezen a napon távozott az élők sorából Kerekes Sámuel újságíró, az első hírlapírók egyike. 1862-ben ezen a napon hunyt el Egyed Antal, római katolikus pap, költő, az MTA tagja. 1864. augusztus 27-én távozott az élők sorából Kuti Lajos író, az MTA tagja. 1961. augusztus 27-én hunyt el Rózsahegyi Kálmán színész, színészpedagógus. 1985-ben ezen a napon hunyt el Zsoldos Imre trombitaművész. 2017-ben ezen a napon hunyt el Lorán Lenke, Jászai Mari díjas magyar színművész. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk augusztus 27-éhez kötődik. Augusztus 27-e 1991 óta a Moldovai Köztársaság függetlenségének napja.

0: Köszönjük szépen!
1: Rózsa Magdolna dala szólt, a továbbiakban ünnepeltjénket köszöntjük.
2: Magáspár József és Mónika napja van. Nézzük, hogy honnan erednek ezek a nevek. A Gáspár bizonytalan eredetű név, a hagyomány szerint a három napkeleti bölcs egyikének neve, de a Bibliában ez a név nem szerepel, csak a 6. századtól bukkan fel. Lehet, hogy perzsa eredetű, a jelentése ez esetben kincset megőrző kincstárnok. A József Héber eredetű férfi név, jelentése Jahve gyarapítson, illetve Isten tegyen a most született gyermekekhez. John Marco Allegro szerint a kőjelentésű Héber jáspis szó származéka. Ez a főpapok palástján és mellén hordott drágakő díszekre vésett törzsi jelekre utal. Női párja a Józefa, Józefin, Józefina. A Mónika vitatott eredetű női név. A leginkább valószínű, hogy kartágói pún eredetű, jelentése istennő, viszont mások szerint görög eredetű és jelentése magányos, megint mások szerint viszont latin eredetű és jelentése intő, figyelmeztető. Egyes források indogermán eredetű névként említik, ahol jelentése megmentő. Köszöntjük tehát minden Gáspár, József és Mónika nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik számára valamiért különleges ez a mai nap. Isten éltesse őket, a következő dal nekik szól.

0: Az Ismerős arcok, Szívemben tudlak című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, Isten éltesse őket sokáig. Következzen Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunk.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. Pál apostol Rómabeliekhez írott levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete. Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvassa Fajschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Istennek ígéjét olvasom a Róma beliekhez írott levél 15. részéből a 14. és 30. versekből eképpen. Én pedig testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Egy bölcs tanárom gyakran mondogatta a teológián, hogy azért van szükség lelkészekre, hogy ne legyen rájuk szükség. És persze humorosan mondhatnánk, hogy ha így viselkedünk, akkor nem is lesz, de az eredeti gondolat arról szól, hogy a lelki pásztorra, az egyházi vezetőkre különleges felelősség, teher és szerep hárul, de mégis azért, hogy kiteljesedhessünk, megerősödjünk és hitben érett keresztjénekké legyünk. Így olvassuk az igében más helyen, amíg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Az Efezus beliekhez írott levélben e szavak a pünkösdi csodára is emlékeztetnek bennünket, hiszen ott is az volt a valódi megújulásnak a varázsa, hogy a tanítványok egyszerű hétköznapi emberekből apostolok, ige hirdetők lettek. Ám mégsem egyik napról a másikra történt mindez. Hiszen egyfelől ott volt Jézus szoros társaságában töltött idejük, a tanulás ideje. A különböző élethelyzetekben látták Jézus hitbeli hozzáállását, viselkedését, válaszait, lelkületét, olyan helyzetekben is, amikor ők gyakran elbuktak. Mi is így járhatunk vele életünk útján. Minden egyes nap, minden új kérdés, vagy éppen a régóta húzódók vele kell, hogy összekössenek bennünket, hiszen az ige nem egy kémcsőben, légüres térben történik, hanem akkor van jelentősége, amikor átjárja a mi életünket. Néha tényleg elgondolkodik az ember. Telve vagyok? Van tanítása az életemnek? Tud a másik meríteni a Jézustól kapott tudásból? Egyfelől hadd mondjam bátorítólag, mint ahogy Pál is, meg vagyok győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Hiszen annyi igén, magyarázaton, istentiszteleten, annyi Istennel megélt eseményen vagyunk már túl. Hány éve fogadtad el az Úr vezetését? 5? 25? 50? Olyan bölcsességet ajándékozott, mellyel egyre gazdagítja a jóságot, a hit ismeretét, hogy egymást is taníthassuk. Csodálatos egy-egy rövid bizonyságtétel arról, hogyan segített meg, hogyan tanácsolt, hogyan vezetett tovább egy-egy élethelyzetben valakit az Isten. Ez mindig felbátorít és megerősít mindannyiunkat. Én is szeretnék ilyen életet élni. Én legelőször a nagyberegi református líceum diákjai között éreztem ezt a belső, feszítő és mégis hívó érzést. Egyszerű, szeretetteli fiatalok voltak, akik már missziót folytattak, akik az Istentől kapott dolgaikból másoknak is adni akartak. Ekkor éreztem nagyon tisztán először, hogy engem is egy mélyebb kapcsolatra hív az Isten. Úgy hiszem, ez volt az, ami végül a római birodalom keménységét is képes volt megtörni.
Nem számít, ki voltál, milyen különbségek vannak közöttünk, mától Krisztusban testvérek leszünk. Adja nekünk is a lélek ezt a gazdagságot egymás megismerésében, meghallgatásában. Ha úgy érezzük, van még mit tanulni, vegyünk elő egy füzetet. Írjuk fel azt az igét, ami nagyon fontosnak hat számunkra, amit meg akarunk ragadni, vagy ami nem hagy nyugodni minket, és hagyjuk, hogy Isten tanítson. Vegyük szorosan magunkhoz azt az élethelyzetet, amelyből úgy érezzük, hogy Isten szeretne tanítást adni számunkra. Adjunk teret, hogy lelki növekedésünkben Isten vihessen előre, mert olyan dolgokat mutat, amelyekre nem csak nekünk lesz szükségünk. Halljuk meg Isten szavából azt, amit érezzünk, csak nekünk mond, hiszen a hit nem olvasásból és nem hallgatásból, hanem hallásból van, azaz lelkünkben Isten élő szavaként halljuk meg az igét. Végül pedig adjunk hálát, és imádkozzunk azokért, akik a mi lelki fejlődésünket és hitbeli érésünket is segítették. Legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Különös dolgokat lehet így megtapasztalni, hiszen Isten ma is munkálkodik, hiszen az evangélium öröme ma is terjed. Legyünk ennek így az imádság által is elősegítői, hogy a Krisztus teste épüljön és éledjen országszerte és az egész világon, hogy egyre több Krisztusban hívő testvérünk eljuthasson a hitbeli felnőttkorra, és mi is, ma is és holnap is így szolgálhassuk. Amen. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra azt vesszük észre a te igédet olvasva, hogy szinte felismerhetetlen, szinte felfoghatatlan módon veszett körbe és járod át a mi életünket. Hiszen valóban már azelőtt szerettél, hogy mi megszülettünk volna. Már azelőtt gondoskodtál a mi lelki növekedésünkről, hogy egyáltalán felmerült volna a te követésedre való vágy a mi szívünkbe. Hálát adunk ma mindazokért, akik a mi életünk számára is szolgálattal voltak. Köszönjük neked, hogy ma is oly sok lelkipásztor és hívő gyülekezeti tag, presbiterek igyekeznek sokakat a te közelségedbe vezetni. Így könyörgünk, hogy erősíts ma bennünket, erősítsd őket abban, hogy ez a munka továbbra is gyümölcsöt teremjen. És így kérünk, hogy hadd lehessen ez a nap is, akár kezdődik, akár elmúlt, a tőled való tanulás áldott pillanata. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Isten üzenete, Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a pálapostól a romabeliekhez írott levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

A segítőtárs. Mózes első könyve második részének 18-tól 25-ig terjedő verseiből a következőképpen szól hozzánk Isten ígéje. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Még mindketten meztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. De sokan bosszankodtak, csúfolodtak, tréfálkoztak, vagy csóválták értetlenül a fejüket a történet felett az idők folyamán. A nagyon is ember formájú Isten, mintha reparálgatná saját művét, az embert. S amire egyszer azt mondta, igen jó, most azt mondaná, no, mégsem jó, legalábbis így egyedül nem jó neki. Nézzük csak, mit lehetne még vele csinálni. Újra és újra hangsúlyoznom kell, hogy az őstörténet szövege az elvont fogalmakat is képekben fejezi ki, tehát ismét úgy kell lefordítanunk ezeket a gyermekdednek ható képeket, mintha hieroglifeket olvasnánk egy ősi, egyiptomi templom falán. Csak még nagyobb tisztelettel, hiszen bölcsünk feliratát betűzgetjük, kíséreljük meg kibetűzni, mai szövegezésben megérteni az ősi képeket. Történetünk elején a megszólaló, az emberrel beszélő Isten képe nem kevesebbet jelent, mint azt, Isten nem elvont fogalom, filozófiai képlet, szellemi szubstancia, hanem élő személy, aki szól, cselekszik, belenyúl az ember életébe, mégpedig jó akarattal és szeretettel. Természetesen a szavak, ezek a szavak is, bizonyos fokig még mindig képek, de számunkra már érthetőbb képek, hiszen olyan teremtőnk van, aki tudja, hogy az ember még a paradicsomban is magányos, ha egyedül van. De az ősi kép nem csak az ember magányosságáról beszél, amely nem jó. Többről van itt szó. Többről, mint a magányos ember szomorkás életérzéséről. Arról van szó, hogy az ember közösségi lény kell, hogy legyen. Hiszen az ősi szöveg egészen pontos fordítása így hangzik, nem jó az ember magányosan. Magában nem egész, nem teljes, nem is igazán ember. Hiszen ha meggondoljuk, nincs is ember, csak férfi van, és nő van. S az ősi kép arról beszél, hogy a férfi a nővel együtt egész ember, és a nő a férfival együtt egész ember.
egyik a másikkal egészül ki emberré. A másik fele nélkül nem jó, mert nem egész. Egészségét a másikkal együtt élheti meg igazán. Erről az egyszerű és ősi tényről tudósít bennünket a képszöveg. Majd az elébe vitt állatokkal kapcsolatban arról, hogy az állat lehet bizonyos vonatkozásban társ, még segítő társ is, de valójában nem hozzáillő társ. Ennél a bibliai résznél lehetünk tanúi a nyelv születésének, amikor az ember megnevezi az állatokat. Ahogyan már említettük a harmadik fejezetben, a névadás az ősi időkben többet jelentett, mint ma. Amit megnevezett az ember, annak lényegét, lényét ragadta meg. A megismerését fejezte ki a megnevezéssel. Tehát arról olvasunk feljegyzést bölcsőnk falán, hogy az ember beszélni kezdett. Kezdte megismerni állattársait a földön, amelyek mégsem voltak egészen hozzáillő társak. Ekkor bocsát mély álmot Isten az emberre. Ebben a mély álomban születik meg az isből, ami héberül a férfi, az issá, az asszony, Éva. Megérezzük-e, hogy a gyermekdett képek tulajdonképpen a szerelem lényegéről beszélnek? Hiszen a szerelem olyan, mint egy mély álom, amelyben az ember ráébred szerelme tárgyára, az őre. Ő az, és senki más. Ő és csak ő életem kiegészítője, a másik felem, akivel kiegészülhetek, akivel egészséges életet élhetek, és emberré, most már kiteljesült emberré válhatok. Szépségesen szép az ősi képnyelvben, hogy az Úr, mint első násznagy, maga viszi a férfihez az őt, az asszony embert, a hozzáillő társat. A férfi ember újongása pedig a vőlegény, a boldog társa talált vőlegény újongása, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. A sokszor megmosolygott oldalborda azt jelenti a képes beszéd nyelvén, hogy a szíve közeléből való. Ma így mondaná ezt egy mai ember, aki szereti a feleségét, élete másik felét, édes szívem. De azt is jelenti, hogy a férfinek hozzáillő társa az asszony, és nem eszköze. Nem a szerelem eszköze, nem munkaeszköz, nem cseléd, hanem társ, belőle való, őt kiegészítő, segítő társ. Ahogy az egyik kéz, az egyik láb, vagy az egyik szem segíti a másikat, rendeltetésszerűen összetartoznak. Így tartozik a férfihez a nő, mint élettárs, mint segítő társ. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Ez már az ősi szöveg írójának megjegyzése, széljegyzete a szövegben. Ezért, jegyzi meg, ezért hagyja el az ember atyát és anyját. Nem másért, nem egy jó partiért, nem a kényelmes szexuális életért, nem egy komfortos lakásért. Nem valamiért, hanem valakiért, aki belőle való, és akivel igazán egy és egész ember. Akire a szerelemben, mint egy mély álomban ráébredt, ő az, ő és senki más. Ezért lesznek
egytesté. Egytesté a boldog szerelemben, és egytesté egy szinte misztikus és titokzatos, de organikusan élő valamivé, amit Theodore Bové, a nagy házasságpszichológus így nevez házasság testé, amely megfogan abban a pillanatban, írja, amikor egy férfi és egy nő mindent és mindenkit kizáróan azt érzi, és azt is mondja a másikra, ő az, ő és senki más. Ettől a pillanattól kezdve nő és növekszik, épül és szépül, erősödik ez a házasság test. A két egy test szent, harmadikká váló egysége. A házasság test, amelyben inkább a férfi a fej, és inkább az asszony a szív, de egyik sem lehet már a másik nélkül. Ahogy nem élhet a szív a fej nélkül, és nem élhet a fej sem a szív nélkül. Ha az egyik elveszíti a másikat, valóban úgy érzi, fejét vették, vagy szíve szakadt ki, és élete nem teljes többé, csak a féle fél élet. Végül még valamit a kép záró sorairól. Még mindketten mesztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. A mesztelenség a képes beszéd nyelvén itt két dolgot is jelent. Az egyik a gyermek zavartalan ártatlanságát a testét illetően. A gyermekét, aki ragyogó szemmel és minden zavar nélkül tipeg, topog a szobában vagy a strandon, anya szült mesztelenül mindenki előtt. Valami itt felsejlik bennünk Jézus szavaiból, Máté evangéliuma 18. részének 3. verséből. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Ilyen zavartalan volt az ősi viszony a férfi és a nő között, és ilyen tiszta. De a mesztelenség jelenti azt is, nem volt köztük semmi. Semmi, ami elválaszthatná őket, amit takargatniuk kellett volna, titkolniuk, elrejteniük, ami miatt a másik előtt az egyiknek szégyenkezni kellett volna. Tehát teljes testi, lelki, szellemi zavartalanságban és tisztaságban éltek együtt Isten jelenlétében egymásnak is. Így beszél képekben az ősi szöveg. Nehéz, szinte elvont fogalmakat értett meg évezredek távlatából. A modern ember számára is közel hozza a lényeget, az ige lényeges mondani valóját. Ha más haszna nem is volna ezeknek az elmélkedéseknek, egy talán van, az, hogy megtanulhatjuk a Biblia első 11 fejezetének kép írását kibetűzgetni és meghallani az üzenetet, amely a kezdetek felől hangzik felénk, Isten mai gyermekeinek. És esetleg már deres fejjel, de felfedezzük, hogy amit mi gyermekeknek való dajka mesének véltünk, még akkor is, ha ezt nem mondtuk, az egy sajátos írásmód, amit meg lehet érteni, és mai nyelvre is le lehet fordítani. Tüstént kiderül, hogy örök és mély igazságokról beszél. A teremtő és a teremtett világ kapcsolatáról, valamint a mindenség tengelyébe és az ember lényébe beépített rendről, amelyből nem jó kiesnünk. Íme ez a 8 részleteiben és képeiben valamelyest megmagyarázott bibliai vers is ilyen örökrendről beszélt, arról, hogy az ember közösségi lény. Magában nem egész. Élete magában
nem egészséges élet. A férfit a nőt a férfi egészíti ki. Ám mi van akkor, teheti fel bárki a kérdést, ha valaki egy életen át hiába keresi párját, vagy ha megtalálta, már más oldalán véli megtalálni. Erről az ősi szöveg nem beszél, de az élet igen. Mi van akkor, ha valaki elveszti, ahogy nemrégen mondta valaki, élete jobbik felét, a társát? Vagy egyszerűen neki nem jutott társ. Az ő életének örökké fél életnek kell maradnia, vagy éppen félelmes életnek? Azt mondtuk az előbb, hogy erről beszél az ősi történet, miszerint az ember közösségi lény magában nem egész. Ezekre nézve is igaz ez a megállapítás. De ismerek embereket, és bizonyára mindnyájan ismerünk, akik tiszta derűvel élnek önként vállalt cölibátusban, vagy sose mennek férjhez, és mégis a szó legnemesebb értelmében közösségi lények és kiegészült emberek. Nem fél emberek, hanem egész emberek, egészséges emberek az Úrban. Az Úrban. Jézus Krisztus lényében találták meg életük másik felét, szebbik, tisztább, kiteljesítő felét. Gondoljunk csak Pál apostolra, akit az Úr Jézus egészített ki egész emberré. Leveleiben mindkét életformát egyenértékűnek mondja, feltéve, ha mindkét életformában élők az Úrban élnek. Ha jól értettük az ige képeinek beszédét, azért imádkozzunk, hogy akár társunkkal együtt élünk, akár egyedül, az Úrban egész, az Úrban egészséges életű emberek lehessünk.

A Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvasta Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit Homokóra késői műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. Ma Szemere Bertalan, politikus és író gondolatával köszöntöm Önöket. Ott, ahol szabad sajtó van, a közvélemény tévelyeghet, de el nem tévedhet. A következő percekben, Szempontok című rovatunkban Mádli András és Kun Tamás fejti ki véleményüket a házasság előtti együttélésről. A szerkesztő Lukács Orsolya.
3: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Mai műsorunkban Mádli Anna

0: hogyha a szokott százalék, mondjuk, én nem ismerem az igazi számokat, de mondjuk, hogyha a szokott százalék az, hogy a házasságkötésnél egy év után az elvállási, ha együtt éltek, hanem a különbség az, hogy az egyik 1% a másik 2%, az duplája, tehát sokkal több, duplája az sokkal több, de még mindig 1-2% tartományban mozgunk, amelyik nagyon kevés. Tehát ebből a szempontból az, hogy dupla, az egyedül nem nagyon releváns. Én meg egy pár évvel ezelőtt egy olyan felmérést kaptam, hogy azok a párok közül, akik együtt éltek és összeházasodtak együttélés után, volt egy olyan ablak 2 év és 9 év között, amelyiknél a válás jelentősen nagyobb volt, amiután össze, tehát ha 2 és 9 év együttélés után házasodtak, nagyobb volt az esély, hogy elváljanak, mint olyanoknál, akik nem voltak ebbe a helyzetbe. És az értelmezése az volt, hogy gyakran, tehát ez se 100%-os, mert az emberek különböznek, a párok különböznek, a motivációk különböznek, de hogy gyakran a dinamika, amelyik beáll a 2 és 9 év között, az nagyjából olyan, vagy az egyik fő tényező az, hogy megszoktuk egymást, de még mindig álmodunk, vagy reménykedünk abban, hogy létezik valami jobb. Vagy hogy tudjuk, hogy veszélybe vagyok, hogyha nem szolgálom a másra, nem adok a másiknak azt, ami neki szükséges vagy kell, akkor elhagy, akkor kap más valakit. És hogy a házasságkötés után ebből kiesnek, na most már nem kell a másiknak szolgáljak, vagy a másiknak megfeleljek, és ezzel a hátgerince a kapcsolatnak eltűnik, és akkor a házasság összegyűlt. Akik meg 2 évnél kevesebbet vannak, azok még nem unták el meg egymást, tehát még elég friss a dinamika, meg 9 év után az volt a magyarázat, hogy az már végzetes. Tehát az egy annyira beállt kapcsolat, egy annyira összefort pár, hogy azoknál már nem számítanak annyira ezek a másik tényezők.
1: Érintetted a megszokás témáját. Oké, a házasságban benne van az, hogy egy idő után mondjuk megszokjátok egymást, de akkor vegyük úgy, hogy még nincsenek összeházasodva a párok, csak együtt élnek. Maradhatnak csak amiatt együtt, és mondjuk azután házasodhatnak, mert már megszokták egymást, és ismerik egymásnak a csínyát, bínyát, hogy ki mit, hogy csinál. Ugye van ez a mondás, hogy lakva ismerszik meg a másik ember. Szóval, hogy akkor megszokásból házasodnak, vagy maradnak együtt, vagy élnek együtt továbbra is, vagy nem föltétlenül. Jó, persze nem általánosítunk, csak hogy ez is benne van a pakliban? Úgy kérdezik.
2: Szerintem igen, viszont az is benne van a pakliban, hogy így a megszokás, hogy meglátva a másikat, hogy él otthon, és hogy mikor már megszokjuk egymást, és akkor már úgy, ahogy mondta András is, hogy már bújik ki a szög a zsákból, már nem adunk annyira magunknak, mert tudjuk, hogy a másik már elfogadott, akkor már nem kell annyi erőfeszítést beleadni. Lehet meg se történik már a házasság, mert hogy a másiknak már nem tetszik az oldalunk, vagy nekünk nem tetszik a másik oldala, hogy ami volt. Szóval meg is lehet szokni, viszont el is lehet szokni egymástól így az együttléttel. Ezért veszélyes is. A mai világban viszont nagyon gyakori, én tudom, az én nővérem is együtt él, már nem is tudom, már 2 éve. Várjában ők már jegyesek, viszont már azelőtt együtt éltek, mielőtt jegyben léptek volna. Viszont náluk nagyon látszott az, hogy már megvan a megszokás, és már tudtuk előre, hogy mi lesz a vége. Náluk én a pozitív oldalát láttam az egész együttélésnek. Most a negatív oldalt nem nagyon tapasztaltam még, nincs még annyi ismerősem, aki így együtt éljen a párjával, de nem tudom, hallottam rossz esetről is, viszont nem láttam én szemmel, hogy most ennyire véleményt tudjak mondani róla.
0: Komplikált időben élünk kapcsolatok szempontjából, mert a szociális elvárások nagyon zavarosak, néha megtévesztők. A mai nyugati fajta társadalom, és szerintem mi is nagyjából erkölcsileg abban élünk, inkább arra ösztönöz, hogy önzőek legyünk, hogy saját magunkkal törődjünk, hogy karrier az fontosabb a családnál, a kapcsolatnál, az szerintem egy nagyon megkérdőjelezhető vagy kérdőjeleztendő kijelentés, mert a munkahely, a

0: nyerség az egy rövidebb időfutamú, mint a házasság, és azon kívül munkahelyet is, vagy pályát lehet életben többször változtatni, probléma nélkül, vagy sőt, nyereséggel, és a párkapcsolat legyen az hivatalos minden dokumentummal, papírral, polgármestertől állva, paptól, vagy hajókapitánytól, vagy nem. Szerintem ott a lényeg az, hogy ők ketten mit is akarnak, mit beszéltek meg, miben egyeztek meg, csak arról, hogy elbújunk egy vihartól, hogy ahhoz, hogy mindenkinek csukjuk be a száját, akkor mi mostan együtt vagyunk és békünkbe hagynak, vagy az, hogy bizonyos szükségeim vannak, vagy félelmeink, és akkor, hogyha te ittem vagy, jobban megy dolgunk, vagy nekem dolgom az, hogy te, hát na, boldogulsz te is valahogy, majd meglássuk, vagy az, hogy oké, mi mostan ketten vagyunk, fogjunk neki, építsünk egy életet együtt, alapítsunk családot, építsünk, hát nem muszáj az ház legyen, de berendezünk, lehet bérelt is, nem azon múlik, de ez a miénk, mi itten lakunk, mi itten akarjuk jól érezni magunkat, mi itten akarunk egy jövőt építeni, amiben gyakran gyerekek is szerepelnek, na azokra felkészülünk, azokat megteremtsük, elfogadjuk örömmel, felneveljük. Ezek rengeteg tényező van ebben, egy csomó dolog, amit át kell gondolni, amiben meg kell egyezni. Nem csak a szeretetről, szerelemről van szó, hanem gazdasági tervekről, szerződésekről. Tisztelet az legalábbis a férfi irányt még fontosabb a szeretet és a szerelemnél. De szerintem mindkét irányba a tisztelet az egy alapvető tényező. No, és hogyha csak egy részét beszéltük meg ezeknek a dolgoknak, vagy javarészük csak libeg valahol, hogy hát majd lássuk, láska vedem se fie bine, akkor nem csoda, hogy valamikor felrobbanhatnak dolgok, amiket halasztattunk, amiket rég meg kellett volna legalább kezdjük, még hogyha nem is tökéletesen megoldjuk, de kezdjünk a témával foglalkozni. Én látok olyan párokat, többet, fiatal párokat, akik nagyon komolyan álltak össze, és nem egyezik a hivatalos része az ők egyességükkel, de azt merem mondani, hogy számomra ma az nem olyan fontos. Tehát az ideális, a legegyszerűbb az, amikor szociálisan is minden szinkronba melyen, tehát lépést tartunk, de még fontosabb annál az, hogy a pár az tudatosan vállalja a kapcsolatot, amilyen jól tudják, amilyen, és hogyha nem tudják elég jól, a legokosabbak, azok még segítséget is kérnek jó helyről.
1: A sülve főve együtt vannak kijelentés negatív vagy pozitív?
0: Ma azt mondtad, jó pár évvel vagy 10-20 évvel ezelőtt más lett volna a véleményem, de most meg azt mondom, attól függ, hogy mint az előbb elmondtam, hogy ők hol vannak. Tehát még az a helyzet is megtörténhetik, hogy összeházasodnak, de nem egy érett dolog. Rossz alapra építettek. Az, amit elmondtam, hogy azért, hogy hallgasson el a család, hogy nem mind faggassanak, hogy na te mikor vagy. Vagy azért, mert én álmodtam, hogy én egy ilyen szép leányt akarok, vagy egy ilyen valakit, aki így szeressen engemet, többire nem figyeltem oda, hát lehet, hogy nem is voltam képes rá figyelni, de ez is szerintem egy jó tényező, hogy azok, akik összeállnak, képesek kapcsolatra. Mai szememmel azt merem mondani, hogy fiatal koromban, amikor én talán gondoltam, hogy kész vagyok rá, hát nem igazán voltak olyan fejezetek, olyan részek az életemből, ahol éretlen voltam, és annak az árát aztán később megfizettem. Most én annak se vagyok párt, hogy addig halasszák, amíg megérnek és meggyógyulnak, mert az sokaknál azt jelenti, hogy soha, sokszor épp a kapcsolatban, hogyha komolyan vesszük és hozzáállunk, akkor vesszük rá, hogy hú, itt és itt még van munka, de épp azért, hogyha komolyan állunk hozzá, és hogyha tiszteljük a másikat, és tiszteljük saját magunkat, akkor komolyan vesszük, megdolgozzuk, és van esély, hogy egy jó helyre jussuk. Nem mindig kényelmes, nem mindig gyönyörű, de Ádám és Évától errefelé szerintem ahány életrajzot találunk, sose volt igazán könnyű, mindig meg kellett valamivel küzdeni, de azok, akik meg megfizették az árát, vagy megfizettük az árát, olyan helyre jutottak, vagy jutottunk, amik jobbak, mint ahol voltunk. És vannak olyan kapcsolatok, amelyek gyönyörűek. Tehát az előbb mentem már abba az irányba, tehát ismerek fiatal házaspárokat, ahol nem minden tökéletes, tehát náluk is megvannak a problémák, mint papéknál, de megbírkoznak velük, megbeszélik, átdolgozzák, fogadtak gyereket, látom őket, hogy örülnek a gyereknek, tehát nem egy valahonnét bepottyant dolog, amire mi nem voltunk felkészülve, hanem vállaltuk. És ugyanakkor ismerek korambelieket, akik mai napig se oldották meg a saját problémáikat, és most lássák, hogy az ők gyerekeik, akik felnőttek, hasonló problémákkal küzdenek, vagy ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, és nem hajlandók se a gyereket békébe hagyni, se saját magukon dolgozni, és ezzel szomorú.
2: Most eszembe jutott egy ismerősöm, aki összeköltözött egy időben a barátnőjével, 3 hónap ismeretség után, ami eleinte nagyon érdekes volt, meg is lepődtünk. Persze az édesanyja mondta neki, hogy fiam, ne csináld, mert rossz vége lesz. Ennek ellenére, amit tiszteltem, mert akkor is megcsinálta. Persze a végén nem úgy sült el a dolog, ahogy ők tervezték, mert úgy kiderült ez, hogy igen, valóban csak ez a nagy szerelem.
1: Rózsaszín köd.
2: Igen, pontosan az volt az egész, és aztán szépen elhűlt, és aztán szegény fiú lesültött tekintettel ment haza, és az édesanyjától megkapta, hogy na, megmondtam.
0: Ilyenkor nagyon segít az ilyen, hogy megmondtam.
2: Igen, ez önkor a legjobb. Veszélyes dolog szerintem. Így legalábbis az ő példájából tanulva, én nem csinálnám meg csak úgy. Emlékszem, hogy nem is párkapcsolatban, hanem barátommal, mikor Covid időszak volt, kimentünk falura, és ott ragadtunk mind a ketten 2 hónapon keresztül, és mi már ismertük egymást 8 éve, és hogy milyen jobban voltunk, de amikor együtt éltünk, és megláttuk egymásnak a szokásait, és mi már kezdtük nagyon megunni egymást. És most, hogy elképzeljem, hogy barátnőmmel együtt legyek, vagy ilyesmi, és úgy ismerje meg egy olyan oldalát, amit eddig nem ismertem meg, elég kemény.
1: Én, amikor felköltöztem Kolozsvárra amúgy, 9-12-es barátnőmmel költöztünk egy lakásban. 3 évig laktunk együtt, és mikor kiköltözött 3 év után, már nem is beszélünk. Azóta egyetlen egyszer beszéltünk, mert véletlenül találkoztunk az utcán. Szóval, hogy annyira, nem is tudom, elegünk lett egymásból. Szóval nem is muszáj, hogy egy pár legyetek. Elég, ha csak egy barátnőddel vagy barátoddal költözöl egy helyre, és megsokallod egy idő után.
0: Ezt valamikor eszembe jutott egy ilyen mondás, hogy a bölcs ember az a másik hibájából tanul, a buta meg a sajátjából sem. És még elhangzott egy szó, ami szerintem jellemző a mai zavarra a kapcsolatokban, és pedig lenne az, hogy barát, nő vagy barát. Tehát én ezekkel a fogalmakkal úgy nőttem fel, hogy a barátságban nincsen erotika. És manapság meg egyértelműen romantikus kapcsolatokra használjuk, ami nagyon megtévesztő, 2 okból is. Az egyik az, hogy na most mit mondunk egy barátról, tehát én oda jutottam, hogy nőnemű barátról beszélek valakiről, hogy nehogy félreértsék, hogy ő nekem romantikus partnerem, ez az egyik oldala a dolognak. És a másik meg az, hogy jó pár szó van, ami tulajdonképpen jobban jellemezné az, ami van, tehát, hogy szeretőm, babám, párom, jegyesem, asszonyom, az egyik oldalról megvan ennek a szimmetrikus. Miért óvakodunk azoktól a szavaktól, vajon azért, mert azok köteleznek is valamennyire? Na, de ez csak a zavart a társadalomban húzza alá, és amikor ez így működik általánosan, akkor nehéz valakire rászögezni, mert tulajdonképpen ez lett a norma. Na de a norma az maladaptív, nem működik, mert megtéveszt. Hát neked lehetnek, és vannak is barátnőim, nőnemű barátok. Hát olyan nők, akikkel barátságos kapcsolatban vagyunk, de annyi. Hát szépen beszélünk egymással, néha, ha összejövünk, valamit csinálunk együtt, annyi. Akkor ezt hogy különböztesse meg valaki egyből, miért kell ezt elmagyarázni manapság, nem csak manapság, mert... És tulajdonképpen nem egy jó fordítása az angol boyfriend és girlfriendnek, mert ott megvan a male friend és female friend, amelyiknél nem kell semmit magyarázni, mert épp az, amit én mesterségesen nevezek nőnemű barátnak.
1: Én is amúgy emiatt kerültem kínos helyzetbe. Bejött a legjobb fiú haverom a kávézóba, bemutattam, mondtam, hogy ő itt Zalán a barátom. Igen, ő a barátod? Mert nem az olyan barátom, hanem a fiú barátom a legjobb. Úgyhogy igen.
0: Na, de szerintem olyan egyszerű a kiút, hogy a partnerem vagy az babám vagy, nem tudom mikor, nem élek ezekbe a körökbe, de biztos van legalább vagy 3-4 szó, fogalom, amelyikből lehet választani. A pára szerintem elég barátságos, semleges, de egyértelmű.
2: Nem van semmi, hogy csajom meg a pasim, ezek vannak.
0: Igen. Köszönöm.
1: De ott igen, vannak. De ez is igen. Valamennyire. Most a barátnőmnek nem fogod azt mondani, vagyis én a barátnőmnek nem fogom azt mondani, hogy ő a csajom. Az együttélés és a házasság lényege ugyanaz?
0: Attól függ. Ugyancsak a mai zavaros helyzetre hivatkoznék, és pedig lenne, szerintem a hippi mozgalom még nem aludt ki egészen, nem szolgált ki egészen, tehát a nagy felszabadulás, amit a 60-as, 70-es években kezdődött az Egyesült Államokba, aztán lassan átcsepegett Európába. Tehát szerintem mai napig is vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ez egy jó megoldás, és nem azt akarom mondani, hogy tévednek, de azt, hogy nagyjából, tehát elméletileg kiszolgálta a hippi mozgalom, de még nem halt ki egészen. Ugyanakkor most az internet korszakában egyértelmű, hogy mennyire problematikus a házasság. Tehát, hogy a házasságokban mennyi probléma van, arról régebb nem beszélt senki, tehát az egész társadalom összebeszélt, és az volt az út, tehát 20 évesen össze kellett házasodni, és aztán ki kellett bírni életfogytig. És van egy Eszter Perel, aki ír és beszél is nagyon jól, aki azt mondja, hogy egy másik tényező régebb az volt, hogy a házasság az, ha életfogytig is volt, és hogyha korán is házasodtak, de az életelvárás ezelőtt mondjuk 100 évvel, az valahol 50-60 év körül volt. Ha 20 évesen kezdték, akkor 30-40 év házasságról beszélünk. Na de amikor az életelvárás 80 év, még hogyha 30 évesen is házasodsz, már akkor is 50 év, tehát majdnem duplája a másiknak. Ugyanakkor a világ nagyon megváltozott, tehát a statisztikákon túl a világ nagyon megváltozott, abban az értelemben, hogy régebb ahhoz, hogy túl tudjál élni, családot kellett alapítsál, ahhoz, hogy meg tudja termelni az ételt, kellett férfi, kellett nő, ahhoz, hogy a szociális biztosítás a gyerekek voltak, és azt csak otthon produkáltuk, és ez így év ezredeken át működött, na ez ma talán működhet másképp is, igazából nem. Mert ez meglátszik Nyugat-Európában, de most Kelet-Európában is, hogy kihalóban, kiöregedőben kihalóban vagyunk, és kell jöjjenek sötétbőrűek, semmi problémám nincsen velük. Tehát ők egy megoldás egy problémára, amit mi teremtettünk, tehát egy segítség, mert másképp nem hoznánk, hogyha bajt hoznának és nem segítséget, akkor nem hívnánk őket meg. No, de ezekkel, amikor a társadalom csoportosan és szándékosan évtizedeken egy irányba megy, ennek egyedül ellenállni nem könnyű. Hál' Istennek vannak szerintem józan emberek, akik ezen átlátnak, és mondják, oké, ez sem működik, és valamennyire igyekeznek a régi értékekhez ragaszkodni, de ugyanakkor, hogyha a régi értékekről beszélünk, a hagyományos egyházak, meg az újabb kultuszok vagy csoportok, ezek is ugyancsak az internet korszakban kiderült, hogy ezek is csődöt mondtak. Tehát igen, prédikálnak gyönyörű dolgokat, és próbálnak egy jó irányba mozdítani, de olyan horror sztori kerülnek felszínre, és sajnos azon kívül kiderül, hogy az erős férfiak, mert általában férfiak vannak ezek a dolgoknak az élén és a benne a bajába, védik egymást, akkor a hitelessége ezeknek nagy kérdőjelekkel van, és nem azt mondom, hogy ki kell dobni a babát a fürdővízzel, de az, hogy olyan helyt vagyunk, ahol nem egyszerű és nem egyértelmű, és akkor nagyon nagy a tiszteletem azokkal a fiatal párokkal szemben, akik ők ketten összeállnak, és van egy festmény, hogy a jegyesség, ahol csak ketten vannak, ahol talán egy biblia is van a férfinek a kezében, és ők otthon ketten jegyeskedtek meg, mert ők a főszereplők, hát bevonták Istent is, Isten áldja őket, de a komoly ügyintézés a kettő között volt akkor is, és ez egy pár száz éves festmény, tehát nem egy modernnek az eredménye, gondnak, vagy filozófiának, és tudom, hogy ismétlem magamat, de én nagyon tisztelem azt, amikor ők ketten tisztában vannak azzal, hogy ők mit akarnak, hogy ők mit várnak el, hogy mit hajlandók behozni, hogy mit hajlandók eltűrni, és szépen gazdaságosan, vagy igen, nekifognak, és lépés mint lépés intézik az életüket, elvégezik az egyetemet, vagy ha elvégeztek, akkor kapnak egy jó munkahelyt, kapnak és berendeznek egy fészteket maguknak, valamikor vállalnak gyereket, és szépen csendesen, nem feltűnően élik az életüket maguk közt, valamikor a család kedvéért, vagy saját szorgalomból, vagy a gyerekek miatt összeházasodnak.
2: Hát igazából nagyon sokban nem kéne különbözzön a kettő. Viszont én is egy olyan neveltetést kaptam, hogy igen, a házasság az kell, és az egy jó dolog, és én is ezt vallom. Hogy nem tudom, nekem a házasság egy biztonság, vagy egy jobb, nem tudom, állapotot jelent. Szóval szerintem, amíg együtt élünk valakivel, az attól még nem lesz, nem tudom, otthon. Azzal, hogy viszont megbélyegezzük azt a gyűrűvel, a pecséttel, a mindennel, attól válik otthonná, és akkor látszik az, hogy nem tudom, Isten áldása is rajta van azon, amit éppen ketten csinálunk és végzünk. Meg az, hogy nem tudom, attól még, hogy együtt élek valakivel, az még nem jelenti azt, hogy nem tudom, hogy akár, nem tudom, egyféleképpen nem akarom azt mondani, hogy hozzá lennék kötve a másikhoz, mert a házasság se az éppen, hogy hozzá vagy kötve a másikhoz, össze vagytok kötve, ilyen, de a szó legszebb értelmében. Viszont amikor csak együtt élsz valakivel, az gyakorlatilag egy szobatárs, egy lakótárs, nem egy társ, egy lelkitárs, csak egy szobatárs. Szerintem nekem legalábbis szükségem lenne ahhoz a pluszhoz, amit a házasság nyújt. Ahhoz, hogy érezzem azt, hogy igenis az a szobatárs, akivel együtt voltam, az most már lelkitárs, és így nem tudom, teljes a
1: biztonságérzés.
2: Igen.
0: Tehát tetszik, ahogy megfogalmaztad, és szerintem mi keresztények idézőjelnél vagy nélkül ottan tévedünk, amikor a házasságot úgy próbáljuk másokra rájuk nyomni, hogy ez az Isten akarata, de miért ez az Isten akarata, vagy ez az Isten akarata azért, hogy réánk kényszerítse, vagy azért, mert tényleg ez a legjobb keret. Az összes problémával, ami ismert már, tehát internetkörkorszakban, de még mindig talán nincsen egy ennél jobb keret, és készülve a műsorra egy olyan illusztráció jutott eszembe, hogy ha valahova egy főnököt neveznek, és megadnak neki minden hatalmat, hogy intézkedjen, és jó főnökről beszélünk, tehát nem abuzív, nem egy jó helyzetről, az egyfajta dolog, az tiszta, az világos. De hogyha csak ideiglenes a főnök, akkor mennyire kell neki fogadjunk, mennyire bízhatunk benne, hogy ő holnap is még itten lesz, és hogyha valami elindult, akkor az úgy jó, és úgy fog tovább menni. Szerintem ezt össze lehet valamennyire hasonlítani a házasság és az együttéléssel, valamennyire.
1: mennyire kényelmesedhet bele az ember az együttélésbe. Hogy mondjuk, és itt nem csak arra gondolok, hogy mondjuk elhanyagolja magát, vagy nem annyira ad a kinézetére, vagy bármire maga körül, mint addig, hanem mondjuk, nem tudom, egy idő után már mondjuk nem akar házasodni, mert hogy neki ez így teljesen megfelel. Mennyire lehet kényelmes a szituáció aztán?
2: Hát nem tudom, szerintem aki ennyire elkényelmesedett, hogy már nem akar házasodni, az az előtt se akart házasodni.
0: Az valószínűleg igaz ilyenkor. Én egy kicsit más, hát nem más irányba, hanem mélyebbre mennék a dolgoknak, és pedig lenne az, hogy túlnyomó része az embereknek sebekkel, sérülésekkel, akár abuzussal nőtt fel, és egy torz világképpel, egy torz istenképpel, és gyakran ez a kényelmesség tulajdonképpen félelemre épül az, hogy én most egy olyan helyt vagyok, ami valamennyire elfogadható, ahol működőképes vagyok, és, de hogy valami mást próbáljak, vagy hogy én több felelősséget vállaljak, az hú, félelmetes. Gyakran nem így érezzük, vagy nem így éljük át, és innét erednek a párkapcsolatban is, házasság vagy csak együttélés, szerintem mind a kettő egy ilyen játszótér, ahol a kihívások a párkapcsolatban mindegyre, vagy kivéthetetlenül nagyon nagyok. Tehát az egyiknek egy bizonyos dolgok fontosak, a másiknak meg más dolgok fontosak. Az idő, a pénz, az emocionális energia az korlátozott. És a legfájdalmasabb az, amikor a másik engemet a saját árnyékommal állít szembe. Na, ahhoz bátorság kell, ahhoz energia kell, ahhoz felkészültség kell, hajlandóság arra, hogy sebezhető legyek, hogy tanuljak, illetve elismerjem, hogy bennem van gonosz, bennem van rossz indulat, bennem vannak ferde gondolatok, az, hogy saját magamon kell dolgozzak. És erre a házasság egy ideális hely, mert a konfliktusok azok beláthatóak, kivéthetetlenek, és akkor, hogyha azt választom, hogy igen, vállalom, növök, nekem a másik fontos, az, amit mond, azért, mert tisztelem, elfogadom, elpróbálok bánni vele, megpróbálom érteni, nem igyekszek visszamondani, vagy erőszakoskodni, hogy nekem igazam van, neked nincs igazad. És lehet, hogy a végén neked nincs igazad, de hogyha foglalkoztam vele azzal, amit mondtál, akkor te úgy látod, hogy komolyan veszlek, hogyha jobb helyre jutunk, akkor hogyha mindketten úton vagyunk, és mindketten tanuló képesek, vagy egészségesek, vagy akkor mindketten örülünk arra, hogy na mostan ketten tanultunk valamit, előrelépünk, és így lehet gyönyör a kapcsolatba, így lehet egy jövője a kapcsolatnak. Máskülönben valamikor, hogyha ebből kiszállunk, vagy nem is szálltunk bele ebbe a játékba, akkor igazából, hogyha működik is még 40-50 évet házasok, de ez valamikor rég meghalt, legalább az egyik a kettő közül meg van fulladva.
1: Miben maradunk? Előnyös vagy hátrányos? Akkor a házasság előtti összeköltözés.
0: Hát én a példára utalnék vissza, hogy amikor valaki ideiglenes főnök, az igaz főnök, hogyha teljes erővel lett volna, jobb lett volna az esélye, vagy nem lett volna jobb esélye, ugyanannyi, és ezt merném akkor a párkapcsolatra is. Belemegyünk 100%-osan, együtt akarunk valamit felépíteni, vagy csak játszunk, és valamennyire a sebeinket borogassuk egymásnak, de nem igazán vállaljuk mélyebben, vagy hosszabb futamon, vagy nyitva tartsuk az opciókat, hogy hát, ha kerül valami szebb, okosabb, gazdagabb, ügyesebb, aki a sebeimet jobban fogja kezelni, vagy az égomat.
2: Nekem erről az egészről most eszembe jutott a póker, hogy nagyjából olyasmi, mint mikor mindent felteszünk egy lapra, és mindent beleadunk, és akkor, hogyha összejön, akkor nagyon jól megnyerünk mindent, viszont hogyha pont nem, akkor nagyon sokat veszíthetünk vele.
0: Szóval ellenben, hogyha tartózkodunk, sose nyerünk sokat.
2: Pontosan.
3: Az elmúlt percekben Márdi Andrást és Kun Tamást hallhatták, akik kifejtették véleményüket a házasság előtti együttélésről. Ezzel mai műsorunk a végéhez ért, de találkozunk egy hét múlva. Hogyha önöknek is van véleményük a témával kapcsolatban, akkor nyugodtan küldjék el nekünk az agnos@agnosradio.ro e-mail címre, vagy hívhatnak is bennünket a 0264 44 19 68-as telefonszámon. A műsorvezetőt Lukács Orsolyát hallották. Szép napot kívánok, viszonthallásra!

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Szempontok című rovatunkat sugároztuk Lukács Orsolya szerkesztésében. A következő percekben Dolly Parton, pop és country énekesnő dalaiból válogatunk.

Az elmúlt percekben Dolly Parton pop és country énekes dalaiból válogattunk. Ezzel homokora késői műsorunk a végéhez érkezett. Ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is Ébresztő magazin műsorunkban. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. A mai napon Szemere Bertalan politikus író gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Ott, ahol szabad sajtó van, a közvélemény tévelyeket, de el nem tévedhet. A homokóra mai házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Békesség Istentől a viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit Ébresztő reggeli magazinműsorunkban. A következő percekben híreinket sugározzuk. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Elutasítják a bértörvény tervezetét az egészségügyben és az oktatásban dolgozók. Több hónapos leállás után újraindult a szilágynagyfalui orvosi rendelő építése. Közel 2 tonna rossz élelmiszert foglalt le a hatóság a tengerparti üdülőkben. Trump megerősítette a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Az egészségügyi és tanügyi szakszervezetek egyaránt elutasították szerdán a közalkalmazotti bértörvénytervezet legutóbbi változatát. A Sanitas szerdán bejelentette, hogy elutasítja a közalkalmazotti bértörvény tervezetének az ügyvivő kormány által javasolt legutóbbi változatát, hangsúlyozva, hogy a bejelentett módosítások ellenére a szakszervezetek által jelzett alapvető problémák továbbra is megoldatlanok maradtak. A szakszervezeti szövetség szerint a tervezet nem garantálja a bérek kifizetéséhez szükséges forrásokat, fenntartja a bérpótlékok 20%-os felső határát, és lehetőséget hagy arra, hogy 2027-ben csökkentsék a bérek számításánál használt referenciaértéket. Ilyen körülmények között nem beszélhetünk kiszámítható és biztonságos bérezésről az egészségügyi és szociális dolgozók számára, idézte a Sanitas közleményét az Ager Press. Újra dolgoznak a szilágynagyfalui régi polgármesteri hivatal épületén, amelyet modern orvosi rendelővé alakítanak át. Több mint 5 év telt el a korszerű rendelőről szóló első bejelentések óta. A létesítmény a tervek szerint korszerű körülményeket biztosít majd a helyi házi orvosoknak és a település lakóinak. A tavaly elkezdett beruházás az elmúlt időszakban több hónapra leállt, ezért az eredetileg kitűzött határidőre nem készülhetett el. Az határidőre nem készülhetett el. Az RMDSS

0: bíróság során, közölte szerdán az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnöke szerint viszont a számok messze jobbak, mint tavaly. A tájékoztatás szerint az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelők 1988 ellenőrzést végeztek a nyári szezonban a vendéglátóhelyeken, kereskedelmi egységekben és az élelmiszerlánc más szereplőinél. Összesen 1897 kg az előírásoknak nem megfelelő élelmiszert vontak ki a forgalomból, 279 szabálysértési bírságot szabtak ki összesen 2,96 millió leértékben, 6 esetben pedig figyelmeztettek. Ezen kívül 26 gazdasági szereplő tevékenységét felfüggesztették, 19 esetben pedig megtiltották a tevékenység folytatását. Donald Trump amerikai elnök megerősítette szerdán a központi hírszerző ügynökség igazgatójának moszkvai látogatását. Az elnök washingtoni idő szerint szerdán reggel adott telefonos rádióinterjúban úgy fogalmazott, hogy félig rutin látogatásról van szó, írja az MTI. Cáfolta John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésről szólna. A látogatással kapcsolatban utalt arra, hogy az ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben, és úgy fogalmazott, hogy valami kijöhet belőle, keményen dolgozunk azon, hogy véget vessünk annak a háborúnak, mondta. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzés értelmében ma változékony lesz az idő, csapadék is előfordulhat. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Péntek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Népem pedig jól lakik javaimmal, így szól az Úr. Jeremiás próféta könyve 31. részének 14. verse.

az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 4. részének 19. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be Ébresztő reggeli magazin sorunk hallgatásába. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Szemere Bertalan politikus és író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Ott, ahol szabad sajtó van, a közvélemény tévelyeghet, de el nem tévedhet. Lássuk, mivel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban. Hamarosan Krédó rovattal jelentkezik Szecsődi Árpád. Fél hétkor hírösszefoglaló jön, amelyet kalendárium követ, Kukta rovat, valamint ünnepeltjénket köszöntjük. 7 órakor ismét híreket mondok, valamint jó hírovat csendül fel és a Krédó rovat. Fél 8-kor hírösszefoglaló után aktuális összeállításunkat sugározzuk. Ez a kínálatunk reggel 8 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk. Következzen Krédó rovatunk.
4: Krédó.
5: A megtartó hit műsora.
6: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Lukács evangélium a 19. fejezetének 1-től 10-ig terjedő versei alapján áhítatott mond Gede Csongor, a Kolozsvár Kolozsmonostori

református egyházközség lelki pásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer példázatok igaz történetek bibliai igazságok megvilágítására című könyvből a megtalált gyermek című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa, és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Keresztény testvéreim, kedves rádióhallgatók! Olvasom Istennek hozzánk szóló igéjét, úgy, amint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 19. részének első 10 versében. Jézus Jerikóba érkezett és végigment a városon. És volt ott egy Zákeus nevű ember, egy gazdag fővámszedő, aki igyekezett Jézust látni, hogy ki ő, de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy alacsony termetű volt. Ezért előre futott, és felmászott egy epertfüge fára, hogy onnan lássa, mert arra vitt Jézus útja. Amikor Jézus arra a helyre jutott, feltekintett, észrevette, és azt mondta neki, Zákeus, hamar szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell megszállnom. Erre sietve leszállt Zákeus, és örömmel fogadta. Akik pedig ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és azt mondták, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállt, és azt mondta az Úrnak, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamivel megcsaltam, annak 4-szer annyit adok helyette. Erre Jézus azt mondta neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Keresztény testvéreim, kedves rádióhallgatók! Jézus Jeruzsálembe való bevonulása előtt, azelőtt mielőtt királyként bevonulna a Szent Városba, Jerikóba érkezik. És Jerikóban egy gazdag emberrel találkozik, akiről 3 dolgot tudunk meg. Az első az, hogy nagyon gazdag volt. Foglalkozására nézve pedig fővámszedő és alacsony termetű. És valószínűleg mindhárom dolognak nagy jelentősége van, hiszen nem véletlenül jegyzi le ezeket a dolgokat Zákeusról a Szentírás. Gazdag volt, valószínűleg házzal rendelkezhetett, jókora földdel, béresekkel, szolgákkal. Foglalkozására nézve, tehát vámszedő volt, aki a római megszállók részére szedte be az adót és a vámot. Az idegen hatalmat szolgálta ki, saját népét sarcolta és Rómát gazdagította meg. Másrészt pedig a vámszedő sok esetben patvarkodással, veszekedéssel, erőszakkal szerezte meg honfitársaitól azt, ami törvénytelenül is kicsalhatott. De Zákeus nem akármilyen vámszedő volt, hanem azt olvassuk, hogy ő a ranglétrán már feljebb haladt. Ő fő vámszedő volt. Valószínűleg a rómaiak ügyesnek, talpra esetnek, eszesnek találták. Viszont kicsiny termete valószínűleg ronthatott az amúgy is negatív megítélésén. És azt olvassuk a történetben, hogy Jézus Jerikóba érkezve észreveszi ezt az embert. Egy fügefa alatt halad el, amelyen éppen ott ágaskodik Zákeus. És valószínűleg, hogy csak jelképes értelmű az, hogy Jézus felfele néz, de én úgy gondolom, mégis jelentősége van ennek. Jelentősége van annak, hogy Zákeus, akit valószínűleg mindenki lenézett, megvetett, lehet, hogy jogosan, erre az emberre Jézus felnéz. A lenézett emberre felnéz az Isten fia, mert ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa a bűnösöket. Zákeus, még mielőtt Jézus észrevenné őt, ő is szeretne találkozni Jézussal. Szeretné látni, hogy ki az, aki mindenféle betegséget meg tud gyógyítani, aki a vakok látását vissza tudja adni, aki ki tudja űzni az emberekből az ördögöt, aki halottakat tud feltámasztani. És mégis a találkozás kezdeményezője Jézus. Jézus mondja azt, gyere le, mert nekem a te házadban kell ma megszállnom. Mintha azt mondaná Jézus, gyere le, mert nekem szükségem van rád. És ez teljesen más, mintha azt mondta volna, neked van szükséged rám. Isten ezt üzeni ma nekünk is, emberek. Szükségem van rátok. Szükségem van arra, hogy ti alázatos, engedelmes szívvel hozzám gyertek,
mert én megnyugtatlak titeket. Jézus mai hívása is határozott, személyes, sürgető, alázatra buzdító és szeretetteljes. És ma is, mint egykor, a boldogtalan, kereső és végül örvendező embereket hívja Jézus magához. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mondja Zákeusnak, és szeretné ezt nekünk is elmondani. Szeretné, hogyha a mi szavainkat is tettek követnék, úgy, ahogy Zákeus szavait is tettek követték, hiszen szétosztotta vagyonának felét. És nem csak azt adta vissza, amit a törvény kötelezően kirót ránézve, hanem annál sokkal többet. Isten tegyen bennünket is ilyen engedelmes hallgatókká. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te engedelmességre tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy a töredelmes szívet Te nem veted meg. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk hozzád, mint akik tisztában vagyunk azzal, hogy nekünk nincsenek érdemeink, kegyelemből hitáltal üdvözülünk. Ezért adunk hálát, ezt köszönjük meg ma neked. Jézus Krisztusért. Amen.

0: A Lukács evangélium a 19. fejezetének az 1-től 10-ig terjedő versei alapján áhítatot mondott Gede Csongor, a Kolozsvár kolozsmonostori református egyházközség lelkipásztora. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből a Megtalált gyermek című részt felolvassa rádiónk munkatársa, Janicskó Mihály Noémi.
1: A megtalált gyermek. Ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Lukács evangéliuma 15. részének 7. verse. Ennél az igénél az az élmény jut eszembe, amelyet Lanzhougon, egy északi tengeri szigeten éltem át. Egy házaspár elveszítette 4 éves gyermekét. Minden keresés ellenére nem találták az eltűnt gyermeket. Nem sokára a sziget összes lakója és az ott nyaralók is részt vettek a keresésben, az elveszett gyermeket azonban nem lelték. Délután bekapcsolódott a keresésbe a hadsereg is, amelynek tagjai helikopterrel fésülték át a szigetet, és a terület végigpásztázása közben megtalálták a gyermeket a magas homokdűnéken, a nagy rekettye bokrok között. Az egész sziget részt vállalt a szülők sorsában. Ez azonban csupán földi keresés és megtalálás volt. Mennyit keresi Isten az elveszett embert, mégpedig a legnagyobb alapossággal? Igen, az egész isteni szent háromság, Isten az Atya, Isten a Fiú, és Isten a Szentlélek, fáradozik a bűnös ember érdekében. Ez különösen is megmutatkozik a Lukács evangéliuma 15. részének 1-től 32-ig terjedő verseiben. Hitben atyáink ezt a fejezetet a Biblia aranylapjának nevezték, mert itt jelenik meg a legnyilvánvalóbban az elveszett ember iránti isteni szeretet. Lukács evangéliuma 15. részének 1-től 7-ig terjedő verseiben a fiú Isten jó pásztorként keresi az elveszett bárányt. Amikor a jó pásztor az eltévedt jó után megy, abban megmutatkozik az ember tökéletes tehetetlensége arra, hogy önmagát megmentse. A Lukács 15.8.10-ben a Szentlélek, akit itt az asszony kezében lévő mécses fénye szimbolizál, keresi az elveszett drachmát. Ha a Szentlélek, mint világosság keresi az elveszett drachmát, akkor a szemétbe hullott drachmában az elveszett ember Istennel szembeni teljesen halott, kemény és hideg állapotát látjuk. A Lukács 15.11.32-ben Isten az Atya vár az elveszett bűnösre. Amikor az Atya vár a tékozló fiúra, akkor ebben az ember felelőssége mutatkozik meg, aki, ha Isten hívását meghallja, megtérhet, ha akar. Az egész istenség, Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek azon fáradozik, hogy az elveszett embereket keresse és megtalálja. Milyen nagynak kell lennie Isten szeretetének az ember iránt, hogy egész dicsőségében és teljességében ő maga fáradozik ezért az elveszett világért. A Lukács evangéliuma 15. fejezetét tehát joggal nevezhetjük a Biblia aranylapjának. Itt annyira csodálatosan ragyog felénk Isten szeretete és kegyelme, hogy csak csodálhatjuk és imádhatjuk ezt a nagy Istent és Urat.
0: Az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből a Megtalált gyermek című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsüdi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit Ébresztő reggeli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Augusztus 27-én csütörtökön Szemere Bertalan politikus és író gondolatával köszöntöm Önöket. Ott, ahol szabad sajtó van, a közvélemény tévelyeghet, de el nem tévedhet. A következő percekben hírösszefoglalóval várom Önöket.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják hírenk először címszavakban. Elutasítják a bértörvény tervezetét az egészségügyben és az oktatásban dolgozók. Több hónapos leállás után újraindult a Szilágy Nagyfalui orvosi rendelő építése. Közel 2 tonna rossz élelmiszert foglalt le a hatóság a tengerparti üdülőkben. Trump megerősítette a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Az egészségügyi és tanügyi szakszervezetek egyaránt elutasították szerdán a közalkalmazotti bértörvénytervezet legutóbbi változatát. A Sanitas szerdán bejelentette, hogy elutasítja a közalkalmazotti bértörvénytervezetének az ügyvivő kormány által javasolt legutóbbi változatát, hangsúlyozva, hogy a bejelentett módosítások ellenére a szakszervezetek által jelzett alapvető problémák továbbra is megoldatlanok maradtak. Újra dolgoznak a Szilágy Nagyfalui régi polgármesteri hivatal épületén, amelyet modern orvosi rendelővé alakítanak át. Több mint 5 év telt el a korszerű rendelőről szóló első bejelentések óta. A létesítmény a tervek szerint korszerű körülményeket biztosít majd a helyi házi orvosoknak és a település lakóinak. A tavaly elkezdett beruházás az elmúlt időszakban több hónapra leállt, ezért az eredetileg kitűzött határidőre nem készülhetett el. Az RMDSZ-es helyi tanácsok kitartó fellépésére volt szükség a folytatáshoz. Csaknem 2 tonna az előírásoknak nem megfelelő élelmiszert vontak ki a forgalomból a tengerparti üdülőtelepeken június 29 és augusztus 23 között végzett ellenőrzések során, közölte szerdán az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnöke szerint viszont a számok messze jobbak, mint tavaly. A tájékoztatás szerint az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelők 1988 ellenőrzést végeztek a nyári szezonban a vendéglátóhelyeken, kereskedelmi egységekben és az élelmiszerlánc más szereplőinél. Donald Trump amerikai elnök megerősítette szerdán a központi hírszerző ügynökség igazgatójának moszkvai látogatását. Az elnök washingtoni idő szerint szerdán reggel adott telefonos rádióinterjúban úgy fogalmazott, hogy félig rutinlátogatásról van szó, írja az MTI. Cáfolta John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésről szólna. A meteorológusok előrejelzés értelmében ma változékony lesz az idő, csapadék is előfordulhat. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült.
3: Jó reggelt!
4: Ön az Agnus Rádiót hallgatja.

Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Most a nap kalendáriumát lapozzuk, és az Emberek Együttes nyári eső című dala szól.

Augusztus 27-ét írunk, ez az év 239. szökőévben 240. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 126 nap van hátra. Tekintsük át előbb a fontosabb történelmi eseményeket. 827-ben ezen a napon Bálint pápát megválasztották. 1310. augusztus 27-én történt Károly Robert harmadszori megkoronázása. 1855. augusztus 27-én Franciaország és az Oszmán Birodalom szövetsége győzelmet aratott Oroszország felett, Szevasztopolnál. Ebben a csatában Lev Tolsztoj is részt vett. 1914-ben ezen a napon az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Belgiumnak. 1916. augusztus 27-én Románia csatlakozott az Antanthoz, hadat üzent Magyarországnak, a román haderő megkezdte Erdély elfoglalását. 1944-ben ezen a napon szovjet légitámadás érte Ungvárt. 2004-ben ezen a napon a magyar Wikipédia elérte a 2500 szócikket. Ezek voltak azok a pontosabb történelmi események, amelyek augusztus 27-éhez kötődnek.

Most lássuk, hogy kik a nap híres szülöttei. 1669. augusztus 27-én született Anna Mária orleáni hercegnő. 1812-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Szemere Bertalan, 1848-49-es politikus miniszterelnök. 1845-ben ezen a napon született Lettner Ödön építész. 1856-ban ezen a napon született Iván Jakovics Frankó ukrán író-költő. 1864-ben ezen a napon született Császár Imre színész. 1884. augusztus 27-én látta meg a napvilágot Gyárfás Elemér, jogász, politikus, publicista. 1902-ben ezen a napon született Ék Sándor, kosutias festőművész. 1911. augusztus 27-én látta meg a napvilágot Barabás Tibor, kosutias író. 1918. augusztus 27-én született Mészöly Dezső, kosutias író és műfordító. 1933-ban ezen a napon született Hámori Jenő olimpiai bajnok kardvívó. 1954. augusztus 27-én született Zalán Tibor József Attila díjas költő író. 1959-ben ezen a napon született Petőc András József Attila díjas író költő. 1964-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Gundel Takács Gábor sportújságíró televíziós műsorvezető. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek születési évfordulójuk augusztus 27-éhez kötődik.

Most lássuk, hogy kinek a halálozási évfordulójára emlékezünk a mai napon. 542-ben ezen a napon hunyt el Caesarius ókeresztény író. 1146-ban ezen a napon halt meg harmadik Erik dán király. 1590. augusztus 27-én hunyt el 5. Sixtus pápa. 1800-ban ezen a napon távozott az élők sorából Kerekes Sámuel újságíró, az első hírlapírók egyike. 1862-ben ezen a napon hunyt el Egyed Antal, római katolikus pap, költő, az MTA tagja. 1864. augusztus 27-én távozott az élők sorából Kuti Lajos író, az MTA tagja. 1961. augusztus 27-én hunyt el Rózsahegyi Kálmán, színész pedagógus. 1985-ben ezen a napon hunyt el Zsoldos Imre, trombita művész. 2017-ben ezen a napon hunyt el Lorán Lenke, Jászai Mari díjas, magyar színművész. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk augusztus 27-éhez kötődik. Augusztus 27-e 1991 óta a Moldovai Köztársaság függetlenségének napja.

0: A nyári eső című dal szólt az Emberek együttestől. A következő percekben kuktorovatunk hangzik el.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Mai kúktarovatunkban az édes köményes paradicsomleves receptjét osztom meg önökkel. Tekintsük át először, milyen hozzávalók szükségesek az elkészítéséhez. Hozzávalók 4 adaghoz: 400 g édes kömény, 1 közepes darab vöröshagyma, 1 gereszt fokhagyma, 1 evőkanál olívaolaj, 300 g konzerv paradicsom vagy hámozott, 400 ml zöldségalaplé, só és bors ízlés szerint, 1 csipet cukor, 60 g dió, 40 g parmezán sajt frissen reszelve, és 1 fél citromból nyert citromhéj.

lássuk, hogyan készül az édeskömény paradicsomleves. Az édesköményt megtisztítjuk, a zöldjét félretesszük, mossuk, a csutkáját kivágjuk, és az édesköményt apróra vágjuk. A kétféle hagymát meghámozzuk és apróra vágjuk. Az olajat egy edénybe felforrósítjuk, rászórjuk a kétféle hagymát, és az édesköményt körülbelül 2-3 percig dinszteljük. Felöntjük a paradicsommal és a levessel, lefedve körülbelül 20 percig főzzük. A levest botmixerrel enyhén darabosra pürésítjük. Ha túl sűrű, öntsünk hozzá még levest. Sóval, borssal és cukorral ízesítjük. A diót durvára vágjuk, majd egy serpenyőben megpirítjuk, kivesszük, hagyjuk hűlni. A diót elkeverjük a frissen reszelt parmezánnal, a citromhéjjal és az apróra vágott édeskömény zöldjével. A levest a diós parmezános keverékkel megszórva tálaljuk.

tekintsük át még egyszer, milyen hozzávalók szükségesek az édeskeményes paradicsomleves elkészítéséhez. Hozzávalók 4 adaghoz. 400 g édeskömény, egy közepes darab vöröshagyma, egy gereszt fokhagyma, egy evőkanál olívaolaj, 300 g konzerv paradicsom vagy hámozott paradicsom, 400 ml zöldségalaplé, só és bors ízlés szerint, egy csipet cukor, 60 g dió, 40 g parmezán sajt frissen reszelve, valamint egy fél citromból nyert citromhéj. Mai receptünk forrása www.nostalti.hu weboldal volt. Jó étvágyat kívánok!

0: Amennyiben tetszett hallgatóinknak az elhangzott recept, tartsanak velünk holnaptól is Cook the Robotunkban, hiszen akkor egy újabb receptet osztunk meg. A továbbiakban ünnepeltjeinket köszöntjük!
1: Ma Gáspár József és Mónika napja van. Nézzük, hogy honnan erednek ezek a nevek. A Gáspár bizonytalan eredetű név, a hagyomány szerint a három napkeleti bölcs egyikének neve, de a Bibliában ez a név nem szerepel, csak a 6. századtól bukkan fel. Lehet, hogy perzsa eredetű, a jelentése ez esetben kincset megőrző kincstárnok. A József Héber eredetű férfi név, jelentése Jahve gyarapítson, illetve Isten tegyen a most született gyermekekhez. John Marco Allegro szerint a kőjelentésű héber jáspis szó származéka. Ez a főpapok palástján és mellén hordott drága kődíszekre vésett törzsi jelekre utal. Női párja a Józefa, Józefin, Józefina. A Mónika vitatott eredetű női név. A leginkább valószínű, hogy kartágói pún eredetű, jelentése istennő, viszont mások szerint görög eredetű és jelentése magányos, megint mások szerint viszont latin eredetű és jelentése intő, figyelmeztető. Egyes források indogermán eredetű névként említik, ahol jelentése megmentő. Köszöntjük tehát minden Gáspár, József és Mónika nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik számára valamiért különleges ez a mai nap. Isten éltesse őket, a következő dal nekik szól.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon augusztus 27-én Szemere Bertalan politikus és író gondolatával köszöntöm Önöket. Ott, ahol szabad sajtó van, a közvélemény tévelyeket, de el nem tévedhet. A következő percekben híreinket hallják.
2: Hírek.
1: Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Elutasítják a bértörvény tervezetét az egészségügyben és az oktatásban dolgozók. Több hónapos leállás után újraindult a szilágynagyfalui orvosi rendelő építése. Közel 2 tonna rossz élelmiszert foglalt le a hatóság a tengerparti üdülőkben. Trump megerősítette a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Az egészségügyi és tanügyi szakszervezetek egyaránt elutasították szerdán a közalkalmazotti bértörvénytervezet legutóbbi változatát. A Sanitas szerdán bejelentette, hogy elutasítja a közalkalmazotti bértörvénytervezetének az ügyvivő kormány által javasolt legutóbbi változatát, hangsúlyozva, hogy a bejelentett módosítások ellenére a szakszervezetek által jelzett alapvető problémák továbbra is megoldatlanok maradtak. A szakszervezeti szövetség szerint a tervezet nem garantálja a bérek kifizetéséhez szükséges forrásokat, fenntartja a bérpótlékok 20%-os felső határát, és lehetőséget hagy arra, hogy 2027-ben csökkentsék a bérek számításánál használt referenciaértéket. Ilyen körülmények között nem beszélhetünk kiszámítható és biztonságos bérezésről az egészségügyi és szociális dolgozók számára, idézte a Sanitas közleményét az Ager Press. Újra dolgoznak a szilágynagyfalui régi polgármesteri hivatal épületén, amelyet modern orvosi rendelővé alakítanak át. Több mint 5 év telt el a korszerű rendelőről szóló első bejelentések óta. A létesítmény a tervek szerint korszerű körülményeket biztosít majd a helyi házi orvosoknak és a település lakóinak. A tavaly elkezdett beruházás az elmúlt időszakban több hónapra leállt, ezért az eredetileg kitűzött határidőre nem készülhetett el. Az RMDSZ-es helyi tanácsok kitartó fellépésére volt szükség a folytatáshoz. A községben élők már évek óta várják, hogy korszerű orvosi rendelő álljon a település központjában. A helyszín kiválasztása nem véletlen. Az épület a jelenlegi polgármesteri hivatal közvetlen közelében, az iskolák, az épülő bölcsőde és a templom közelében található, így a község különböző részeiről könnyen megközelíthető. Csaknem 2 tonna az előírásoknak nem megfelelő élelmiszert vontak ki a forgalomból a tengerparti üdülőtelepeken június 29 és augusztus 23 között végzett ellenőrzések során, közölte szerdán az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnöke

0: tették, 19 esetben pedig megtiltották a tevékenység folytatását. Donald Trump amerikai elnök megerősítette szerdán a központi hírszerző ügynökség igazgatójának moszkvai látogatását. Az elnök washingtoni idő szerint szerdán reggel adott telefonos rádióinterjúban úgy fogalmazott, hogy félig rutin látogatásról van szó, írja az MTI. Cáfolta John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésről szólna. A látogatással kapcsolatban utalt arra, hogy az ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben, és úgy fogalmazott, hogy valami kijöhet belőle, keményen dolgozunk azon, hogy véget vessünk annak a háborúnak, mondta. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony lesz az idő, csapadék is előfordulhat. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Péntek Márton, a Kolozsvár-Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Népem pedig jól lakik javaimmal, így szól az Úr. Jeremiás próféta könyve 31. részének 14. verse.

az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 4. részének 19. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoporttevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoporttevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Következzen Krédó rovatunk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
4: Krédó. A megtartó hit műsora.

Ékesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Lukács evangélium a 19. fejezetének 1-től 10-ig terjedő versei alapján áhítatott mond Gede Csongor, a Kolozsvár kolozsmonostori református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből a Megtalált gyermek című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Keresztény testvéreim, kedves rádióhallgatók! Olvasom Istennek hozzánk szóló igéjét, ugyamint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 19. részének első 10 versében. Jézus Jerikóba érkezett és végigment a városon. És volt ott egy Zákeus nevű ember, egy gazdag fővámszedő, aki igyekezett Jézust látni, hogy ki ő, de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy alacsony termetű volt. Ezért előre futott, és felmászott egy epertfüge fára, hogy onnan lássa, mert arra vitt Jézus útja. Amikor Jézus arra a helyre jutott, feltekintett, észrevette, és azt mondta neki: Zákeus, hamar szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell megszállnom. Erre sietve leszállt Zákeus, és örömmel fogadta. Akik pedig ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és azt mondták, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállt, és azt mondta az Úrnak: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamivel megcsaltam, annak 4-szer annyit adok helyette. Erre Jézus azt mondta neki: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Keresztény testvéreim, kedves rádióhallgatók! Jézus Jeruzsálembe való bevonulása előtt, azelőtt mielőtt királyként bevonulna a Szent Városba, Jerikóba érkezik. És Jerikóban egy gazdag emberrel találkozik, akiről 3 dolgot tudunk meg. Az első az, hogy nagyon gazdag volt. Foglalkozására nézve pedig fővámszedő és alacsony termetű. És valószínűleg mindhárom dolognak nagy jelentősége van, hiszen nem véletlenül jegyzi le ezeket a dolgokat Zákeusról a Szentírás. Gazdag volt, valószínűleg házzal rendelkezhetett, jókora földdel, béresekkel, szolgákkal. Foglalkozására nézve tehát vámszedő volt, aki a római megszállók részére szedte be az adót és a vámot. Az idegen hatalmat szolgálta ki, saját népét sarcolta és Rómát gazdagította meg. Másrészt pedig a vámszedő sok esetben patvarkodással, veszekedéssel, erőszakkal szerezte meg honfitársaitól azt, ami törvénytelenül is kicsalhatott. De Zákeus nem akármilyen vámszedő volt, hanem azt olvassuk, hogy ő a ranglétrán már feljebb haladt. Ő fő vámszedő volt. Valószínűleg a rómaiak ügyesnek, talpra esetnek, eszesnek találták. Viszont kicsiny termete valószínűleg ronthatott az amúgy is negatív megítélésén. És azt olvassuk a történetben, hogy Jézus Jerikóba érkezve észreveszi ezt az embert. Egy fügefa alatt halad el, amelyen éppen ott ágaskodik Zákeus. És valószínűleg, hogy csak jelképes értelmű az, hogy Jézus felfele néz, de én úgy gondolom, mégis jelentősége van ennek. Jelentősége van annak, hogy Zákeus, akit valószínűleg mindenki lenézett, megvetett, lehet, hogy jogosan, erre az emberre Jézus felnéz. A lenézett emberre felnéz az Isten fia, mert ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa a bűnösöket. Zákeus, még mielőtt Jézus észrevenné őt, ő is szeretne találkozni Jézussal. Szeretné látni, hogy ki az, aki mindenféle betegséget meg tud gyógyítani, aki a vakok látását vissza tudja adni, aki ki tudja űzni az emberekből az ördögöt, aki halottakat tud feltámasztani. És mégis a találkozás kezdeményezője Jézus. Jézus mondja azt: gyere le, mert nekem a te házadban kell ma megszállnom. Mintha azt mondaná Jézus: gyere le, mert nekem szükségem van rád. És ez teljesen más, mintha azt mondta volna: neked van szükséged rám. Isten ezt üzeni ma nekünk is: emberek, szükségem van rátok. Szükségem van arra, hogy ti alázatos, engedelmes szívvel hozzám gyertek,
mert én megnyugtatlak titeket. Jézus mai hívása is határozott, személyes, sürgető, alázatra buzdító és szeretetteljes. És ma is, mint egykor, a boldogtalan, kereső és végül örvendező embereket hívja Jézus magához. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mondja Zákeusnak, és szeretné ezt nekünk is elmondani. Szeretné, hogyha a mi szavainkat is tettek követnék, úgy, ahogy Zákeus szavait is tettek követték, hiszen szétosztotta vagyonának felét. És nem csak azt adta vissza, amit a törvény kötelezően kirót, ránézve, hanem annál sokkal többet. Isten tegyen bennünket is ilyen engedelmes hallgatókká. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te engedelmességre tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy a töredelmes szívet Te nem veted meg. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk hozzád, mint akik tisztában vagyunk azzal, hogy nekünk nincsenek érdemeink. Kegyelemből hitáltal üdvözülünk. Ezért adunk hálát, ezt köszönjük meg ma neked. Jézus Krisztusért. Amen.

0: A Lukács evangélium a 19. fejezetének az 1-től 10-ig terjedő versei alapján áhítatot mondott Gede Csongor, a kolozsmonostori református egyházközség lelkipásztora. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből a Megtalált gyermek című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.
1: A megtalált gyermek. Ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Lukács evangéliuma 15. részének 7. verse. Ennél az igénél az az élmény jut eszembe, amelyet Lánzsugon, egy északi tengeri szigeten éltem át. Egy házaspár elveszítette 4 éves gyermekét. Minden keresés ellenére nem találták az eltűnt gyermeket. Nem sokára a sziget összes lakója és az ott nyaralók is részt vettek a keresésben, az elveszett gyermeket azonban nem lelték. Délután bekapcsolódott a keresésbe a hadsereg is, amelynek tagjai helikopterrel fésülték át a szigetet, és a terület végigpásztázása közben megtalálták a gyermeket a magas homokdűnéken, a nagy rekettye bokrok között. Az egész sziget részt vállalt a szülők sorsában. Ez azonban csupán földi keresés és megtalálás volt. Mennyit keresi Isten az elveszett embert, mégpedig a legnagyobb alapossággal? Igen, az egész isteni szent háromság, Isten, az Atya, Isten, a Fiú, és Isten, a Szentlélek, fáradozik a bűnös ember érdekében. Ez különösen is megmutatkozik a Lukács evangéliuma 15. részének 1-től 32-ig terjedő verseiben. Hitben atyáink ezt a fejezetet a Biblia aranynapjának nevezték, mert itt jelenik meg a legnyilvánvalóbban az elveszett ember iránti isteni szeretet. Lukács evangéliuma 15. részének 1-től 7-ig terjedő verseiben a fiú Isten jó pásztorként keresi az elveszett bárányt. Amikor a jó pásztor az eltévedt jó után megy, abban megmutatkozik az ember tökéletes tehetetlensége arra, hogy önmagát megmentse. A Lukács 15.8.10-ben a Szentlélek, akit itt az asszony kezében lévő mécses fénye szimbolizál, keresi az elveszett drachmát. Ha a Szentlélek, mint világosság keresi az elveszett drachmát, akkor a szemétbe hulló drachmában az elveszett ember Istennel szembeni teljesen halott, kemény és hideg állapotát látjuk. A Lukács 15.11.32-ben Isten az Atya vár az elveszett bűnösre. Amikor az Atya vár a tékozló fiúra, akkor ebben az ember felelőssége mutatkozik meg, aki, ha Isten hívását meghallja, megtérhet, ha akar. Az egész istenség, Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek azon fáradozik, hogy az elveszett embereket keresse és megtalálja. Milyen nagynak kell lennie Isten szeretetének az ember iránt, hogy egész dicsőségében és teljességében ő maga fáradozik ezért az elveszett világért. A Lukács evangéliuma 15. fejezetét tehát joggal nevezhetjük a Biblia aranylapjának. Itt annyira csodálatosan ragyog felénk Isten szeretete és kegyelme, hogy csak csodálhatjuk és imádhatjuk ezt a nagy Istent és Urat.
0: Az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből a Megtalált gyermek című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsüdi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit augusztus 27-én csütörtök reggel ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben hírösszefoglalóval várom Önöket. Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Elutasítják a bértörvény tervezetét az egészségügyben és az oktatásban dolgozók. Több hónapos leállás után újraindult a Szilágy Nagyfalui orvosi rendelő építése. Közel 2 tonna rossz élelmiszert foglalt le a hatóság a tengerparti üdülőkben. Trump megerősítette a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Az egészségügyi és tanügyi szakszervezetek egyaránt elutasították szerdán a közalkalmazotti bértörvénytervezet legutóbbi változatát. A Sanitas szerdán bejelentette, hogy elutasítja a közalkalmazotti bértörvény tervezetének az ügyvivő kormány által javasolt legutóbbi változatát, hangsúlyozva, hogy a bejelentett módosítások ellenére a szakszervezetek által jelzett alapvető problémák továbbra is megoldatlanok maradtak. Újra dolgoznak a Szilágy Nagyfalui régi polgármesteri hivatal épületén, amelyet modern orvosi rendelővé alakítanak át. Több mint 5 év telt el a korszerű rendelőről szóló első bejelentések óta. A létesítmény a tervek szerint korszerű körülményeket biztosít majd a helyi házi orvosoknak és a település lakóinak. A tavaly elkezdett beruházás az elmúlt időszakban több hónapra leállt, ezért az eredetileg kitűzött határidőre nem készülhetett el. Az RMDSZ-es helyi tanácsok kitartó fellépésére volt szükség a folytatáshoz. Csaknem 2 tonna az előírásoknak nem megfelelő élelmiszert vontak ki a forgalomból a tengerparti üdülőtelepeken június 29 és augusztus 23 között végzett ellenőrzések során, közölte szerdán az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnöke szerint viszont a számok messze jobbak, mint tavaly. A tájékoztatás szerint az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelők 1988 ellenőrzést végeztek a nyári szezonban a vendéglátóhelyeken, kereskedelmi egységekben és az élelmiszerlánc más szereplőinél. Donald Trump amerikai elnök megerősítette szerdán a központi hírszerző ügynökség igazgatójának moszkvai látogatását. Az elnök washingtoni idő szerint szerdán reggel adott telefonos rádióinterjúban úgy fogalmazott, hogy félig rutinlátogatásról van szó, írja az MTI. Cáfolta John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésről szólna. A meteorológusok előrejelzés értelmében ma változékony lesz az idő, csapadék is előfordulhat. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.

0: az Atmos Rádiót hallgatja. Aktuális összeállításunkat a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugározzuk.
1: Az Anyaország. Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában. A kiadvány modern megoldásokkal segíti az olvasását azoknak, akik vagy gyengén látók, vagy csak egyszerűen már kényelmesebb nekik a nagybetűs, szürke hátterű szöveg olvasása. A nagybetűs új szövetség teljesen kihajtható, így egy nagyítóval is könnyebben használható, és minden idézőjelben fölösleges, zavaró részt mellőztek a szerkesztés közben, azaz például nincsenek magyar. Jegyzetek. A tervek szerint az Ószövetséget is megszerkesztik és kinyomtatják hasonló módon. Az első ószövetségi szakasz a Zsoltárok könyve lesz. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Megjelent az Új Szövetség olvasást segítő nagybetűkkel. Mi ennek a jelentősége? Nekem úgy remélik, hogy volt már ilyen korábban, csak lehet, hogy elfogyott, de hát erről fogunk például beszélgetni Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Szóval Ottó, volt már hasonló, csak elfogyott?
3: Volt már, igen, régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ez hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiány, tehát hogy nagybetűs új szövetség, nagybetűs biblia, ez legyen, elérhető legyen, és ezért fogtunk bele a kiadványnak a létrehozásába.
2: És akkor először a beltartalomról, tehát azt mondod, hogy a korábbi abban voltak példabeszédek, zsoltárok, vagy csak zsoltárok, nem emlékszem, ne haragudj.
3: Zsoltárok, új szövetség, zsoltárok és válogatott ószövetségi könyvek voltak benne, tehát az egész ószövetség nem volt meg, de egy egész nagy sorozat volt. Ebből még voltak kötetek, amiket elég sokáig lehetett kapni, de az új szövetség és a zsoltárok például az elfogyott már, szerintem már 10 éve nincsen, úgyhogy mindenféleképpen erre válaszolnunk kellett, illetve hát közben voltak olyan kísérletezések, hogy például a Román Biblia Társulattal együttműködve, ugye nekik az Erdélyben élő magyar bibliaolvasók miatt is fontos volt, hogy nagybetűs Károli Biblia legyen, és akkor velük megvalósítottunk közösen egy olyat, hogy ilyen hatalmas nagyméretű Károli Bibliát készítettünk. Ez körülbelül 2-3 ezer példányban egy-két évig elérhető volt, de nagyon-nagyon drága könyv volt. Ugye gondoljunk bele, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen hatalmas, nagy, rendes, vékony papíros nagy Károli Biblia, mint egy laptop akkora volt, és ez hosszú időn keresztül próbálta orvosolni ezt a nagybetűs biblia iránti igény, de ugye ez nem új fordítású biblia volt, és nekünk már egyre inkább az a meggyőződésünk, hogy az új fordítású bibliának a szövege az, amit ajánlunk a bibliaolvasóknak, a jobban érthető mi volt amiatt. És akkor ezért belekezdtünk ebbe a projektbe. Szempont volt az is, hogy kicsit tanulva a Károli Bibliának a létrehozásából, hogy ne legyen elképesztően drága, mert ha egy kiadvány, nem tudom, 20-30-40 ezer forintba kerül, akkor az nem életszerű, hogy folyamatosan biztosítani tudjuk az embereknek, és ezért inkább egy ilyen papírkötésű, könnyebben, olcsóban kivitelezhető Bibliába gondolkodtunk, így fordultunk ez iránt. Gyakorlatilag az új szövetséget jelentettük most meg 2 kötetben, tehát az új szövetség 2 kötetbe van szedve, és ez a 2 kötet külön is megvásárolható, illetve együtt valamivel olcsóbb. Ez az előnye ennek a kiadványnak, és hát rengeteg olyan feature, vagy ilyen jellemvonása van a könyvnek, tulajdonság, ami szerintünk segíti a felhasználhatóságát.
2: Erről mindjárt beszélünk, hogy mire gondolsz, csak egy kérdés még a tartalomhoz, tehát az, hogy az Ószövetségből most nincs semmilyen válogatott versek vagy könyvek benne, annak az az oka, hogy egyrészt korábban is az fogyott kevésbé, tehát ezért nincs akkora igény, vagy az ár volt a fő szempont, vagy hogyan döntöttétek el ezt, hogy most csak új szövetség?

0: Szövetség.
1: Alapvetően ez ugye a prioritások listája, tehát először az új szövetséggel kezdtünk, nyilván erre van a legnagyobb igény, és ez a legfontosabb első lépés. Egy következő kör lehet az oltárok, ami szintén ugye nagyon olvasott és használt bibliai könyv, és aztán, hogyha ez működik, és jó a fogadtatása ennek a kiadványnak, akkor, és ez megoldja azt a szükséget, amire gondoltuk, hogy létrehozzuk, tehát hogy a hagyományos bibliát már olvasni nem vagy nehezen tudó embereknek segítség, akkor megyünk a többi bibliai könyv felé. Tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy egy teljes biblia kiadás meg lesz több kötetben hasonlóan a régi vállalkozásunkhoz. De most egyelőre az új szövetségre összpontosítottunk két kötetbe, és majd a zsoltárokkal fogjuk folytatni. Hát ha ez valóban megvalósul, akkor azt lehet mondani, hogy egy 6-8 kötetben a teljes biblia megjelenhet, ami egy nagyon jó dolog lenne.
0: Milyen példányszámmal dolgoztok most, és hogy számolsz, hogy ez mennyi ideig lehet elég a korábbi igényeket látva?
1: Limitált példányszámmal dolgoztunk, tehát gyakorlatilag nem több ezer példányban jelent meg, hanem egy relatíve kisebb példányszámban, de ugye ez mivel papírkötésű könyv nem bibliai papíron van, hanem hagyományos vastagabb papíron, ezért ez bármikor újra nyomtatható. Tehát ez nem akkora logisztikai előrelátást igénylő kiadvány, mint egy biblia kiadás. A biblia az problémásabb a speciális technikai feltételek miatt. Ennek a kiadványnak talán annyiban érdekes a tulajdonságai, hogy ez egy olyan újszerű kötése van ennek a könyvnek, tehát ez teljesen 100%-ban kihajtható könyv, amivel azt szeretnénk segíteni, ha valaki ugye mondjuk nagyítóval, vagy a nagyításra használt mobiltelefonnal olvassa, akkor így gond nélkül lehet csúsztatni a könyvön a nagyítót. Tehát ez teljesen kinyitható, olyan, mint egy füzet lenne tulajdonképpen, de egyébként mellette 800 oldal körüli van, vagy 600 oldal, tehát egy nagy könyv, de teljesen kihajtható. Ez egy technikai érdekessége és újítása a könyvnek.
0: És ez például az egyik olyan, amire utaltál itt egy-két perccel ezelőtt, hogy ami segíti az olvasást, megértést?
1: Igen, ezek például ilyenek. A másik ilyen tulajdonsága az, hogy szürkék az oldalak, tehát nem csillog a napfényben, vagy a lámpafényénél, ami ugye egy ilyen olvasási igényű embereknél problémát jelent. A másik az, hogy hát nyilván a nagy betűméret mellett minden ilyen zavaró tényező, mint a vers számozás, vagy a jegyzetek, különböző ilyen tördelési dolgok, azok hiányoznak belőle. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy nagy, hatalmas betűs, nagy szellősségű, tehát a szöveg nagyon szellős, nincs összezsúfolva, és egy nagyon könnyen áttekinthető, nagy margókkal rendelkező szöveg. Tehát egy tényleg nagyon könnyű olvasni. Minden zavaró tényező hiányzik az oldalról. Csak a fejezetszám, versszámok a lapoldalán, és egyébként a bibliai szöveg önmagában.
0: A szerkesztésnél, tervezésnél kértetek véleményt olyanoktól, akiknek készült ez a kiadvány? Például ezek miatt a kihajthatóság is ilyen szempontok miatt,
1: igen.
0: Hogy olyan legyen ez, ami tényleg használható? És ha igen, akkor kik
1: igen.
0: Segítettek nektek?
1: Hát ugye ez egy hosszabb előkészítési fázis volt, hogy beszéltünk szakemberekkel, tehát akik a könnyű olvashatóságot vizsgálják, illetve olyan szakemberekkel, akik vakokkal, illetve gyengén látókkal foglalkoznak. Tehát egy elég széles konzultáción vagyunk túl, és azokat is bevontuk, akik a bibliatársadtag egyházaiban ezzel a speciális misszióval foglalkoznak, hogy gyengén látókat segítenek. Tehát az ő véleményüket is kikértük, és velük együtt lett kitalálva, hogy hogyan nézzen ki ez a könyv. Meg nyilván a nemzetközi példákat is követtük, vagy felhasználtuk, meg a saját tapasztalatunkat is. Hát ugye, ahogy beszéltünk róla, régen volt hasonló kiadványunk, az is nyilván akkor a nemzetközi sztenderdeket tükrözte, azóta sok tapasztalatunk lett. Úgyhogy mindezeket így beépítettük, és reméljük, hogy tényleg segítség lesz annak, aki nem tudja már a hagyományos betűméretet olvasni.
0: Túl vagyunk az első könyvbemutatótokon. Neked van már olyan találkozásod, hogy valaki érintett, aki nehezen lát, akinek fontos ez az új szövetség, az kézbe vette, beleolvasott, és valamilyen visszajelzéssel volt az irányotokba?
1: Még olyan nagyon nem terjesztettük ezt a könyvet, egyelőre csak a misszióknak, az egy tagegyházi misszióknak, ugye például a református missziónak, vagy a baptista egyház speciális missziójának adtunk példányokat. A sok olvasóval én még nem találkoztam, de ugye az interneten történik sok minden ma már, és ugye, ahogy meghirdettük ezt az eseményt, nagyon sokan visszajeleztek, hogy fú, de régen vártak erre, mert már nem tudják olvasni a hagyományos kis bibliájukat, úgyhogy bár nem gyengén látó, meg nem idősek, meg nem vakok, de biztos, hogy segítség lesz nekik egy ilyen óriás betűs Biblia mindennapokban. Nem kell a szemüveget használni, stb. Stb. A szószéken jobban látják, vagy a gyenge fényben jobban látják, tehát nagyon sok embernek lesz ez segítség egyébként is, de gyűjteni fogjuk egyébként majd ezeket a visszajelzéseket, mert hogyha folytatjuk, ahogy beszéltünk róla, tehát mondjuk a Zsoltárokkal, vagy a többi bibliai könyvvel, akkor igyekszünk majd leszűrni ezeket a tapasztalatokat.
0: Oké, egy utolsó kérdés, amit ne kötekedésnek védj, kérlek, csak felmerülhet esetleg hallgatókban, ezért kérdezem, hogy mennyire van szükség 2026-ban nyomtatott Bibliára, tehát amikor online ingyen elérhető a Biblia mindenki.hu oldalon a revidált újfordítású szöveg, amit akkorára nagyítok a számítógépemen, telefonomon, amekkorára akarok, még akár fel is olvastathatom egy programmal, meg van hangos Biblia, tehát hogy aki így nem látja a normál betűméretet, találhat megoldást arra, hogy hallja vagy olvassa a szöveget, de szerinted miért fontos az, hogy ez nyomtatásban kézbe vehető módon ott legyen annak, akinek erre van szüksége?
1: Ebbe igazad van, tehát amikor mi ezt készítettük a kiadványt, akkor ezzel szembesültünk, ezzel a véleménnyel is, meg igényfelméréssel. Az az érdekes, hogy sok szakember azt mondta, hogy persze, hát mindenféle technikai eszköz rendelkezésre áll már a gyengén látóknak, ugye elsősorban a mobiltelefon és a számítógép segítségével végül is bármit most már akár ugye felolvasó programokkal bármit el tudnak olvasni, de mégis ennek egyrészt azok számára, akiknek még mindig a nyomtatott könyv a Bibliával való találkozásnak az eszköze, másrészt pedig egyfajta szimbolikus dolog is, hogy igenis gondolunk azokra a testvéreinkre, akik ilyen látási nehézségekkel küzdenek. Tehát ha az a jelszavunk már 2017 óta, hogy a Biblia mindenki, akkor igenis vannak olyan rétegek, a társadalmi rétegek és olvasók, akiknek nem elérhető a Biblia azban a formátumban, ahogyan ezt ők tudják olvasni. És persze mindent meg lehet oldani már a technikával, de azért nagyon érdekes, hogy még ma is azért a digitális és a nyomtatott könyvnek az aránya az még a legfiatalabb generációban is egyáltalán nem olyan, mint amilyennek gondolnánk. Tehát most volt ilyen felmérésünk, ez a Patmos felmérés, amiről korábban egyébként már beszélgettünk, hogy a 18-35 éves korosztálynak továbbra is a bibliaolvasásnak 40%-a az nyomtatott Biblián zajlik. Tehát azt gondolná az ember, hogy ez a generáció már teljesen digitális, és teljesen lecserélte a Bibliát az applikációra, vagy az bibliaolvasó oldalra, de ez nem igaz. Tehát saját bevallásuk szerint még majdnem a fele arányban inkább, ha olvassák a Bibliát, akkor azt könyvformában teszik. Úgyhogy erre szerintem érzékenynek kell lenni, és lehetőséget kell adni az embereknek, hogy biblia, nyomtatott biblia formájában is hozzájussanak ilyen nagybetűs olvasmányhoz.
2: Az elmúlt percekben Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel beszélgettünk.
3: Aktuális összeállításunkat a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugároztuk. A következő percekben a nap állítata hangzik el.

Mai állítatunk címe: Útmutató az életre. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Zsoltárok könyve 119. fejezetének 105. verse. Mai állítatunk szerzője: John Baun, Minnesotában élő testvérünk. A lelkészünk szabadságon volt, így én kaptam a lehetőséget, hogy a vasárnapi istentiszteleten a gyermekeknek szóló üzenetet átadjam. Felmutattam egy ismert

Társasjáték játékszabályát a gyerekeknek, és megkérdeztem, tudják-e, hogy mi ez. Az egyik gyerek azt mondta, hogy ezzel tudjuk meg, hogyan kell játszani a játékot. Ezután felmutattam egy képet a fűnyíromról és a hozzátartozó használati utasításról. Feltettem a kérdést megint, és egy másik gyermek azt válaszolta, hogy ez mondja meg, hogyan javítsuk meg a fűnyírót, ha nem működik. Az utolsó képem a Biblia volt. Mint tudták, mi ez, így megkérdeztem vajon, ez is ugyanúgy működik, mint a többi. Kis szünet után egy gyermek válaszolt. Igen, mert megmondja, hogyan kell élnünk. A gyerekek helyesen válaszoltak. A Biblia tartalmazza Isten útmutatását egy tartalmas élethez. Ez nem csak egy könyv Istenről, ez könyv Istentől, ami megváltoztatja az életünket. Azért olvassuk, hogy megismerjük Istent, közelebb kerüljünk Istenhez, és megtaláljuk életünk értelmét rajta keresztül. Milyen csodálatos ajándék! Imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük a Biblia ajándékát! Segíts nekünk olvasni, érteni és követni a Te igédet. Amen. Isten írott szava teljes életre vezet minket Jézus Krisztusban. Vallja ezt John Bowne Minnesotában élő testvérünk, akinek imént a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a gyermek misszióért.

Ébresztő reggeli magazin műsorunk a végéhez érkezett, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Szabó Anitát hallották, az Ébresztő mai házigazdáját. A nap gondolatával búcsúzom, amely Szemere Bertalan politikus és írótól származik. Ott, ahol szabad sajtó van, a közvélemény tévelyeket, de el nem tévedhet. Könnyű ébredést kívánok minden kedves hallgatónknak, és áldott szép napot. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Elutasítják a bértörvény tervezetét az egészségügyben és az oktatásban dolgozók. Több hónapos leállás után újraindult a Szilágy Nagyfalui orvosi rendelő építése. Közel 2 tonna rossz élelmiszert foglalt le a hatóság a tengerparti üdülőkben. Trump megerősítette a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Az egészségügyi és tanügyi szakszervezetek egyaránt elutasították szerdán a közalkalmazotti bértörvénytervezet legutóbbi változatát. A Sanitas szerdán bejelentette, hogy elutasítja a közalkalmazotti bértörvénytervezetének az ügyvivő kormány által javasolt legutóbbi változatát, hangsúlyozva, hogy a bejelentett módosítások ellenére a szakszervezetek által jelzett alapvető problémák továbbra is megoldatlanok maradtak. A szakszervezeti szövetség szerint a tervezet nem garantálja a bérek kifizetéséhez szükséges forrásokat, fenntartja a bérpótlékok 20%-os felső határát, és lehetőséget hagy arra, hogy 2027-ben csökkentsék a bérek számításánál használt referenciaértéket. Ilyen körülmények között nem beszélhetünk kiszámítható és biztonságos bérezésről az egészségügyi és szociális dolgozók számára, idézte a Sanitas közleményét az Ager Press. Újra dolgoznak a Szilágy Nagyfalui régi polgármesteri hivatal épületén, amelyet modern orvosi rendelővé alakítanak át. Több mint 5 év telt el a korszerű rendelőről szóló első bejelentések óta. A létesítmény a tervek szerint korszerű körülményeket biztosít majd a helyi házi orvosoknak és a település lakóinak. A tavaly elkezdett beruházás az elmúlt időszakban több hónapra leállt, ezért az eredetileg kitűzött határidőre nem készülhetett el. Az RMDSZ-es helyi tanácsok kitartó fellépésére volt szükség a folytatáshoz. A községben élők már évek óta várják, hogy korszerű orvosi rendelő álljon a település központjában. A helyszín kiválasztása nem véletlen. Az épület a jelenlegi polgármesteri hivatal közvetlen közelében, az iskolák, az épülő bölcsőde és a templom közelében található, így a község különböző részeiről könnyen megközelíthető. Csaknem 2 tonna az előírásoknak nem megfelelő élelmiszert vontak ki a forgalomból a tengerparti üdülőtelepeken június 29 és augusztus 23 között végzett ellenőrzések során, közölte szerdán az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnöke szerint viszont a számok messze jobbak, mint tavaly. A tájékoztatás szerint az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelők 1988 ellenőrzést végeztek a nyári szezonban a vendéglátóhelyeken, kereskedelmi egységekben és az élelmiszerlánc más szereplőinél. Összesen 1897 kg az előírásoknak nem megfelelő élelmiszert vontak ki a forgalomból.

0: merült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésről szólna. A látogatással kapcsolatban utalt arra, hogy az ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben, és úgy fogalmazott, hogy valami kijöhet belőle, keményen dolgozunk azon, hogy véget vessünk annak a háborúnak, mondta. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzés értelmében ma változékony lesz az idő, csapadék is előfordulhat. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Péntek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Népem pedig jól lakik javaimmal, így szól az Úr. Jeremiás próféta könyve 31. részének 14. verse.

az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 4. részének 19. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A magyarok kenyere kárpátaljai adományozás.
4: Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény.
3: Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában.
5: Régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a Nagybetűs új szövetségnek és zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt.
3: Magyar Egyházzenei Biennálé a 17. Kolozsvári Magyar Napok keretében.
6: Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az a Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez emelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház, mint mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, mert mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk,

0: tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemelését is szolgálja.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. A segítség akkor is fontos, amikor maga az adományozó is nehéz körülmények között gazdálkodik. Ez bizonyítja évről évre a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem program kárpátaljai gyűjtése is. Idéni már 15. alkalommal szervezték meg a kezdeményezést, amelynek keretében a kárpátaljai gazdák ismét buzával segítették a rászorulókat és a kedvezményezett intézményeket. Erről Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
2: 2026-ban is meghirdetése került a Magyarok Kenyere program, amely a kárpátai gazdákat is megszólítja, és úgy látom, hogy azért idén is minden nehézség ellenére azért igen aktívak a közösségeink gazdái. Mit kell tudni a jelenlegi állapotokról?
3: Augusztus 20-án szoktuk befejezni a gyűjtést. A dolgok jelenlegi állása szerint 90 tonna buzát adományozott 1300 gazda. Én azt hiszem, a jelen körülmények között egy igencsak dicséretes eredmény. Esetleg, ha van rá igény, akkor kitérhetünk a mértékre is.
2: Mindenképpen beszélgessünk a mértékről. Nagyon jó volt látni, hogy Kárpát-medence viszonylatban azért Kárpátalja arányában mondhatjuk, hogy az élen jár az összefogás szempontjából, és ebben az akcióban azért igen lelkesen csatlakoztak. Most is azt látjuk, hogy azért jelentős számról beszélünk.
3: Igen, a Proagrikultúra Kárpátika Alapítvány az 2013 óta koordinálja Magyarok Kenyere 15 millió buzaszemnek a programjait itt Kárpátalján, és egyre nagyobb sikerrel mondhatnám. Tulajdonképpen az első úgymond megállásunk, vagy botlásunk, amit nem is botlásnak nevezhető, inkább a háborúval van összefüggésben. A háború előtti utolsó békében, bár volt Covid, 160 tonnányi buzát gyűjtöttünk, mintegy 1370 gazdától. Azóta ez valamelyest csökkent, de hát nyilván ez mindenképpen a háború rovására írható. A vetésterület is csökkent, a tévfikéznek a hiánya, a művelő eszközöknek az előregedése, úgy morális, mint fizikai előregedése, az infláció növekedése, a kiviteli nehézségek, és emiatt hogy a mindenkori szántóföldi kultúráknak az ára, a megtermett termésnek az ára bizony az idén is, mint az elmúlt évek során többször is a földbe állt. Összefüggésben természetesen a Ukrajna fekete tengeri kikötőjének a szétrakétázásával. Úgyhogy még azt mondanám, hogy csoda, hogy egyáltalán vett valaki, mert évről évre azt tapasztaljuk, hogy mélyen az önköltségi ár alatt kell gazdáinak értékesíteni a termésüket, és bizony, ha nem lenne valamilyen más fedezetük, akár a többlábánállásból, akár valamilyen más jövedelmük, bizony nagyon nehéz lenne kitermelni ezt az adománymennyiséget is, amivel hozzájárulnak itt a Magyarok Kenyeréhez, de a gazdáinak, hát én azt gondolom, hogy ilyen ambivalens viszonya van a földhöz, mert a föld van, és a föld bevetetlenül nem maradhat. Bizony, hogyha az eke húz egy barázdát, az áhít hozzá magot. És a gazdáink azok bevetik, hogyha kisbálta potyog az égből akkor is, és ha egyszerűen már kikeltet, ezt már csak ápolgatni kell, dédélgetni kell, védeni kell, táplálni kell, és a gazda szeme számára nincs szebb látvány, mint egy hullámzó aranyló buzamező. És bizony, ha ez megtörténik, akkor a gazdáink szívesen adományoznak ebbe a Magyarok Kenyere programban is. Ez többnyire a karitatív szervezetek, a kedvezményezettek. Úgy mondanám, hogy mi összegyűjtjük, eljutatjuk a karitatív szervezetekhez és az államileg nem támogatott oktatási intézményekhez, egyházi intézményekhez. A karitatív szervezetek pedig a kéz, amely szétosztja, eljutatja azokhoz a rászorultakhoz a mindennapi kenyerüket, akinek ezekre mindig szükségük van. Ténylegesen élenjáró a kárpátai magyar gazdatársadalom az adományozásban, akár területre, akár népességre levetítve messze Kárpát-medence úgymond legjobban teljesítő gazdatársadalma láthatjuk itt Kárpátalján. Büszkék vagyunk rá, és hálával és köszönettel tartozunk minden egyes zsák buzáért, amit szívvel, lélekkel megtermelnek és adományoznak ebbe a programba.
4: Meddig várják még a felajánlásokat?
3: Augusztus 20-áig. Úgyhogy azért mondom, ez még egy közbülső állapot, még jó reményünk van rá, hogy néhány tonnával meg tudni a mostani gyűjtési eredményeket.
2: Beszéljünk egy kicsit a gazdáknak a lelki állapotáról. Hogyan lehet ezt éveken keresztül bírni, ezt a fajta rosszul tartott piaci árat, gyenge terméshozamot? Mennyire fenntartható ez, vagy milyen megoldásokat tudnak előhozni a gazdák? Azt látjuk, hogy egyre több más jellegű kultúrát is próbálnak honosítani, így aztán egyik húzza talán a másikat.
3: Nem egyszerű a dolog gazdáink számára, ugyanis ha van egy adott terület, és szántóföldi kultúrák termesztésére állt rá az adott családi gazdaság, azért beszél a családi gazdaságról, mert nagyjából ezekkel a gazdákkal van kapcsolatunk. A nagyok, a bérlő gazdaságok, azok köszönik, el vannak nélkülünk is. Tehát azt akarom mondani, hogy a szántóföldi kultúrákhoz, a buza termesztéshez, tengeri napraforró termesztéshez rendelkeznek megfelelő művelőeszközökkel és betakarítóeszközökkel, és nem könnyű ezeket egyik napról a másikra elhagyni, még akkor is, ha úgymond nem éppen jövedelmező a termesztés. Legalább 3 év kell ahhoz, hogy belássa végképp a gazda. Ezen mindenképpen változtatni kell. Változtatni kellene már csak azért is, mert ugye a Kárpát-medencének ez a régiója is kiszáll. Változtatni kellene a művelésmódon. Tehát meg kellene tanulni azokat a takarékos művelési módokat, amivel meg lehetne a talajban őrizni a nedvességet. Nem feltétlenül szántásra gondolok, hanem direktvetésre és a talajtakarásnak, a mulcsozásnak különféle módszereire. Viszont ez azzal járna, hogy mindenképpen ki kellene egész héten, ki kellene cserélni a gépparkot. Erősebb vonóeszközökre, traktorokra lenne szükség, és más jellegű gépekre. Ehhez pedig tőke kell. A tőke jelenleg ezeknek a gazdaságoknak a rendelkezésre nem áll. Most valaki nyugodtan emlegetheti itt az Egálnede pályázati rendszert, 2016-19-ig ez működött. Azért azt tudni kell, hogy azok a vonóeszközök, vagy a traktorok, vagy gépek, kapcsolt gépek, amit azon keresztül lehetett beszerezni, ezek leginkább a kertészeti termesztésben voltak alkalmazhatók, a szántóföldi nagykultúrák termesztésére nem igazán. És mégis mi a megoldás? Nyilván az, hogy több lábon kell állni. Több lábon állást nagyon sok gazdánk úgy gondolja, hogy áttér a zöldségtermesztésre, akár a szántóföldi zöldségtermesztésre, akár, de leginkább a védett zöldség és gyümölcs termesztésre, és leginkább a primőrök termesztésére. Ugye az idén is tapasztaltunk ezt az iszonyatos szárazságot. Nagydobrony környékén, ahol én lakom, itt a tavaszi hónapokban 91 nap alatt 5 mm csapadék esett, ami azzal járt, hogy gyakorlatilag egy csontszáraz lett a talaj. Szántóföldi kultúrák vagy nem keltek ki, vagy kikelés után elpusztultak. Magyarán, amit nem lehet öntözni, az nagyon nehéz megmenteni, vagy egyáltalán, hogy abból értékelhető termés legyen. Innen következik, hogy kis területen nagy értékű termés kell betakarítani, hogy egyáltalán lábon tudjanak maradni. Hát nyilván itt felfutott a szamóca, a dinnyének a termesztése, a csemegő kukoricának a termesztése, és annak különféle technológiai változatai, a zalagútfóliás, a kisalagútas, vagy akinek telt rá vándorfóliás, vagy nagy légterű fóliába, de mindenképpen valamilyen védett módon próbált korai primő termést előállítani. Zömében sikerült is, még annak ellenére is, ha április végén és május első napjában néhány nagyon jelentős hagyos éjszaka volt, aki ezt valamilyen úton módon túl tudta élni, akkor az a nyár elejére, közepére egy jelentős jövedelmet tudott saját maga számára és a családja számára biztosítani. Azt gondolom, hogy így valamilyen úton módon a gazdáink számára ez egy túlélési lehetőséget jelent.
1: Az elmúlt percekben Hidi Lászlóval, a Proagrikultúra Kárpátika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk.

0: Az anyaország. Nagybetűs olvasás segítő új szövetség jelent meg a Magyar Biblia Társulat gondozásában. A kiadvány modern megoldásokkal segíti az olvasását azoknak, akik vagy gyengén látók, vagy csak egyszerűen már kényelmesebb nekik a nagybetűs, szürke hátterű szöveg olvasása. A nagybetűs új szövetség teljesen kihajtható, így egy nagyítóval is könnyebben használható, és minden idézőjelben fölösleges, zavaró részt mellőztek a szerkesztés közben, azaz például nincsenek magyar. A tervek szerint az Ószövetséget is megszerkesztik és kinyomtatják hasonló módon. Az első ószövetségi szakasz a Zsoltárok könyve lesz. A részletekről Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával, református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
1: Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűkkel. Mi ennek a jelentősége? Nekem úgy remélik, hogy volt már ilyen korábban, csak lehet, hogy elfogyott, de hát erről fogunk például beszélgetni Pecsuk Ottóval, a Magyar Biblia Társulat főtitkárával. Szóval Ottó, volt már hasonló, csak elfogyott?
2: Volt már, igen, régen, talán több évtizede is most már volt olyan kiadása a nagybetűs új szövetségnek és Zsoltároknak, amely ilyen egy-egy kötetben egy-egy bibliai könyvet, vagy esetleg rövid könyveket összecsoportosítva publikált. Ez egy ilyen kemény fedeles A4-es méret, vagy annál még talán nagyobb kiadvány volt. Ezt hosszú éveken keresztül lehetett kapni, és most már hosszú évek óta nincsen, és részben ez is motivált minket, hogy ezt a hiány, tehát hogy nagybetűs új szövetség, nagybetűs Biblia, ez legyen, elérhető legyen, és ezért fogtunk bele ennek a kiadványnak a létrehozásába.
1: És akkor először a beltartalomról, tehát azt mondod, hogy a korábbi abban voltak példabeszédek, Zsoltárok, vagy csak Zsoltárok, nem emlékszem, ne haragudj.
2: Zsoltárok, új szövetség, Zsoltárok és válogatott ószövetségi könyvek voltak benne, tehát az egész ószövetség nem volt meg, de egy egész nagy sorozat volt. Ebből még voltak kötetek, amiket elég sokáig lehetett kapni, de az új szövetség és a Zsoltárok például az elfogyott már, szerintem már 10 éve nincsen, úgyhogy mindenféleképpen erre válaszolnunk kellett, illetve hát közben voltak olyan kísérletezések, hogy például a Román Biblia Társulattal együttműködve, ugye nekik a Erdélyben élő magyar bibliaolvasók miatt is fontos volt, hogy nagybetűs Károli Biblia legyen, és akkor velük megvalósítottunk közösen egy olyat, hogy ilyen hatalmas nagyméretű Károli Bibliát készítettünk. Ez körülbelül 2-3 ezer példányban egy-két évig elérhető volt, de nagyon-nagyon drága könyv volt. Ugye gondoljunk bele, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen hatalmas, nagy, rendes, vékony papíros nagy Károli Biblia, mint egy laptop akkora volt, és ez hosszú időn keresztül próbálta orvosolni ezt a nagybetűs biblia iránti igény, de ugye ez nem új fordítású biblia volt, és nekünk már egyre inkább az a meggyőződésünk, hogy az új fordítású bibliának a szövege az, amit ajánlunk a bibliaolvasóknak, a jobban érthető mi volt amiatt. És akkor ezért belekezdtünk ebbe a projektbe. Szempont volt az is, hogy kicsit tanulva a Károli Bibliának a létrehozásából, hogy ne legyen elképesztően drága, mert ha egy kiadvány, nem tudom, 20-30-40 ezer forintba kerül, akkor az nem életszerű, hogy folyamatosan biztosítani tudjuk az embereknek, és ezért inkább egy ilyen papírkötésű, könnyebben, olcsóban kivitelezhető Bibliába gondolkodtunk, így fordultunk ez iránt. Gyakorlatilag az új szövetséget jelentettük most meg 2 kötetben, tehát az új szövetség 2 kötetbe van szedve, és ez a 2 kötet külön is megvásárolható, illetve együtt is, együtt valamivel olcsóbb. Ez az előnye ennek a kiadványnak, és hát rengeteg olyan feature, vagy ilyen jellemvonása van a könyvnek, tulajdonság, ami szerintünk segíti a felhasználhatóságát.
1: Erről mindjárt beszélünk, hogy mire gondolsz, csak egy kérdés még a tartalomhoz, tehát az, hogy az Ószövetségből most nincs semmilyen válogatott versek vagy könyvek benne, annak az az oka, hogy egyrészt korábban is az fogyott kevésbé, tehát ezért nincs akkora igény, vagy az ár volt a fő szempont, vagy hogyan döntöttétek el ezt, hogy most csak új szövetség?
2: Alapvetően ez ugye a prioritások listája, tehát először az új szövetséggel kezdtünk, nyilván erre van a legnagyobb igény, és ez a legfontosabb első lépés. Egy következő kör lehet a Zsoltárok, ami szintén ugye nagyon olvasott és használt bibliai könyv, és aztán, hogyha ez működik, és jó a fogadtatása ennek a kiadványnak, akkor, és ez megoldja azt a szükséget, amire gondoltuk, hogy létrehozzuk, tehát hogy a hagyományos bibliát már olvasni nem, vagy nehezen tudó embereknek segítség, akkor megyünk a többi bibliai könyv felé. Tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy egy teljes biblia kiadás meg lesz több kötetben hasonlóan a régi vállalkozásunkhoz. De most egyelőre az Újszövetségre összpontosítottunk két kötetbe, és majd a Zsoltárokkal fogjuk folytatni. Hát ha ez valóban megvalósul, akkor azt lehet mondani, hogy egy 6-8 kötetben a teljes biblia megjelenhet, ami egy nagyon jó dolog lenne.
1: Milyen példányszámmal dolgoztok most, és hogy számolsz, hogy ez mennyi ideig lehet elég a korábbi igényeket látva?
2: Limitált példányszámmal dolgoztunk, tehát gyakorlatilag nem több ezer példányban jelent meg, hanem egy relatíve kisebb példányszámban, de ugye ez mivel papírkötésű könyv nem bibliai papíron van, hanem hagyományos vastagabb papíron, ezért ez bármikor újra nyomtatható. Tehát ez nem akkora logisztikai előrelátást igénylő kiadvány, mint egy biblia kiadás. A biblia az problémásabb a speciális technikai feltételek miatt. Ennek a kiadványnak talán annyiban érdekes a tulajdonságai, hogy ez egy olyan újszerű kötése van ennek a könyvnek, tehát ez teljesen 100%-ban kihajtható könyv, amivel azt szeretnénk segíteni, ha valaki ugye mondjuk nagyítóval, vagy a nagyításra használt mobiltelefonnal olvassa, akkor így gond nélkül lehet csúsztatni a könyvön a nagyítót. Tehát ez teljesen kinyitható, olyan, mint egy füzet lenne tulajdonképpen, de egyébként mellette 800 oldal körüli van, vagy 600 oldal, tehát egy nagy könyv, de teljesen kihajtható. Ez egy technikai érdekessége és újítása a könyvnek.
1: És ez például az egyik olyan, amire utaltál itt egy-két perccel ezelőtt, hogy ami segíti az olvasást, megértést?
2: Igen, ezek például ilyenek. A másik ilyen tulajdonsága az, hogy szürkék az oldalak, tehát nem csillog a napfényben, vagy a lámpafényénél, ami ugye egy ilyen olvasási igényű embereknél problémát jelent. A másik az, hogy hát nyilván a nagy betűméret mellett minden ilyen zavaró tényező, mint a vers számozás, vagy a jegyzetek, különböző ilyen tördelési dolgok, azok hiányoznak belőle. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy nagy, hatalmas betűs, nagy szellősségű, tehát a szöveg nagyon szellős, nincs összezsúfolva, és egy nagyon könnyen áttekinthető, nagy margókkal rendelkező szöveg. Tehát egy tényleg nagyon könnyű olvasni. Minden zavaró tényező hiányzik az oldalról. Csak a fejezetszám, versszámok az lapoldalán, és egyébként a bibliai szöveg önmagában.
1: A szerkesztésnél, tervezésnél kértetek véleményt olyanoktól, akiknek készült ez a kiadvány, például ezek miatt a kihajthatóság is ilyen szempontok
2: Igen,
1: miatt, hogy
2: igen.
1: olyan legyen ez, ami tényleg használható? És ha igen, akkor kik
2: Igen.
1: segítettek nektek?
2: Hát ugye ez egy hosszabb előkészítési fázis volt, hogy beszéltünk szakemberekkel, tehát akik a könnyű olvashatóságot vizsgálják, illetve olyan szakemberekkel, akik vakokkal, illetve gyengén látókkal foglalkoznak. Tehát egy elég széles konzultáción vagyunk túl, és azokat is bevontuk, akik a Bibliatársad tagegyházaiban ezzel a speciális misszióval foglalkoznak, hogy gyengén látókat segítenek. Tehát az ő véleményüket is kikértük, és velük együtt lett kitalálva, hogy hogyan nézzen ki ez a könyv. Meg nyilván a nemzetközi példákat is követtük, vagy felhasználtuk, meg a saját tapasztalatunkat is. Hát ugye, ahogy beszéltünk róla, régen volt hasonló kiadványunk, az is nyilván akkor a nemzetközi sztenderdeket tükrözte, azóta sok tapasztalatunk lett. Úgyhogy mindezeket így beépítettük, és reméljük, hogy tényleg segítség lesz annak, aki nem tudja már a hagyományos betűméretet olvasni.
1: Túl vagyunk az első könyvbemutatótokon. Neked van már olyan találkozásod, hogy valaki érintett, aki nehezen lát, akinek fontos ez az új szövetség, az kézbe vette, beleolvasott, és valamilyen visszajelzéssel volt az irányotokba?
2: Még olyan nagyon nem terjesztettük ezt a könyvet, egyelőre csak a misszióknak, az egy tagegyházi misszióknak, ugye például a református missziónak, vagy a baptista egyház speciális missziójának adtunk példányokat. A sok olvasóval én még nem találkoztam, de ugye az interneten történik sok minden ma már, és ugye, ahogy meghirdettük ezt az eseményt, nagyon sokan visszajeleztek, hogy fú, de régen vártak erre, mert már nem tudják olvasni a hagyományos kis bibliájukat, úgyhogy bár nem gyengén lát, meg nem idősek, meg nem vakok, de biztos, hogy segítség lesz nekik egy ilyen óriás betűs Biblia mindennapokban. Nem kell a szemüveget használni, stb. Stb. A szószéken jobban látják, vagy a gyenge fényben jobban látják, tehát nagyon sok embernek lesz ez segítség egyébként is, de gyűjteni fogjuk egyébként majd ezeket a visszajelzéseket, mert hogyha folytatjuk, ahogy beszéltünk róla, tehát mondjuk a Zsoltárokkal, vagy a többi bibliai könyve, akkor igyekszünk majd leszűrni ezeket a tapasztalatokat.
1: Oké, egy utolsó kérdés, amit ne kötekedésnek védj, kérlek, csak felmerülhet esetleg hallgatókban, ezért kérdezem, hogy mennyire van szükség 2026-ban nyomtatott Bibliára, tehát amikor online ingyen elérhető a Biblia mindenki.hu oldalon a revidált újfordítású szöveg, amit akkorára nagyítok a számítógépemen, telefonomon, amekkorára akarok, még akár fel is olvastathatom egy programmal, meg van hangos Biblia, tehát hogy aki így nem látja a normál betűméretet, találhat megoldást arra, hogy hallja vagy olvassa a szöveget, de szerinted miért fontos az, hogy ez nyomtatásban kézbe vehető módon ott legyen annak, akinek erre van szüksége?
2: Ebben igazad van, tehát amikor mi ezt készítettük a kiadványt, akkor ezzel szembesültünk, ezzel a véleménnyel is, meg igényfelméréssel. Az az érdekes, hogy sok szakember azt mondta, hogy persze, hát mindenféle technikai eszköz rendelkezésre áll már a gyengén látóknak, ugye elsősorban a mobiltelefon és a számítógép segítségével végül is bármit most már akár ugye felolvasó programokkal bármit el tudnak olvasni, de mégis ennek egyrészt azok számára, akiknek még mindig az a nyomtatott könyv a Bibliával való találkozásnak az eszköze. Másrészt pedig egyfajta szimbolikus dolog is, hogy igenis gondolunk azokra a testvéreinkre, akik ilyen látási nehézségekkel küzdenek. Tehát ha az a jelszavunk már 2017 óta, hogy a Biblia mindenki, akkor igenis vannak olyan rétegek, a társadalmi rétegek és olvasók, akiknek nem elérhető a Biblia azban a formátumban, ahogyan ezt ők tudják olvasni. És persze mindent meg lehet oldani már a technikával, de azért nagyon érdekes, hogy még ma is azért a digitális és a nyomtatott könyvnek az aránya az még a legfiatalabb generációban is egyáltalán nem olyan, mint amilyennek gondolnánk. Tehát most volt ilyen felmérésünk, ez a Patmos felmérés, amiről korábban egyébként már beszélgettünk, hogy a 18-35 éves korosztálynak továbbra is a bibliaolvasásnak 40%-a az nyomtatott Biblián zajlik. Tehát azt gondolná az ember, hogy ez a generáció már teljesen digitális, és teljesen lecserélte a Bibliát az applikációra, vagy az bibliaolvasó oldalra, de ez nem igaz. Tehát saját vallásuk szerint még majdnem a fele arányban inkább, ha olvassák a Bibliát, akkor azt könyvformában teszik. Úgyhogy erre szerintem érzékenynek kell lenni, és lehetőséget kell adni az embereknek, hogy biblia, nyomtatott biblia formájában is hozzájussanak ilyen nagybetűs olvasmányhoz.
0: Az elmúlt percekben Pecsuk Ottóval, a Magyar Bibliatársulat főtitkárával, református lelkésszel beszélgettünk.

Erdély. Augusztus 14-e és 17-e között a különböző vallási közösségek együttélésének szimbolikus terében Kolozsvár városának 12 magyar templomában mintegy 40 magyar zeneszerző, csaknem 100 egyházzenei alkotása szólalt meg.

0: Liturgikus keretben, koncertformában vagy műhelymunka során a Magyar Egyházzenei Biennálé keretében. Az esemény sorozatról Potyó István kántor karnagyot, az Egyházzene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
1: Hogyan született meg a Magyar Egyházzenei Biennálé ötlete, és mit foglal magában ez a négynapos eseménysorozat? Mi volt az a gondolat, ami elindította ezt a kezdeményezést?
2: Az Egyházzenei Biennálé gondolata körülbelül 2020 körül született meg. Sermeszi György zeneszerző keresett meg az ötlettel és a gondolattal, hogy Kolozsvár adjon otthont egy olyan típusú rendezvénynek, amelynek fókuszában az egyházzene áll, de olyan módon, hogy ebben az esetben a kórusok mellett, vagy a részvevő kórusok mellett kimondottan kortárs egyházzenei alkotások kapjanak jelentőséget, és kvázi kizárólagos jelentőséget, és hosszú idő telt el, amíg véglegesen összejött ez az első alkalom, viszont az egyházzenei biennálénak az első kiadása azért volt nagyon-nagyon fontos és szép, mert pont egybeesett Szent Mihály templom átadásával és megáldásával, ami bárhogy is nézett történelmi jelentőségű, és a gond is erős úgy hozta, hogy pont a nyitó koncertje az Egyházai Biennálénak egyben volt a templom megáldásának ünnepségével 2022-ben. A fő gondolat az volt, hogy adjunk teret a rendszerváltozás után született egyházani alkotásoknak egy olyan teret és egy olyan lehetőséget, hogy ezek a művek kerüljenek fókuszpontba, és ezek kerüljenek bemutatásra, jó előadásba, és ez legyen a legfőbb, úgymond vezérvonala ennek a rendezvénynek. És nem csak koncert, hanem kimondottan az is egy nagyon fontos aspektus, hogy ezek liturgikus, tehát istentiszteleteken meg szentmiséken szólaljanak meg.
1: Mit jelent pontosan az, hogy ez a biennálé a Kárpát-medence egészét összefogja? Kik és honnan érkeznek Kolozsvárra ezekben a napokban?
2: Minden egyes kiadásban nagyon fontos volt, hogy az erdélyi kórusok és a magyarországi kórusok mellett felvidékről, Kárpátaljáról érkezzenek énekharok, akik ugyanúgy végzik ezt a gyönyörű szép szolgálatot, egyházban és szolgálatot a közösségeikben és templomaikban. Úgyhogy Magyarországról, Pápáról, Budapestről, Pécsről, de érkeznek felvidékről is, és nyilván Csíkszeredából, itt mondom, kolozsvári énekkaruk, illetve részt vesznek olyan egyházzenészek, kántoruk, akik más régióban, mint a Máramarosszigetről jönnek, vagy az Erdély különböző pontjáról, azért, hogy itt lehessenek ezen az egyházzenei biennálén.
1: Miért éppen Kolozsvár ad otthont ennek a rendezvénysorozatnak? Mit jelent az, hogy 12 magyar templom kapcsolódik be a programba?
2: Fontos volt, hogy a különböző vallások reprezentálva legyenek, és meg tudják mutatni az ők specifikumát, tehát a jellegzetességeiket. Olyan művek szülessenek, amelyek minden egyes történelmi egyháznak a kórus hagyományához ragaszkodik, illetve ahhoz a tallamkincshez, amit a istentiszteletben személyiségben használnak. Ezért is volt Kolozsvár, egy olyan központi hely, ahol együtt vagyunk olyan típusú közreműködésben, amely lehetővé teszi ezt a típusú megnyilvánulást és együtt éneklést, együtt muzsikálást. És a 12 templom pont eznek a tükröződése, amikor is vasárnap a különböző templomokban a jelenlevő énekkarok énekszolgálatot, kórusszolgálatot vállalnak. Tehát nem koncertet, hanem kimondottan a közösségek belátogatnak el a monostorról egészen a Ferences templomig és a Piarista templomig, és elvállalják az itt lévő kórusok, hogy a liturgián, az istentiszteleten vagy a szentmiséken énekelnek, és bemutatnak olyan műveket, amelyek oda illenek.
1: Te is említetted, hogy a Biennálé egyik fontos célja a rendszerváltozás után született magyar egyházzenei alkotások bemutatása. Miért tartottátok fontosnak, hogy éppen ezek kerüljenek a középpontba?
2: Olyan gazdag repertoár született a rendszerváltozás után, kicsit reakcióként is, ugye hát nem volt ildomos egyházzenei alkotásokat komponálni, illetve nyilván megszorítás alatt volt, így természetesen volt ez a kimondott a megnyilvánulás, hogy a zeneszerzők nagyon sok egyházzenei alkotást komponált, és annak is tulajdonítható, hogy maga az énekkar a kórusoknak egy jó hányada, egy nagyon nagy hányada azért egyházi vonatkozású. Ugye a közösség él, nagyon sok templom mellett a kórus közösség él, és ők tudják igazából ezeket a műveket bemutatni, amiket komponálnak, úgy, hogy egy robbanásszerű alkotási munka kezdődött, tehát nagyon nagy számban komponáltak egyházadnyi alkotásokat a rendszerváltozás után, viszont nem mindenhol kerültek ezek repertoárba, vagy nem ismertettek meg. Úgyhogy ez volt a cél, hogy ezeket megismertessük, ezeket az alkotásokat.
1: Mintegy 40 magyar zeneszerző, csak nem 100 műve hangzik el. Milyen kincsekre, különlegességekre számíthatnak azok, akik ellátogatnak a programokra?
2: Ami nagyon értékes dolognak tartok, az, hogy a pár nap alatt Kolozsvárnak a 4000 kilométerre első zeneszerző sűrűsége nagyobb megnő, de ugyanakkor egyházzenészek is itt vannak, egyházi elöljárókkal is folytonosan tartjuk a kapcsolatot, és meghívottként vannak jelen. Tehát azok a szereplők, akik az egyházzenei életben szerves részként benne vannak, hórusok, karnagyok, kántorok, zeneszerzők, egyházi elöljárók, hívek, ezek mind itt vagyunk, és együtt formáljuk azt, amit úgy gondoljuk, hogy értékes és maradandó lehet. Ezért értékes, és ezért szép ez az egyházi biennálé, mert hogy ebben a szép folyamatban, a zenei szolgálatban jelenlevő szereplők mind együtt vannak, és együtt próbáljuk az értéket megtalálni, és úgy megméretetni, hogy mi az, ami maradandó és érdemes.
1: Kik azok, akik nélkül ez a biennálé nem jöhetett volna létre? Mesélkedek egy kicsit a szervezőkről és a művészeti vezetésről, illetve arról, hogyan dolgoztak együtt ezen a nagy léptékű eseményen.
2: Az egyházai biennálénak a létrejötte a Kolozsvári Magyar Napoknak a szervező gárdájával indult, akiknek nagyon hálásak vagyunk, hogy már a kezdetektől nagyon-nagyon sokat segítettek, Gergely Balázsnak és az egész csapatának. Az volt megalapozva, és most is a társ rendezvénye a Kolozsvári Magyar Napoknak, illetve nagyon fontos logisztikai csapat van ez mögött, a szervezés mögött, aminek nem tudnánk lebonyolítani Szabó Kriszta és Sipos Dávid, akiket megemlítek, mert nagyon fontosak, illetve az egyházi előjáróknak és a hozzáállása és támogató készsége is nagyon-nagyon fontos, mert egyensúlyban vagyunk jelen ezekben az egyházzenészek, a hívek, a zeneszerzők és az egyházi előjárók, hogy közösen beszéljünk azokról a dolgokról, amik fontosak és értékesek, illetve a művészeti vezetés, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az irányvonalat mutatni. Itt nyilván elsőként a legfontosabb megemlíteni Selmet, egy zeneszerzőt, aki tartja kapcsolatot a zeneszerzőkkel, meg nagyon fontos és súlyos munkabírással szervezi és saját gyerekének tekinti az egyházai biennálét. Ezen belül nagyon fontos megemlíteni az antológiát, a kórusgyűjteményt, ami megjelenik minden alkalommal, az új művekkel, illetve Sófalvi Emesőit, muzikológust, aki a szakmai tudásával és minden munkakészségével és munkabírásával nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy létrejöhessen a Vekezzené Biennálé.
1: És végül egy lezáró kérdés. Mit szeretnétek, hogy a résztvevők hazavigyenek magukkal a Biennáléről? Mit adhat ez az esemény az egyházzenei közösségeknek és a nagy közönségnek?
2: Úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb az az Istenhez emelő lelki élmény. Ez az Istenhez felemelő lelki élmény legyen mindegyünknek része, olyan muzsika által, amely most született, friss, és az egyház, mint mindenkor a művészeteknek a legjobb bemutatója és megtartója, mert mindig is fontosnak tartotta, hogy a jó Istennek a legjobbat adjuk, ugyanez tükröződjön zeneileg, amely a lelkünk felemelés szolgálja.
0: Az elmúlt percekben Potyó István kántor karnagyot, az Egyházzene Kolozsvár Egyesület alapító elnökét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket, legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Elutasítják a bértörvény tervezetét az egészségügyben és az oktatásban dolgozók. Több hónapos leállás után újraindult a Szilágy

nagyfalui orvosi rendelő építése. Közel 2 tonna rossz élelmiszert foglalt le a hatóság a tengerparti üdülőkben. Trump megerősítette a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Az egészségügyi és tanügyi szakszervezetek egyaránt elutasították szerdán a közalkalmazotti bértörvénytervezet legutóbbi változatát. A Sanitas szerdán bejelentette, hogy elutasítja a közalkalmazotti bértörvénytervezetének az ügyvivő kormány által javasolt legutóbbi változatát, hangsúlyozva, hogy a bejelentett módosítások ellenére a szakszervezetek által jelzett alapvető problémák továbbra is megoldatlanok maradtak. A szakszervezeti szövetség szerint a tervezet nem garantálja a bérek kifizetéséhez szükséges forrásokat, fenntartja a bérpótlékok 20%-os felső határát, és lehetőséget hagy arra, hogy 2027-ben csökkentsék a bérek számításánál használt referenciaértéket. Ilyen körülmények között nem beszélhetünk kiszámítható és biztonságos bérezésről az egészségügyi és szociális dolgozók számára, idézte a Sanitas közleményét az Ager Press. Újra dolgoznak a Szilágynagyfalui régi polgármesteri hivatal épületén, amelyet modern orvosi rendelővé alakítanak át. Több mint 5 év telt el a korszerű rendelőről szóló első bejelentések óta. A létesítmény a tervek szerint korszerű körülményeket biztosít majd a helyi házi orvosoknak és a település lakóinak. A tavaly elkezdett beruházás az elmúlt időszakban több hónapra leállt, ezért az eredetileg kitűzött határidőre nem készülhetett el. Az RMDSZ-es helyi tanácsok kitartó fellépésére volt szükség a folytatáshoz. A községben élők már évek óta várják, hogy korszerű orvosi rendelő álljon a település központjában. A helyszín kiválasztása nem véletlen. Az épület a jelenlegi polgármesteri hivatal közvetlen közelében, az iskolák, az épülő bölcsőde és a templom közelében található, így a község különböző részeiről könnyen megközelíthető. Csaknem 2 tonna az előírásoknak nem megfelelő élelmiszert vontak ki a forgalomból a tengerparti üdülőtelepeken június 29 és augusztus 23 között végzett ellenőrzések során, közölte szerdán az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnöke szerint viszont a számok messze jobbak, mint tavaly. A tájékoztatás szerint az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelők 1988 ellenőrzést végeztek a nyári szezonban a vendéglátóhelyeken, kereskedelmi egységekben és az élelmiszerlánc más szereplőinél. Összesen 1897 kg az előírásoknak nem megfelelő élelmiszert vontak ki a forgalomból, 279 szabálysértési bírságot szabtak ki összesen 2,96 millió leértékben, 6 esetben pedig figyelmeztettek. Ezen kívül 26 gazdasági szereplő tevékenységét felfüggesztették, 19 esetben pedig megtiltották a tevékenység folytatását. Donald Trump amerikai elnök megerősítette szerdán a központi hírszerző ügynökség igazgatójának moszkvai látogatását. Az elnök washingtoni idő szerint szerdán reggel adott telefonos rádióinterjúban úgy fogalmazott, hogy félig rutin látogatásról van szó, írja az MTI. Cáfolta John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésről szólna. A látogatással kapcsolatban utalt arra, hogy az ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben, és úgy fogalmazott, hogy valami kijöhet belőle, keményen dolgozunk azon, hogy véget vessünk annak a háborúnak, mondta. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 25, már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4

0: A krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Péntek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

népem pedig jól lakik javaimmal, így szól az Úr. Jeremiás próféta könyve 31. részének 14. verse.

az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 4. részének 19. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Zöld percek. Friss

0: Levegő, forrás, víz. Egy túra a hegyekben.
1: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
0: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld Percek rovatában. Zöld Percek.
1: Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Zöld Percek című rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Műsorunkban különböző környezeti problémákról, környezetvédelemről, környezettudatosságról fogunk beszélni. Ezen témák körbejárásában szakemberek segítenek nekem. De nézzük, miről is szól a mai műsor. Rövid környezeti hírösszefoglaló, illetve tények után műsorunk vendége Réti Kinga lesz, a Bábesbólyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusa, aki a légszennyezésről fog nekünk beszélni. De lássuk először, milyen környezeti hírek keringenek a nagyvilágban. Sokan felkapták rá a fejüket, hogy engedélyezték Romániában a vadállatok csapdázását. A Környezetvédelmi Minisztérium rendeletben szabályozta, hogy milyen típusú csapdákat, hurkokat lehet használni Romániában a vadállatok esetén. Mostanáig ez a módszer nálunk nem volt engedélyezett a vadgazdálkodásban. A jogszabállyal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, van, aki szerint az eljárás kifogásolható, és van, aki szerint kimondottan hasznos lehet az élővilág diverzitásának fenntartásáért. A Negyszebeni Crispus Egyesület biológusa Ovidiu Baneá közleményben adott hangot felháborodásának, szerinte ellentétes az uniós joggal a csapdák alkalmazása, továbbá úgy vélte, ezek nem válogatnak, tehát befoghatják és elpusztíthatják a védelemre szoruló fajok egyeteit is. Az egyik csapdatípus kapcsán pedig azt fejtegette, hogy alapjában véve nem is számít élvefogónak, mert könnyedén megölheti a beszorult állatot. A Környezetvédelmi Minisztérium azonban egészen másképp látja ezt a kérdést. A Transtelex megkeresésére Táncos Barna tárcavezető kijelentette, sok beszélgetés, tájékozódás, vita előzte meg a jogszabály kidolgozását, amelyben szakértőket vontak be és biztosított minket arról, hogy mind a hat jóváhagyott csapdatípus szelektív. A rendeletben egyébként engedélyeznek a hagyományos hurkokhoz hasonló szerkezeteket, továbbá testre szoruló, az állatok föld alatti járataiba szerelhető csapdákat, illetve madárfogásra alkalmas eszközöket és a nagyobb vadak, például őzek, szarvasok befogására szolgáló hálót is. Vadászatban, vadgazdálkodásban jártas emberekkel közösen írtuk ezt a jogszabályt, ezért biztosíthatok mindenkit, hogy kimondottan szelektívek ezek a csapdák, vagy minden egyes egyet szabadon engedhető belőlük, amelyeket a nem kívánt fajból fogtak be, vagy pedig olyan helyeken alkalmazzák ezeket, ahol kizárólag a célzott fajból fognak be egyedeket. Szögezte le Táncos Barna. Arra vonatkozó kérdésünkre, hogy miért látta szükségét a csapdázás engedélyezésének, kifejtette, sok esetben hatékonyabb módszernek számít a csapda, mint a vadászpuska. Megemlítette a településeken nem kívánatos fajokat, például a vetési varjut, a görényt, a nyestet. Ezek esetén a vadászat, a lövöldözés nagy mértékben zavarná az emberek mindennapjait, és nem is számít hatékony módszernek. Hasonló a helyzet a sakál esetén, ami invazív faj, sok kárt okoz, felborítja a biológiai egyensúlyt. Indokolt és szükséges a beavatkozás, viszont a lőfegyverek hatékonysága alacsony. A sakálok veszélyt jelentenek az apróvadra, ezek el is tűnhetnek miattuk egy-egy területről, és a túzokok élőhelyét is meg kell védenünk tőlük, fejtegette. Mint elmondta, a róka és a borsz is gyéríteni kívánt fajok közé tartozik. A tárcavezető hangsúlyozta ugyanakkor, a jóváhagyott eszközök lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a befogott állatot élve tudják távolabbi területre szállítani és ott elengedni. Olyan személyekre bízzuk a csapdák alkalmazását, akik elvégezték a megfelelő felkészítőket. Minden egyes csapdát engedélyeztetni kell, utána pedig sorszámozni, a használatot pedig be kell jelenteni. Vázolta majd az esetleges finanszírozása vonatkozó kérdésünkre kijelentette, a szóban forgó rendelet csak is az eszközökről szól, pénzről nem. Akár kutatási céllal, akár a vadállat-ember konfliktusok csökkentése céljából, akár a biológiai egyensúly fenntartása céljából hatékonyan lehet használni ezeket a csapdákat, összegzett a miniszter. Mit tanult a román vízügy a tavalyi aszályból, és milyen megelőző intézkedéseket terveznek?
Az elmúlt 500 év legsúlyosabb aszálya sújtotta 2022 nyarán a térségünket. Szakértők szerint az extrém szárazság egyik oka az volt, hogy az elmúlt évtizedekben lényegében minden lecsapolható vizes területet kiszárítottak. Pásztor Sándor szerint új víztározókat alakítanak ki, a meglévőket pedig modernizálják. Két kisebb élőhely rehabilitációs kezdeményezésről is beszámolt. A tavaszi áradások idején a kanális rendszerek gyorsan elvezetik a vizeket, később pedig ebből adódik a hiány. Általános probléma Erdély szerte, hogy nagyon lecsökkent a talajvíz szintje, ami főleg a mezőgazdaság számára jelent gondot, ez szintén a folyószabályozási munkálatok eredménye. Arról, hogy a vízügyi hatóság mit kíván tenni azért, hogy a tavalyihoz hasonló aszály ne alakuljon ki, Pásztor Sándor vízügyi szakembert, a Környezetvédelmi Miniszter tanácsadóját kérdeztük. Elmondta, víztározókat terveznek kialakítani, illetve átalakítani. Az ország nyugati részén a Berettyó, a Fekete-Körös és a Fehér-Körös mentén régebben kialakított árvízvédelmi víztározókat akarják átalakítani, automatizálni. A munkálatokat az országos helyreállítási tervből finanszírozzák majd. A lényeg az, hogy míg ezek a tározók eddig csak árvízveszély, azaz magas vízállás esetén fogadták be a vizet, ezentúl nem kell megvárni az árvizet, közepes vagy ennél alacsonyabb vízállás esetén is feltölthetők lesznek. A tavasszal visszatartott vizet pedig nyáron, szárazabb időszakokban lehet majd hasznosítani. Pásztor Sándor, a Tamás Hidai, az Erindi, a Sikulai és a Csigéri tározót említette a felújítás előtt álló létesítmények sorában. Székelyföldön kisebb méretű tározók kialakítását tervezik. A Maros felső folyásán, a Gyergyói medencében, az Olt felső folyásán pedig Csíkszered a környékén, illetve a város fölötti szakaszon készülnek majd a tározók. A szakember szerint az említett projektek most indulnak, a kivitelezési munkálatokat 2023 második felében kezdik meg majd. Azt is megkérdeztük, hogy a víztározók mellett visszamocsarasítási projekteket terveznek-e, ugyanis a lecsapolások során hatalmas károkat okoztak az élővilágban. Pásztor Sándor szerint az Ér melléken, ami egy széles, mocsaras völgyvidék volt, melyet szintén lecsapoltak, itt készül két kisebb, 8-10 hektáros terület rehabilitációjára. Az egyik Tarcsa, illetve Éradony között, a másik Bihar Félegyháza közelében lesz. Itt megbontják a töltés és a kiszemelt, mélyebben fekvő részekre, illetve a holtágakba az Érből vezetnek majd vizet, illetve meg is tartják a fölös vízmennyiséget. Elmondta, ezt is a Pénéréréből finanszírozzák, a távlati terveik között pedig az is szerepel, hogy ez a két terület speciális természetvédelmi státuszt kapjon.

Komoly vetélytársakat kapott a holland paradicsom. Marokkónak az európai piacokra irányuló paradicsom szállításai a legutóbbi 4 évben 38%-kal növekedtek, és a korábbi első helyen szereplő Spanyolország szállításaival közel azonos szintre 405 ezer tonnára emelkedtek, ami főleg az afrikai kedvező termesztési feltételekre és alacsonyabb munkabérekre vezethető vissza. Ugyanebben az időben hasonló okok miatt lényeges előretörés tapasztalható Törökország szállításaiban is. A 2022 első 10 hónapjában mért állapot szerint azonban 558 ezer tonnával, vagyis a teljes mennyiség közel 20%-ával és kilónként 1,96 eurós átlagárral még mindig Hollandia volt a legnagyobb európai beszállító. Spanyolország állt a második helyen 1,88 eurós árral, Marokkó pedig a harmadik 1,58 eurós átlagárral. Őket követte Franciaország és Törökország 159 ezer, illetve 157 ezer tonnával, ugyanakkor a törökök csak 1,18 eurós átlagárat tudtak elérni. Híreinkhez a transtelex.ro, illetve az agroinform.hu weboldalak értesüléseit használtam.

0: A következőben Réti Kingával beszélgetek, aki a légszennyezésről fog nekünk beszélgetni. Sok szeretettel köszöntöm a műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. A mai téma egy egész Európát érintő probléma, mégpedig a légszennyezés. Beszéljünk először arról, hogy melyek a legjelentősebb anyagok, amelyek a legjobban károsítják a levegő minőségét.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát először is talán röviden, mégis azzal kezdeném, hogy lássuk is, hogy mi is a légszennyezés, mert lehet, hogy azért annyira nincs letisztulva mindenkiben, hogy mikor beszélhetünk légszennyezésről, még hogyha az életünk részévé vált sajnos. Ugye tudjuk azt, hogy a levegő összetételét nézve, melyek azok a fő elemek, amelyek ugye szerepet játszanak, tehát a nitrogén, oxigén és ugye más gázok, amelyek természetes módon alkotják a légkörünket és a levegőt. Nyilvánvaló, hogy abban a pillanatban, amikor valamelyik alkotóelem többletként vagy idegen anyagok, energiák jelennek meg, akkor beszélhetünk szennyezésről. Na most, hogy ezek a szennyező anyagok, amelyek bekerülnek ugye a levegőbe, és amelyek a légtérünkbe is jelen vannak, melyek is ezek? Hát nyilvánvaló, hogy két forrásból származhatnak. Beszélhetünk természetes forrásokról, itt ugye a vulkánkitörésektől erdőtüzekig a különböző korhadási tevékenységekből származó porok, amelyek felszabadulhatnak és amelyek kikerülnek, nyilvánvaló, hogy ezek sokkal kisebb mennyiségben vannak jelen, mint ugye a második kategóriából származó, és pedig az emberi tevékenységekhez köthető szennyező anyagok, amelyek kikerülnek a légtérbe. Ugye melyek azok az emberi tevékenységek, amelyek leginkább felelősek a szennyezésért? Hát a különböző ipari tevékenységek, energiatermelés, mezőgazdaság, és nem utolsó sorban meg kell említenem ugye a hulladék jelenlétét is, illetve kezelési tevékenységeit. De nyilvánvaló, hogy a különböző hűtőberendezések, szennyvízisszapból is származhatnak szennyező anyagok. Most, hogy ezek a szennyező anyagok hogyan is hatnak, ugye az emberi egészségre nézve, illetve nem csak az emberi egészségre, hanem az egész környezetünkre nézve, itt is ugye eléggé sok mindent lehetne felsorolni. Ja, és talán elfelejtettem ugye a kipufogó gázokat, tehát a közlekedés is felelős a szennyező anyagokért. Talán ezzel kellett volna kezdenem, hiszen azért láthatjuk azt nap mint nap leginkább ugye a nagyvárosi agglomerációkban, hogy azért rengeteg gépjármű siklik vagy fut végig a közutakon, és nyilvánvaló, hogy rengeteg kipufogó gáz kerül ki a légtérbe, és nyilván, hogy mindezekből a tevékenységekből, úgy a természetes forrásokból, mint az emberi tevékenységekből származó szennyezők hatnak ugye leginkább negatívan a környezetünkre és az egészségünkre nézve. A kipufogó gázak, ha már elkezdtük és a közlekedést is felelősítettük a szennyezésért, akkor lássuk ugye is talán, ami a legjobban érint bennünket, melyek azok a szennyezők, amelyek innen származnak, hát a különböző nitrogéndioxid, illetve a mondjuk úgy széndioxid, szénmonoxid és a por. És itt talán a porra térnék ki leginkább, hiszen ez a szállópor, ami nagyon-nagyon finom részecske, és amelyeket ugye a különböző mérőállomásokon is mérnek, most nem az összes részecske méret sajnos kerül mérésre, ezek ugye nagyon károsak tudnak lenni a légző tervekre, leginkább ugye a tüdőre nézve, és hát nyilvánvaló, hogy minden idegen anyag, ami bekerül a szervezetünkbe, valamilyen utómódon ugye kifejti a hatását, és megjelennek különböző betegségek is. Úgyhogy igazából mondhatni, hogy ezek azok a szennyezők, amelyek felelősek ugye a légszennyezésért, és amelyek ugyanakkor az emberi egészségre nézve is káros hatást tudnak gyakorolni. Ugye létrehozzák a szmogot, illetve nyilván, hogy az aszmás megbetegedések is mondhatni köthetőek ezekhez a szennyezésekhez, legalábbis ugye az ismerősi körben, mint azért lehet látni a médiában is, hogy egyre gyakoribb az aszmás megbetegedések száma, és növekedik mondhatni napról napra.
0: Jó is, hogy szóba hozta a szmogot, mert ez is egy kérdésem lett volna, hogy mi köze van a kettőnek egymáshoz, és hogy miféle szmogok is léteznek?
1: Igen, tehát igazából ugye a smog magyarul füstködött jelent, vagy hogyha lefordítjuk ugye magyarosabban, akkor füstköd, és nagyon szépen hát visszaadja ugye a magyar nyelv az, hogy igazából egy olyan köd, ami hát ilyen füstös jellegű, tehát egy nagyon sűrű köd, aminek ugye bizonyos feltételeknek kell jelen lenni ahhoz, hogy létre tudjon jönni ez a jelenség. Leginkább ugye a magas páratartalom, természetesen a légszennyező anyagok, a kén-dioxid, szénmonoxid, porkorom, és hát egy szélcsendes időjárás, illetve alacsony hőmérséklet. Tehát mindez, hogyha jelen van, akkor ki tud alakulni ez a smog, ami egy ködképződés, és a szennyező anyagok igazából megtapadnak a víz cseppecskéken, vagy az aeroszolokon, amelyek ugye kialakulnak a nagy páratartalom miatt. És a szélcsendnek köszönhetően, hogy viszonylag hosszú ideig meg tud maradni egy bizonyos térben, persze, hogy itt a földrajzi jellemzők is fontosak, és ez miatt is ki tud alakulni ez a jelenség. Nyilvánvaló, hogy két típusú füstködőt említhetek meg. Ez az egyik ugye a londoni, ami a legismertebb talán sok hallgató számára, és azért londoni, mert ugye Londonban figyelték meg először, valamikor az 1950-es évek elején volt tapasztalható egy hideg időszakban, amikor nagyon hosszú, majdnem egy hétig beköltözött ugye London utcáira ez a füstköd, a smog, és valószínű, hogy hallottak, látták, vagy bizonyos hallgatók tudnak arról, hogy ebben a periódusban sokkal magasabb volt az elhalálozások száma a smognak köszönhetően. És ez a foszilis tüzelőanyagok, főleg a szén égetése során felszabadult korom és füst miatt keletkezik. Egy kondenzációs folyamat játszódik le, és ugye ez okozta a smognak a kialakulását. Illetve a második típusú smog, az a Los Angeles-i smog, ami ugye az angyalok városához kötődik, hiszen itt jelent meg. Itt igazából a közlekedés által kibocsátott szennyezések, tehát a különböző nitrogénoxid származékok, szénhidrogének, szénmonoxid, és az erős napsugárzás, tehát az UV-sugárzásnak köszönhetően játszódik le ez a fotokémiai folyamat, ami a smogot jelenti, és általában ugye a csúcsforgalom időszakában tud kialakulni ez a jelenség. Úgyhogy ez a két smog típus ismeretes. A lényeg, hogy függetlenül, hogy melyik típus smogról van szó, az egészségügyi következményei, hogy aszma, tehát légúti betegségek kialakulása, és bizonyos esetekben akár tüdőödémát is eredményezhetnek.
0: Van bármiféle természetes légtisztítás, amiről beszélhetünk?
1: Hát erre nagyon rövid választ tudnék adni. Természetes légtisztító a zöld övezetek létrehozása. Tehát minél nagyobb kiterjedésű zöld övezetek, ugye fák, cserjék, akár lágyszárú növények jelenléte, tehát a természetes légtisztítási folyamatokért ugye a zöld övezet a felelős. Úgyhogy minél több fát kellene ültetni, minél több parkot, erdőt, parkerdőt létrehozni, amelyek természetes úton megtisztítanak a levegőt. Persze, hogy hozzájárulhatunk mi magunk ahhoz is, hogy valamilyen szinten azért csökkentsük a kibocsátott légszennyezőket, úgy módon, hogy egy picit környezettudatosabb életmódot próbáljunk folytatni.
0: Európa szinten mit tesznek a légszennyezés ellen?
1: Ugye tapasztalták az európai államok és az EU tagállamok azt, hogy egyre nagyobb gondot jelent a légszennyezés és a légszennyezéshez köthető klímaváltozási jelenségek, folyamatok, és ennek következtében ugye lépni kell. Ezért próbálnak mindenféle jogi kereteket létrehozni, amelyek ugye a légszennyezés, mint a klímaváltozás javítása érdekében szólnak. Mondhatni, elfogadott az Európai Bizottság egy tiszta levegő csomagjavaslatot, amit ugye az EU tagállamok kötelesek teljesíteni és figyelembe venni, és mindez annak érdekében, hogy ugye a légszennyezést csökkenteni lehessen, tehát olyan intézkedéseket foglal magába, amelyek annak érdekében szólnak, hogy kevesebb legyen a kibocsátott légszennyező a légtérünkbe, illetve létrehoztak egy úgynevezett európai zöld megállapodást, ami ugye a klímaváltozás érdekében, és ez magába foglalja egyértelműen a légszennyezésről szóló elveket is, hogy próbáljanak mindent megtenni annak érdekében, hogy helyreállítsuk azt, amit ugye elrontottunk, és ne folytassuk a rontást. Tehát leginkább ugye olyan, hát mondjuk úgy jogi kereteket próbálnak létrehozni, amelyeket viszonylag gyorsan lehet érvényesíteni EU tagállam szinten, de nyilvánvaló, hogy ez nem csak az európai kontinensen kellene megszülessen és működjön, hanem világviszonylatban, tehát nem csak az európaiak felelősek a légszennyezésért, illetve a klímaváltozásért, hanem a bolygó minden egyes állama, és mondhatni, hogy ezt ki kellene mindezeket az elveket, mindezeket a javaslatokat ki kellene terjeszteni ugye világviszonylatra.
0: Románia hogy áll ezeknek a javaslatoknak a betartásával?
1: Hát mondhatni, hogy mivel mi is Európai Uniós tagállam vagyunk, tehát mi is fel kell zárkoznunk mindazokhoz az elvekhez, amelyek ugye megfogalmazódnak Európai Uniós szinten. Mondjuk, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a közlekedés leszámítva, ugye ipari létesítményeink viszonylag kis mértékben vannak, illetve működnek, ezért az utóbbi időszakban a légszennyezés, mondjuk úgy koncentrációja csökkent, nem csak Románia szinten, hanem európai szinten is azért sokkal kisebb az iparból származó szennyezőknek a kibocsátása, viszont ami a közlekedést illet, illetve a különböző gépjárműveknek a forgalomba helyezése, itt próbálnak ugye hát újításokat hozni a hibrid, illetve elektromos autóknak a bevezetésével, illetve ugye olyan kezdeményezésekkel, amelyek arra ösztönzik a lakosokat, hogy kevesebbet használják a gépjárműveket, hogy próbáljanak alternatív megoldásokat találni, ami a közlekedést illeti, illetve alternatív energiahordozókkal próbáljanak működtetni ilyen-olyan tevékenységeket, elkezdve ugye a közlekedéstől a fűtésig, próbálnak ugye alternatív módszereket beiktatni, és ilyen-olyan programok keretén belül igyekeznek az embereket is bevonni ezeknek a javaslatoknak a megvalósításában, tehát ugye zöld tetőtől a napelemekig, napkollektorokon keresztül, vagy más alternatív energiahordozókon keresztül próbálják ugye megvalósítani azt ugye, hogy egy picit leváljunk a fosszilis energiahordozókról. És nagyjából ugye Románia is próbálkozik ilyen téren. Most nyilvánvaló, hogy nehéz az átállás, nem tudunk egyik napról a másikra teljesen megválni, ugye a szokásainktól, a fosszilis energiahordozóktól, és hát mondhatni, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, ameddig teljesen, hát mondjuk úgy, hogy zöld életet tudnánk folytatni.
0: Kolozsváron mi a helyzet a légszennyezéssel és a megoldásokkal?
1: Mint minden nagyvárosban, ugye Kolozsváron is léteznek mérőállomások, amelyek monitorizálják a levegő minőségét, és amelyek a Környezetvédelmi Hivatal hatáskörébe tartoznak. Ezek napi 24 órában végzik a méréseket, és ugye a mérési eredmények központosítva a Környezetvédelmi Hivatalnál megtalálhatóak, illetve ezeket ugye közlik a honlapjukon. Ezen kívül még vannak más, hát mondjuk úgy, hogy szervezetek, amelyek ugyancsak a levegő minőségével kapcsolatosan futtatnak méréseket, illetve ezeknek is a mérési eredményeket megtalálhatjuk a honlapokon. Tehát ha begooglizzuk gyorsan, akkor már is rá fogunk találni, hogy melyek azok az oldalak, ahol esetleg nyomon lehet követni a levegő minőségét Kolozsvár szintjén, vagy más város szintjén. Illetve ugye ne feledkezzünk meg a helyi önkormányzatok kezdeményezéséről is, ugye a Zöld Péntek programmal, amikor arra próbálják ösztönözni az embereket, hogy a saját gépjárművüket hagyják otthon, és a tömegközlekedést használják, részesítsék előnybe, illetve hogy ezek az elektromos rollerek, vagy a biciklik használata, amelyeket ugye kölcsönözni lehet. Tehát ezek olyan kezdeményezések, amelyek annak érdekében lettek kitalálva, hogy próbáljunk egy picit javítani a levegő minőségét, hiszen azért tapasztalhatjuk, hogy sokszor Kolozsvárnak a levegője sem a legtisztább. És ugye a másik ugyanilyen jellegű, hát mondjuk úgy, kezdeményezés, hogy már nem igazán lehet a tömbházak, főleg az új építésű tömbházak esetében, hogy mindenkinek saját fűtőrendszere legyen, kis kazánja, hanem egységes, legalábbis a tömbház szintjén egy egységes hőközpont legyen. Tehát nagyjából ezek azok a megoldások, azok a lépések, amelyek Kolozsvár szintjén érvényesek és léteznek. Nyilvánvaló, hogy mi is hozzátehetünk, minden állampolgár, minden személy, annak érdekében, hogy javítsuk a környezetünk levegőjét, hogy próbáljunk ugye alternatív közlekedési eszközöket használni, tehát amennyiben lehet a gyalog, biciklivel vagy tömegközlekedéshez folyamodjunk, amikor utazni szeretnénk. Próbáljunk kevesebb hulladékot is termelni, hiszen a hulladéktermeléssel is hozzájárulunk, hiszen a hulladék lebomlásából ugye metán szabadul fel többek között, és ezzel is terheljük a levegőnket, tehát minél kevesebb hulladékot termelünk, annál kisebb ugye a lehetősége annak, hogy szennyezőanyagok kerüljenek ki a légtérbe, talajba, talajvízbe. És nem utolsó sorban, amennyiben van rá lehetőségünk, ültessünk fát, illetve hozzájárulhatunk mi is ahhoz, hogy egy picikét tágítsuk ugye a zöld övezeteket, és ezáltal egy természetes módját próbáljuk úgymond terjeszteni annak, hogy tisztább levegőt tudjunk beszívni.
0: Az elmúlt percekben Réti Kingával, a Bábesbolyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával beszélgettem a légszennyezésről. Ezzel zöld percek rovatunk végéhez közeledve. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Várom Önöket 2 hét múlva is. A rovat házigazdáját, Lukács Orsolyát hallották. A viszont hallásra szép napot kívánok!

zöld percek. Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

Elutasítják a bértörvény tervezetét az egészségügyben és az oktatásban dolgozók. Több hónapos leállás után újraindult a Szilágy Nagyfalui orvosi rendelő építése. Közel 2 tonna rossz élelmiszert foglalt le a hatóság a tengerparti üdülőkben. Trump megerősítette a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Az egészségügyi és tanügyi szakszervezetek egyaránt elutasították szerdán a közalkalmazotti bértörvénytervezet legutóbbi változatát. A Sanitas szerdán bejelentette, hogy elutasítja a közalkalmazotti bértörvénytervezetének az ügyvivő kormány által javasolt legutóbbi változatát, hangsúlyozva, hogy a bejelentett módosítások ellenére a szakszervezetek által jelzett alapvető problémák továbbra is megoldatlanok maradtak. A szakszervezeti szövetség szerint a tervezet nem garantálja a bérek kifizetéséhez szükséges forrásokat, fenntartja a bérpótlékok 20%-os felső határát, és lehetőséget hagy arra, hogy 2027-ben csökkentsék a bérek számításánál használt referenciaértéket. Ilyen körülmények között nem beszélhetünk kiszámítható és biztonságos bérezésről az egészségügyi és szociális dolgozók számára, idézte a Sanitas közleményét az Ager Press. Újra dolgoznak a Szilágy Nagyfalui régi polgármesteri hivatal épületén, amelyet modern orvosi rendelővé alakítanak át. Több mint 5 év telt el a korszerű rendelőről szóló első bejelentések óta. A létesítmény a tervek szerint korszerű körülményeket biztosít majd a helyi házi orvosoknak és a település lakóinak. A tavaly elkezdett beruházás az elmúlt időszakban több hónapra leállt, ezért az eredetileg kitűzött határidőre nem készülhetett el. Az RMDSZ-es helyi tanácsok kitartó fellépésére volt szükség a folytatáshoz. A községben élők már évek óta várják, hogy korszerű orvosi rendelő álljon a település központjában. A helyszín kiválasztása nem véletlen. Az épület a jelenlegi polgármesteri hivatal közvetlen közelében, az iskolák, az épülő bölcsőde és a templom közelében található, így a község különböző részeiről könnyen megközelíthető. Csaknem 2 tonna az előírásoknak nem megfelelő élelmiszert vontak ki a forgalomból a tengerparti üdülőtelepeken június 29 és augusztus 23 között végzett ellenőrzések során, közölte szerdán az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnöke szerint viszont a számok messze jobbak, mint tavaly. A tájékoztatás szerint az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelők 1988 ellenőrzést végeztek a nyári szezonban a vendéglátóhelyeken, kereskedelmi egységekben és az élelmiszerlánc más szereplőinél. Összesen 1897 kg az előírásoknak nem megfelelő élelmiszert vontak ki a forgalomból, 279 szabálysértési bírságot szabtak ki összesen 2,96 millió leértékben, 6 esetben pedig figyelmeztettek. Ezen kívül 26 gazdasági szereplő tevékenységét felfüggesztették, 19 esetben pedig megtiltották a tevékenység folytatását. Donald Trump amerikai elnök megerősítette szerdán a központi hírszerző ügynökség igazgatójának moszkvai látogatását. Az elnök washingtoni idő szerint szerdán reggel adott telefonos rádióinterjúban úgy fogalmazott, hogy félig rutin látogatásról van szó, írja az MTI. Cáfolta John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésről szólna. A látogatással kapcsolatban utalt arra, hogy az ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben, és úgy fogalmazott, hogy valami kijöhet belőle, keményen dolgozunk azon, hogy véget vessünk annak a háborúnak, mondta. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama 1

0: Hírénk ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Péntek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

népem pedig jól lakik javaimmal, így szól az Úr. Jeremiás próféta könyve 31. részének 14. verse.

az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 4. részének 19. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Keresztjén élet.

0: Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján szól hozzánk, Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Kígyó pedig című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igét a János evangéliuma 4. részének 9. és 10. verséből. Mondta neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felállt Jézus és mondta neki, ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Élő vizet, vagyis folyóvizet, forrást benned. A rituális tisztálkodási szabályok folyóvizet írnak elő, azaz élő vizet. Ezért keresztelt János a Jordánban. Nem csak inni kell, hanem mosakodni, megtisztulni. Főleg odabent. Jézus tesz szenté, tisztává, sőt, forrása is. Később mondja, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Jézus végig a lélek szomjúságáról és szégyenfoltjairól beszél ennek a sokat kísérletező asszonynak, aki nem adta fel a keresést. Erről árulkodik a sok házasság próbálkozása. A belső szomjúságunkon túl a legnagyobb gondunkra adja meg a megoldást. Arra, hogy mit tegyünk a keresés közben ránk ragadt, a kapcsolatokból ránk tapadt szennyel. Mert az érintkezés piszkor is. Mi legyen a múltammal, hibáim sorával, amit szégyelek magam előtt is? Kínos. Rejtőzik az ember, de hiába, akkor legalább ne kelljen újra a múltat piszkálni, ugye? Erre kínálja a megoldást Jézus. Mert mindannyian sok mindent, ha lehet, kiradíroznánk a múltból. De már késő. Az élővíz a rituális tisztálkodásra kellett, arra, hogy az ember Istennel rendezze szennyesét. Mert az embereket megsebeztem, összepiszkoltam, és közben én is beszennyeződtem. Kísért a múltam, hogy visszaráncson. Jézus tényleg segít elszakadni. Erről szól az élő vízben való megmostás. Erre is kell a víz, nem csak inni. Jézus az, aki meg is mos. A tagadó, elfutó tanítványok lábait is megmossa. Előre. Akkor is, ha utána megint elfutnak. Azért, hogy tudják, hogy Jézus érintette most a lábukkal, ha be is mocskolták, vissza lehet futni hozzá, megint lelket mosni. Így szakadunk el múltunktól, mert ha Jézushoz hozzuk, akkor a múlt már nem kísért, hanem tanít. Olyan tapasztalattá válik, ami segít dobbantani, tovább lépni. Elkapjuk a kezünket, ha már egyszer megégettük. Gyere hát te is! Jézus valóban megszabadít. És tényleg így van, az eddig rejtőző asszony most felveri az egész falut. Elment az esze? Ó, dehogy, megjött. Végre. Jézustól. Kövessük. Köszönöm, Jézus, hogy te kimosod, leveszed azt a terhet, ami nehézzé, piszkossá tesz engem. Jövök, leteszem eléd őket. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Aduljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk, a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó pedig című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten. Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemét, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Így szól hozzánk Isten ígéje, Mózes első könyve 3. részének 1-11 verséből. A kígyó pedig, így kezdődik az őstörténet 3. része, és az ember drámájában megjelenik a tragédiát hozó új szereplő. Úgy jelenik meg, mint a kígyó, szinte a semmiből, meglepetésszerűen, villámgyorsan, hátborzongató nyálas, nyúlós simasággal, kettős nyelvvel és méreggel a szájában. Lehetetlen nem éreznünk a jelképet, a kísértőt jelentő képet úgy, mint a kígyó. A pünköst történetében sem valóságos szél fújt, és nem valóságos tűz jelent meg, bár az is kettős nyelvű volt, hanem mint egy sebesen zúgó szél, és mint egy tüzes nyelvek. Sőt, Jézusra megkeresztelésekor is úgy száll alá a lélek, mint egy galamb. Itt az Édenben úgy jelenik meg a kísértő, mint egy kígyó. Az őstörténet szövege nem árulja el, honnan jön a kísértő, azt sem, miért van. Máshol sem beszél erről az ige. Talán azért nem, hogy arra figyeljünk minden erőnkkel, mit mond és hogyan cselekszik a kísértő. Mégis ki ne gondolkodott már azon, szinte hite pereméig jutva, s onnan egy feneketlen szakadékba meredve, hogy Isten teremtménye volna maga a kísértő is. Ez lehetetlen. Akkor Isten az alkotója és akarója a gonosznak, és az talán egyenrangú partner. De hiszen akkor két Isten van, egy jó és egy gonosz. Ez is képtelenség, az ige nem így beszél Istenről. Mi hát akkor, ki hát akkor a kísértő? Csak annyit tudok elmondani, ameddig én eljutottam. Már eddig is többször mondtam, hogy miközben Isten teremtett, megteremtette a rendet, a ritmust és a polaritást. Polaritáson az ellentétes pólusokat értjük, például a szárazat és a vizet, a sötétséget és a világosságot, és így tovább. A teremtő maga az abszolút való, a tökéletes van. A vagyok, aki vagyok. Az abszolút vannak is megvan a polaritása, anélkül, hogy annak különálló léte volna,
és ez a nincs. Az abszolút nihil, a semmi. Ahogy az abszolút vant, Istent megtapasztalhatja az ember, ugyanígy a semmit is, mégpedig úgy, hogy ez a nihil, ez a semmi az emberben jelentkezik, s akkor már van. Bennünk van, és ellenünk van. Meg akar semmisíteni, hiszen a teremtő legyen ellenpólusa a ne legyen. Tudom, nem könnyű az, amiről írok, azért egy példával illusztrálom. Könyvünk második fejezetében már említettem azt a fiatal embert, aki egyszer magába roskadva ült előttem, és nagyon nehezen beszélt, szinte küszködött a szavakkal, kifejezésekkel, amíg elmondta, amit akart. Előző este megrendítő élménye volt. A Gellért hegyen ült, egyes egyedül egy padon, és végre volt egy szabad órája, hogy végig gondolja sok tekintetben elrontott, elhibázott életét. Tudja, Bandi bácsi, mondta, egy óra múlva arra a megállapításra jutottam, hogy üres vagyok. Tulajdonképpen nincs bennem semmi. De tovább ástam befelé, lényem mélye felé, és a következő fél órában iszonyatos felfedezésre jutottam. Nem az a bajom, hogy nincs bennem semmi, hanem az, hogy a semmi van bennem, a teljes nihil. És abban a pillanatban, hogy ez gondolattá lett bennem, ez a semmi élni is kezdett, s ilyeneket sugalt. Semmisítsd meg magad, ugorj le a hegyről. Ha nem jön arra andalogva egy szerelmes pár, meg is teszem. Akkor, mint egy őrült, lerohantam a hegyről, s most itt vagyok. Valahogy így lesz a semmiből, rajtunk keresztül és általunk valami. A semmiből meglepetésszerűen villan elő valaki, a kísértő, aki úgy jelenik meg, mint az ős történetben is, ahogy a kígyó. Jézus számára a semmi, amelyből előlépett a kísértő, a körülötte levő puszta volt. Nem ő benne volt a semmi, hanem ő volt a semmiben. E kis kitérő után most már valóban arra figyeljünk, hogyan kezd beszélni, mit mond a kísértő az asszonynak, valamiképpen úgy szólalva meg, ahogy annak a fiatalembernek szólt a Gellért hegyen. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Finoman, diszkréten, baráti hangon szólt, teljes együttérzéséről biztosítva Évát. Pillanatig sem tagadva Isten létét, sőt, éppen ő rá hivatkozva. Csak éppen egy kérdőjelet tesz, Isten csak ugyan azt mondta volna. Tulajdonképpen Isten nem is ezt mondta. A kísértő egy árnyalattal eltúlozza a dolgot, satíroz, féligazságot mond, mert ez az ő stílusa. Szelíd, kegyes nyelv. Ugyanezt használja majd a pusztában, az ember fiával szemben is. Röviden, no jó, de nem kell azt, amit Isten mondott, túlságosan komolyan venni. Nem ismerős ez a hol kívülről, hol belülről megszólaló hang. No, azért nem kell azt túlzásba vinni, nem kell mindent mellre szívni. Beszéd az is, csak olyan beszéd. Éva már benne is van a teológiai vitában, lelkesen védelmezi az Istent. A kertfáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről,
amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A jó és rossz tudásának fájára céloz itt az asszony. Tulajdonképpen mit is jelent bölcsünk feliratai között ez a fa? Azt, hogy volt az embernek olyan paradicsomi állapota, hogy közvetlenül Istentől tudta, mit kell cselekednie, azaz teljes harmóniában élt a teremtő rendjén és lüktető ritmusán belül, együtt lüktetve az univerzummal és Isten lényével. De ha valaki eszik a jó és rossz tudásának fájáról, attól kezdve már ő maga mondja meg, mi a jó és mi a rossz, függetlenként, s ha kell, szemben állva Isten rendjével és a mindenség ritmusával. Önmaga lesz önmagának törvényhozója. Más szóval, jó az, ami nekem jó, tekintet nélkül arra, hogy az beleillik-e Isten rendjébe és a mindenség egészséges ritmusába. Csak egy példát. Néhány évtizede pár tudóst megbíztak, hogy csikarják ki a természetből az atom titkát, mondván a tudás hatalom. A tudósok pedig a tudósok megszállottságával, önmagáért a tudásért ezt megtették. Aztán jöttek a katonák, és a tudósok nagy részének kétségbe esett tiltakozása ellenére ezt mondták, a ti tudásotokat most már mi használjuk, mert nekünk úgy jó, hogy Hiroshimában ki is próbáljuk azt, amit ti meg tudtatok csinálni. Ez rettenetes, Isten ellen való vétek, tiltakozott néhány józan tudós. Kitörődött Istennel? A stratégiák mondták meg, mi az, ami nekünk jó. Ettől a fától tiltotta el Isten az embert, attól, hogy ő maga, Isten örök rendjétől függetlenül mondja meg, mi a jó és mi a rossz. Isten éppen az emberért, az ember érdekében tette ezt. Nem irigységből, ahogy nem az államvasutak irigy rossz akaratából léteznek sorompók, hanem az életünket védik vele. Jaj annak, aki átbúvik alatta. Pontosan erre csábítja a kísértő az asszonyt, hogy bújjon át a sorompó alatt. Azaz, egyék csak a jó és a rossz tudásának fájáról. A kígyó erre így felelt az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az előbb még kegyesen csak annyit mondott, mert ez az eddigi mondani valójának lényege, nevet túl komolyan Istent. Most már irigységgel vádolja, mintha azt mondaná, nem jó az Isten. Tulajdonképpen minden Isten tagadásnak ez a magja, kezdete. Ha irigy az Isten, akkor nem jó Isten. Ha nem jó, akkor nem is Isten, hiszen Isten csak jó lehet. Ha nem Isten, akkor nincs Isten. Csak vak végzet van. Erre a logikus sorrendre akarja rávezetni a kísértő az embert, hogy végül is eljusson az ember a nincsenig, a nihilig. Azaz addig, ahol már a semmi van. Ami ezután történik, azt egy lélektani szakkönyvben lehetne tanítani, az örök sorrendet, gondolat, vágy, tett. A gondolat szárba szökkent az asszonyban. A kísértő visszahúzódik,
Ahogy a kígyóméreg a végtagokból lassan, olykor nem is olyan lassan a szívig hatol, úgy hatol a gondolat, ez a kígyóméreg az asszony szeméig. Látta, hogy jó lenne arról a fáról enni, és csábítja is a szemet, meg kívánatos is az a fa. Majd a gondolatból vágy születik, és a vágyból tett, cselekedett. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Íme még ebben a tragikus pillanatban is igaz az isteni szó, nem jó az embernek egyedül lenni, a bűnben sem jó egyedül lenni. Az asszony, a segítőtárs segít a társának enni, azaz kibukni a rendből és rendetlenségbe rohanni. És ez a bűn. Az eredmény siralmas. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Az ősi képes beszédet lefordítva, már van valami köztük. Szégyen, zavar, titkolni való. Űr támad köztük, az űr pedig a nihil rokona. Már van, ami elválasztja őket egymástól. A fügefa levél ennek csak szimbóluma. Mert a bűn, s tulajdonképpen erről beszélt a képes beszéd, elválaszt bennünket egymástól, és elválaszt Istentől is. Lopjuk és esszük szüntelen a tiltott fa gyümölcsét, és menetelünk a halál és a pusztulás felé. Ám nem csak a jó és rossz tudásnak fájáról lehet szakítanunk, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Vehetjük és ehetjük az örök élet fájának gyümölcsét. Ez a mai evangélium. Sőt, szüntelen ez az evangélium.

A Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó pedig című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Elutasítják a bértörvény tervezetét az egészségügyben és az oktatásban dolgozók. Több hónapos leállás után újraindult a Szilágy Nagyfalui orvosi rendelő építése. Közel 2 tonna rossz élelmiszert foglalt le a hatóság a tengerparti üdülőkben. Trump megerősítette a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Az egészségügyi és tanügyi szakszervezetek egyaránt elutasították szerdán a közalkalmazotti bértörvénytervezet legutóbbi változatát. A Sanitas szerdán bejelentette, hogy elutasítja a közalkalmazotti bértörvény tervezetének az ügyvivő kormány által javasolt legutóbbi változatát, hangsúlyozva, hogy a bejelentett

0: módosítások ellenére a szakszervezetek által jelzett alapvető problémák továbbra is megoldatlanok maradtak. A szakszervezeti szövetség szerint a tervezet nem garantálja a bérek kifizetéséhez szükséges forrásokat, fenntartja a bérpótlékok 20%-os felső határát, és lehetőséget hagy arra, hogy 2027-ben csökkentsék a bérek számításánál használt referenciaértéket. Ilyen körülmények között nem beszélhetünk kiszámítható és biztonságos bérezésről az egészségügyi és szociális dolgozók számára, idézte a Sanitas közleményét az Ager Press. Újra dolgoznak a Szilágynagyfalui régi polgármesteri hivatal épületén, amelyet modern orvosi rendelővé alakítanak át. Több mint 5 év telt el a korszerű rendelőről szóló első bejelentések óta. A létesítmény a tervek szerint korszerű körülményeket biztosít majd a helyi házi orvosoknak és a település lakóinak. A tavaly elkezdett beruházás az elmúlt időszakban több hónapra leállt, ezért az eredetileg kitűzött határidőre nem készülhetett el. Az RMDSZ-es helyi tanácsok kitartó fellépésére volt szükség a folytatáshoz. A községben élők már évek óta várják, hogy korszerű orvosi rendelő álljon a település központjában. A helyszín kiválasztása nem véletlen. Az épület a jelenlegi polgármesteri hivatal közvetlen közelében, az iskolák, az épülő bölcsőde és a templom közelében található, így a község különböző részeiről könnyen megközelíthető. Csaknem 2 tonna az előírásoknak nem megfelelő élelmiszert vontak ki a forgalomból a tengerparti üdülőtelepeken június 29 és augusztus 23 között végzett ellenőrzések során, közölte szerdán az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnöke szerint viszont a számok messze jobbak, mint tavaly. A tájékoztatás szerint az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági felügyelők 1988 ellenőrzést végeztek a nyári szezonban a vendéglátóhelyeken, kereskedelmi egységekben és az élelmiszerlánc más szereplőinél. Összesen 1897 kg az előírásoknak nem megfelelő élelmiszert vontak ki a forgalomból, 279 szabálysértési bírságot szabtak ki összesen 2,96 millió leértékben, 6 esetben pedig figyelmeztettek. Ezen kívül 26 gazdasági szereplő tevékenységét felfüggesztették, 19 esetben pedig megtiltották a tevékenység folytatását. Donald Trump amerikai elnök megerősítette szerdán a központi hírszerző ügynökség igazgatójának moszkvai látogatását. Az elnök washingtoni idő szerint szerdán reggel adott telefonos rádióinterjúban úgy fogalmazott, hogy félig rutin látogatásról van szó, írja az MTI. Cáfolta John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésről szólna. A látogatással kapcsolatban utalt arra, hogy az ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben, és úgy fogalmazott, hogy valami kijöhet belőle, keményen dolgozunk azon, hogy véget vessünk annak a háborúnak, mondta. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani és 100 magyar forint 1 lej 45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony lesz az idő, csapadék is előfordulhat. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Ager Press hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál. Maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel.

az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 4. részének 19. verse.

0: egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit csütörtök déli magazin műsorunkban augusztus 27-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

a nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Szemere Bertalan politikus és írótól származik, aki 1812-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Ott, ahol szabad sajtó van, a közvélemény tévelyeghet, de el nem tévedhet. Nézzük is, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Hamarosan a napáhítata csendül fel, utána pedig irodalmi kincsek műsorunkat hallhatják. 13 órakor híreket mondok. 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal kedveskedünk a legkisebb rádióhallgatóinknak. Ezután ismét áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, majd névnaposainkat köszöntjük fel. 14 órakor ismét hírekkel várom Önöket, utána versrovatunkkal várom. 14 óra 30 perccel pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mátli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom Önöket tehát a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as megahertzes frekvencián. 88,3-as megahertzes frekvencián.

Mai ájtatunk címe: Útmutató az életre. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Zsoltárok könyve 119. fejezetének 105. verse. Mai ájtatunk szerzője: John Baun, Minnesotában élő testvérünk. A lelkészünk szabadságon volt, így én kaptam a lehetőséget, hogy a vasárnapi istentiszteleten a gyermekeknek szóló üzenetet átadjam. Felmutattam egy ismert társasjáték játékszabályát a gyerekeknek, és megkérdeztem, tudják-e, hogy mi ez. Az egyik gyerek azt mondta, hogy ezzel tudjuk meg, hogyan kell játszani a játékot. Ezután felmutattam egy képet a fűnyíromról és a hozzátartozó használati utasításról. Feltettem a kérdést megint, és egy másik gyermek azt válaszolta, hogy ez mondja meg, hogyan javítsuk meg a fűnyírót, ha nem működik. Az utolsó képem a Biblia volt. Mint tudták, mi ez, így megkérdeztem, vajon ez is ugyanúgy működik, mint a többi. Kis szünet után egy gyermek válaszolt. Igen, mert megmondja, hogyan kell élnünk. A gyerekek helyesen válaszoltak. A Biblia tartalmazza Isten útmutatását egy tartalmas élethez. Ez nem csak egy könyv Istenről, ez könyv Istentől, ami megváltoztatja az életünket. Azért olvassuk, hogy megismerjük Istent, közelebb kerüljünk Istenhez, és megtaláljuk életünk értelmét rajta keresztül. Milyen csodálatos ajándék! Imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük a Biblia ajándékát! Segíts nekünk olvasni, érteni és követni a Te igédet. Amen. Isten írott szava teljes életre vezet minket Jézus Krisztusban. Vallja ezt John Baun Minnesotában élő testvérünk, akinek imént a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a gyermekmisszióért.

Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat irodalmi kincsek rovatunkban. A mikrofonnál Deák Anita. Rovatunk mai részében egy a 11. kolozsvári ünnepi könyvhéten elhangzott beszélgetést közvetítünk, amelynek meghívottja Tompa Andrea írónő volt.

0: Tompa Andrea 2000-2008 között az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet munkatársa. 2005-től a Színház folyóirat szerkesztője, 2015-től főszerkesztője. 2008 óta tanít a Kolozsvári Bábelspólyai Tudományegyetem Színház és Televízió karán. Haza című regénye a hazavezető, vagy talán a haza soha nem vezető útról szól. Egy olyan útról, ami az egykori osztálytársak hívására nehéz feladatnak ígérkezik a regény főhőse számára, aki bár országot váltott, nyelvet mégsem sikerült. A középkorú íróból nem csak az utazás, a kaland iránti szenvedély párolgott el, de odaindul most vissza, ahol már nem várja senki. Legfeljebb az emlékek, hiszen a család már még élő tagjai is elköltöztek a városból. A szerzővel Kovács Péter Zoltán beszélget.
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Kovács Péter Zoltán vagyok, és szeretettel köszöntöm Tompa Andreát is Kolozsváron. Kicsit

0: Furcsa helyzet ez, mert inkább ő kéne engem köszöntsön Kolozsváron, ugye. Amikor én Kolozsvárra kerültem, sőt, szerintem kimondhatom, amikor én megszülettem, akkor te már nem Kolozsváron éltél. Úgyhogy kicsit kifordított dolog ez. Ugye a Haza című kötetről fogunk most beszélgetni, és eddig három különböző történelmi regényt írtál, vagy történelmi nagy regényt írtál, amelyek a te fiatalkorodban, a szüleid, illetve a nagyszüleid korában helyezkednek, eljátszódnak. Viszont említetted több interjútban is, hogy ezek nem fedik le, vagy nem fednek le egy adott történelmi korszakot, elejétől a végéig hagynak maguk után lyukakat, és azt is mondtad, hogy nem írsz életművet. Sőt, az Így írtam az Omertádban írod le ezeket a mondatokat, hadd olvassam fel. Gagyi József, a Csíkszeredában élő társadalomkutató, akinek sokat köszönhetek, mondja nevetve egy táborban, te végig fogod írni a 20. századi Erdély történetét. Miért váltottál nézőpontot vagy műfajt a Hazával?
1: Először is köszönöm, hogy itt beszélgetünk. Kicsit távol vannak a nézők és sötétben, de legalább fedezékben el lehet menekülni. Én egyrészt, amikor ezt Jóska mondta, hogy én végig fogom írni a 20. századi romániai magyar társadalom történetet, azt hiszem, hogy így szokta ő magát kifejezni, akkor az elég elrettentően hangzott egy író számára, hogy úgy előtte még van egy, nem tudom, 1933, 1927, 1944, 49, és mondok mindenféle számokat, ahol nem jártam, vagy nem eleget jártam. Szóval ez nagyon rémisztően hangzott, és ezt mindenképpen eltartottam volna magamtól, hogy ezt tényleg csinálni fogom. Ugyanakkor azt az ígéretet sem tettem, hogy ez nem fog megtörténni. Tehát lehet, hogy majd, amikor itt remegő lábbal, 90 évesen, remélem, még mindig fel tudok jönni egy színpadra, akkor már tényleg végigírtam mindezt. De nincs ilyen életprogram. Tehát igazából az van, hogy van egy következő könyv, és az a következő könyv valamivel hívogat. És én ezt nem tartom a Hazát, ha ebből a szempontból nézzük, és te most ezt kérdezted, nem tartom abból a szempontból kivételnek az én műveim sorában, hogy ez ne foglalkozna ugyancsak valamiféle társadalomtörténettel, ugyanis Gagyi Józsefnek sok migrációs kérdést tettem fel, és sokat beszélgettünk, nem is annyira az ő kutatásairól, mert azok ez esetben engem nem segítettek, hanem inkább a családunkról, az ő családjáról, az enyémről, és én azt gondolom, hogy a migráció kérdése, az emigráció kérdése, az azért nagyon szorosan hozzátartozik az egész 20. századi romániai magyar társadalom történethez, és nyilván az én életemben a 90 utáni évekhez, de ha arra gondolok, hogy 60-as évek, hogy akár 50-es évek, Trianon után, szóval mindig nagy migrációs hullámok voltak.
0: Hogyha én jól emlékszem, de cáfolj meg, hogyha nem így van, akkor az emigráns szó az elég ritkán jelenik meg a könyvben. Országváltásról vagy hazaváltásról van szó. Kevésbé jellemző a könyvre a társadalomtudományoknak ez a száraz leíró nyelvezete. Mennyire gondolod úgy, hogy vagy számodra, vagy a szereplőid számára traumatikus élmény, vagy meghatározó élmény hazát váltani?
1: Emlékszem, amikor egyetemi felvételire készültem Kolozsváron 1989 tavaszán, eljött egyszer pont az iskolába, a hármasba, ahol én akkor már éppen nem jártam, de mindegy, Bátori. Eljött Cségi Mesi Éva és néhány fiatal, aki magyar szakra készült, összeülhetett vele és beszélgethetett arról, hogy milyen a felvételi, hogyan készüljünk. Szóval ez egy nagyon nagyvonalú ajánlat volt a részéről. És Éva mondott akkor egy mondatot, hogy az elmozdulások mindig traumatikusak. És emlékszem, hogy ezt a mondatot ott akkor megjegyeztem, de nem értettem. És talán pont azért jegyeztem meg, mert nem tudtam vele semmit kezdeni. És hogy vajon mire gondolhatott Éva, miféle elmozdulások. És ő a térben való mozgásról állította ezt, hogy minden elmozdulás nagy váltás, abban van egy, nem feltétlenül szeretném a trauma szót használni, de abban van valami felkavaró az újrakezdés kényszerével. És ez valószínűleg akkor is így van, hogyha te nem tudom, honnan érkeztél Kolozsvárra.
0: Én Nagykárolyi vagyok.
1: Nagykárolyi. Tehát valószínűleg Nagykárolyi és Kolozsvár váltásban is van valami, amiben muszáj újra reboot, tehát vagy újra fel kell állni annak, hogy ki vagyok, hogy mozgok ebben a térben, milyen kapcsolataim vannak, miért vagyok egyáltalán itt, mi a viszonyom ahhoz, amiből eljöttem. Tehát nagyon sok kérdés elénk áll az elmenettel kapcsolatban, tehát elmenni nem csak országváltással lehet ilyen értelemben, hanem városok léptékek váltásával is, és abban mindig van ez az újra újra föl kell állni, és újra valahogy tudni kell, hogy ki vagyok, mit csinálok, és hol vagyok egyáltalán. Szóval ilyen értelemben az én hőseim persze nagyobb váltásokat élnek meg, mert országváltásokban gondolkodnak, és néhányan nagyon messzire mennek, néhányan nagyon mélyre mennek, hogy így mondjam, vagy lezuhannak valaminek a mélyére, és ezek nagyon súlyos váltások ilyen értelemben. Bizonyos esetekben biztos indokolt használni a trauma szót is.
0: Te is voltál nagyon messze, hogyha úgy veszük, akkor te is másfélszeres emigráns vagy olyan értelemben, hogy sok időt töltöttél Oroszországban, és sok időt töltöttél az orosz kultúrában is. Miért mentél orosz szakra?
1: Azért mentem orosz szakra, mert hozzáteszem, ezt itt talán mindenki tudja, de lehet, hogy mégsem pont mindenki, hogy Romániában 68 után nem tanítottak orosz, tehát én oroszt ilyen magán szorgalomból tanultam. Mindenki arra bizonyos magyar plusz angol, magyar, francia, esetleg magyar-német szakpára ment, és oroszra nem akart senki menni, mert nem tanítottak orosz nyelvet. Egyébként még egyel korábban latinra akartam menni, de azt pont megszüntették, úgyhogy mindig egy kicsit adaptálódni kellett, hogy mire lehet jelentkezni. És mivel nem voltam nagyon jó, attól tartva, hogy nem vesznek föl ezekre a magyar-angol szakpárra, ezért azt javasolta Szilágyi Júlia, aki tanított magyart, segített fölkészülni az egyetemre, hogy tanuljak meg oroszul. Ez elég abszurdul hangzott, mert ez egy évvel a felvételi előtt volt, és akkor úgy éreztem, hogy az orosz irodalomnak egyrészt nagyon nagy a hívása, hogy ezt tényleg megpróbáljam megtanulni az orosz nyelvet egy év alatt annyira, hogy fölvegyenek. Másrészt van valami egzotikuma is, valami szokatlansága, meg hát ez a félelem, hogy nem vesznek föl. Ugye 1989-et írunk, és ha nem veszik föl az embert egyetemre, akkor el kell menni dolgozni, mondjuk gyárba, vagy valamilyen csodálatos opciók voltak, amit mindenképpen el akartam kerülni. Szóval egy ilyen nagy kényszert próbáltam valami pozitívra lefordítani, és ez tulajdonképpen az is lett végül.
0: A főszereplő is nagyon erősen kapcsolódik az orosz kultúrához, és én szeretném, hogyha egy részletet felolvasnál a regényből, oda is adom.
1: Ennek a fejezetnek az a címe, hogy a beszéd. Megérkezősik után másnap délelőtt mondja el a beszédet, ami nem szólhat másról, mint az ő történetéről. Egyetlen sóhajtással meg lehetett volna oldani, egy mély belégzéssel és egy lassú kilégzéssel. Egy lélegzettel, ha már elvállalta a köszöntőt. Nem az osztályfőnök helyett, aki nem tudott eljönni, nem jöhetett. A matematika tanár osztályfőnök egy évtizede halott. Talán utalni kellene rá a hiányára, a számára teljesen szétporlat matematikára, a számokra. Semmit sem tud a számokról, a betűket választotta. Pedig a beszéd a prím számokról szól majd. Ülve maradok, jó? Kezdi az átrendezett étteremben, az asztalokat hátratolták, a székeket körberakták. A szöveget háromszor felolvasta előtte. Egy kép, egy gondolat, egy humoros rész, ahogy tanította a tanárnő. Ennyi fér 10 percbe. Az időkeretet, mint mindig pontosan betartotta, 9,56 olvasva a helyszínen 10 perc. Beszélő fej. De nem Orfeusz, akinek a feje a habokban úszva énekel, és dalával képes megszólítani a fákat, a sziklákat, a holtakat. Jó pofa, hatásos, jól fel van építve, látszik, hogy író írta, igazi író, jegyzi meg nyomatékosan Katrin, mert az ő ötlete volt a beszéd. Hát éppen ez az ő tragédiája, hogy író írta, aki díszekbe menekült, a mondatok bonyodalmában, gondolatokkal zsonglőrködött, ügyes dramaturgiával, ami 10 percre fenntartotta a figyelmet. Éppen 10-re. Főleg a közép részben, ahol törvényszerűen lankadni szokott, megtűzte öniróniával és óvatos iróniával, végül egy váratlan képpel zárta. Volt benne felemelő, egyenesen fenséges és játékos, volt szomorú és konkrét, utalt például a készülő vacsorára, a lényegre, a várható rántott húsokra és a mélyhűtőből előkerült pálinkás poharakra. Utalt a leendő csillaghullásra, amikor nagy titkok megosztása várható. A hancúrozó gyerekekre, akiket nem lehet lefektetni, a titokban dohányzó kamaszokra, a lokálpatriótákra és a többszörös identitásokra. Egy szóval látszik, hogy író írta. Az igazság kimondásának lehetetlensége, mint valami januári nagyvárosi szmog, amikor a város szélén is mindenki óvatosan aprókat lélegzik, folyton telepszik rá a beszédre. Tanulságot vártatok? Hát az nincsen. Végül idézett néhány versort a hazatérésről, szívesen elemezte volna hosszabban is, de nem volt rá idő. A vers arról szól, hogy a költő szerint a hazatérésben éppenséggel megnőtt a tenger. Az út megtréfált az utazót, nem lerövidült, hanem ellenkezőleg. Így érzi Odysseus. A hazafelé vívő út túl hosszú lett számomra, mintha csak Poszeidon, míg ott vesztegettük az időt, a távot megnyújtotta volna. A versben Odysseus a fiához szól. Azt mondja, nem emlékszik, mivel végződött a háború. Talán olyan régen eljött már onnan. Arra sem emlékszik, hány éves a fia. Nem emlékszik semmire, sem a kezdő, sem a kiinduló pontra. Semmire nem emlékszik, csak a végtelen tengerre, koszos szigetekre, viskókra, bozótokra, disznóröfögésre. Hajózik hazafelé, egyik sziget olyan, mint a másik. Fogalma sincs, hol jár, merre van kelet és nyugat, miért jött el és kit hagyott hátra. A költő hangján is meghallgatta a verset, de a hang idegen, furcsa, énekel, mint egy regős, valami görög dalnok. A műveket nem az író hangján kell hallani. Amikor Josif Brodsky 1972-ben ezeket a sorokat írta, hazájától sok ezer mérföldre volt már távol. Odysseus másokért szállt tengerre, és önmagáért tért haza. Brodsky azonban egyáltalán nem akar tengerre szállni. Kétszer is lehetőséget kapott Izraelbe emigrálni, de nem ment. A hatóságokat ez felbőszítette, berendelte a belügy, megkérdezték tőle, mit képzel, miért nem megy már végre el. Mert itt akar élni, felelte. Világos, всё ясно. Ha nem mész, akkor felrakunk az első gépre, közölt a hivatal, aztán 10 nap múlva betörtek a lakásába, és már fel is bőgtek a repülőgép motorjai. Brodsky a feljegyzések szerint csak ennyit válaszolt. Ja, ruszki literátor. Orosz író vagyok. Ez a mondat azt jelentette, ott akar élni, a nyelvben. Lehet, hogy el sem ment. Testben soha sem tért vissza hazájába, még akkor sem, amikor már lehetett volna. Hogy ő viszont személyesen milyen céllal indult el, azt nehéz volna egyetlen mondatba összefoglalnia, zárta a beszédet. Legyen elég annyi, hogy a kell és a lehet közötti határ, az átlépett határ egyáltalán nem szöges drót, hanem egy kényelmes, széles sáv, a megismerhetetlen senki földje, mindenféle irányokkal, menni, maradni, visszamenni, kelet-nyugat, észak-dél egyszerre, az emberi kaland. Ez történt vele. Hogy ez elvesztegetett idő volt-e, mint a versben, vagy sem, arról majd számot kell adnia magának. Az elvesztegetett idő nyomában. Számot, mindenről számot.
0: Köszönöm. Nekem nagyon fontos volt ez a rész, és fontosak voltak azok a részek is, ahol oroszul szólalnak meg szereplők, például Brodsky, aki elmondja, hogy én orosz író vagyok. Ami még nagyon érdekes volt a szövegben számomra, az az, hogy sok helyütt fordulnak elő orosz részek. Van, ahol le van fordítva, van, ahol nincs lefordítva, van, ahol át van írva fonetikusan, van, ahol nem történik vele semmi, van egy orosz mondat, és annak, aki nem ért oroszul, ez nagyon sok googlizást jelent, ameddig megfejti, hogy ez pontosan mit is jelent. Míg akárhányszor angol nyelvű mondat van a könyvben, az következetesen lábjegyzetben le van fordítva. Miért?
1: Mielőtt azt derítenénk ki, hogy nem jól szerkesztette a szerkesztő a könyvet, ebben azért volt némi írói szándék. Tehát egyrészt azt feltételezzük, hogy ez a szereplő ez elmegy világot látni, és különböző idegenség tapasztalatai vannak. Ahhoz, hogy az olvasó átélje azt, hogy mit jelent ez az idegenség, ahhoz nem kell őt megkínálni mindennek a jelentésével. Tehát én pontosan azt az idegesítő feszültséget akartam létrehozni az olvasóban, és ugye az olvasók nagy része ma már talán az idősebb nemzedéket leszámítva a cirilbetűket sem ismeri, hogy amikor találkozik egy szövegben cirilbetűvel, akkor megérzi azt, hogy ott van valami eleve áthatolhatatlan. Mondjuk egy német, vagy egy francia, vagy olasz szöveg, az legalább a szintjén ismerős, még ha nem is ismerjük a nyelvet. De voltak más nyelvi szövegek is, amiket kiirtottam. Nem a szerkesztő írtotta ki, hanem én. Úgy éreztem, hogy ez most már tényleg itt a fejemhez vágja valaki, hogyha ez benne marad. Tehát az a tapasztalat, hogy a világ nem olyan egyértelműen áttekinthető, nem teljesen átlátszó minden, ahova megérkezünk. Vannak akadályok, nyelvi akadályok, a betűk maguk akadályokat képezhetnek. Tehát ha minden lefordul idézőjelbe, akkor ez a feszültség nem jön létre, és azt akartam, hogy ez a feszültség igazából keletkezzen az olvasóban, keletkezzen az olvasó testében, vagy idegesítse így testileg is ez a dolog.
0: tökéletesen sikerült.
1: Bocs.
0: Idegesítve voltam, de nagyon jó volt. Milyen nyelv került még volna bele? Azt hiszem, hogy spanyol, ugye?
1: Nem, spanyol lehet, hogy volt. Nem, spanyol nem volt, vagy csak ilyen nagyon egy-két szó. Volt kísérlet héber is arab szavakra, és ott nagyon érdekes dolog történik, amikor az ember elkezdi ezeket a másik irányból író nyelveket használni, hogy egyszerűen a szövegszerkesztő onnantól nem azt akarja csinálni, amit eddig csinált, hogy balról írunk jobbra, hanem ha bekerül egy héber szó, ahol ugye jobbról írunk balra vagy arab, akkor onnantól a magyar szöveget is úgy akarja írni, és nagyon érdekesen fejreállt minden. De nem ez volt az oka annak, hogy ezek kiestek, hanem tehát ez a túl sok fölösleges, ezt eléri az orosz nyelv, és ugye egy darab egyiptomi hieroglif maradt benne a szövegben, de hát annak pont nem feszültségkeltő jellege van, hanem egy ilyen magyarázó, feltáró, metaforikus szerepe.
0: Említetted egy interjúban, amit Tóth Szabolcs töltöm készített veled nemrég, hogy nagyon otthonosan érezted magad Oroszországban, amikor kint voltál. Erről is szeretném, hogyha mesélnél egy kicsit. És azt is említetted, hogy mikor hosszabb időt töltöttél ott, akkor egy idő után úgy érezted, hogy mérgezésed van a círia betűktől. Azt hiszem, hogy ekkor kezdted el írni Szentpéterváron a Hóhérházát. Hosszabb távú kérdés az az, hogy létezik-e ilyen mérgezéses tünet más kultúrák között való átjáráskor is?
1: Tehát az a helyzet, amikor egy hosszú ösztöndíjjal Péterváron vagyok 1996-ban, akkor... Egyszerűen az történik, hogy mindenütt ugye körülvesz egy világ, ahol mindenütt cirilbetűk vannak, szakdolgozatot kellene írnom cirilbetűkkel mellesleg, a könyvtárban ehhez kéne kutatnom, színházba járok, amit nagyon élvezek, vannak kapcsolataim is ott helyben, de valahogy azt érzem, hogy legalább valamilyen kapcsolatom kéne, hogy maradjon az anyanyelvvel. Tehát azt éreztem nagyon folytónak, hogy ugye, eljövök Romániából 90-ben Magyarországra, onnan elmegyek Pétervárra többször, tehát az a 96-os ott tartózkodásom már egy többedik, és hogy így valahogy semmilyen helyem nincs, semmihez nem kapcsolódom, minden kiment a lábam alól, és ráadásul Nabokovval foglalkozom, aki 19 éves korában ment el Oroszországból, tehát belőle írtam a szakdolgozatomat, és ő nyelvet is váltott, és valahogy így mint hogyha úgy éreztem volna, hogy nincs semmi a kezemben, minden elfogyott, minden kiürült, és akkor a pétervári hatalmas nagyvárosi könyvtárba kihúztam azt a egyébként nagyon gazdag fiókot, amiben magyar klasszikus irodalom volt, és ki lehetett kérni könyveket, és akkor egyszer csak két perc múlva megérkezett Hanvas Béla karneválja az asztalomra, és akkor úgy megnyugodtam, hogy én még tudok magyarul, és el tudok olvasni magyarul egy könyvet. És valóban valami olyasmit írtam, amit aztán így a Hóhérháza első ilyen gondolat kitörésének tudnék nevezni, abból írtam nagyon sokat ott, aztán később Budapesten is, nagyon sokat a Budapest-Kolozsvári vonatutakon, de hát abból a szövegből semmi nem maradt, azt eldobtam végül, és aztán sokkal később írtam meg magát a könyvet. Szerintem lehet ilyen, tehát ez a nyelvvesztés, kultúravesztés élmény, ez nagyon sokszor előállhat az emberrel, azt hiszem, amikor valami olyan közegbe kerül, ahol ez a kapcsolata, ez az eleven kapcsolata vagy beszűkül, vagy teljesen bezárul esetleg valami családi szintre, és tulajdonképpen ezt a levegőben lógást, de annak a nem pozitív lebegés értelmét, hanem ezt a talajtalanságot lehet megtapasztalni, ha nem kötődöm semmihez élményét, ami engem mindig arra visz, hogy azért így nagyon nehéz létezni, hogy nincsenek igazi fogodzók így az életben, és nem tudom, hogy ki vagyok, honnan jövök, és mihez kapcsolódom.
0: Akkor kezdtél el prózát írni, amikor kint voltál Péterváron?
1: Igazából mindig írtam így folyamatosan verseket és esszéket, de történetet akkor kezdtem írni. Tehát az, hogy ilyen történetszerűen megragadni valamit, az esszékben sose volt történet, amikor írtam. Talán a versekben még több, de az, hogy a prózának ez a történetmesélő képessége az ott kezdett el bennem így lenni, de ezt tulajdonképpen a mai eddig a pillanatig így nem fogalmaztam meg.
0: Az eszeidet és a verseidet publikációs céllal kezdted el írni. Egyáltalán mikor jött ez az elhatározás, hogy publikációs céllal írj?
1: Azt tulajdonképpen nem jött meg addig, amíg nem készült el a Hóhérháza mondjuk így 2008-ig, és valahányszor könyvet írok, nem gondolok a publikációra. Ha így gondolok a publikációra, akkor arra gondolok, hogy így kiesik a toll a kezemből, és így ledermedek. Vagy azért, mert azt gondolom, hogy ez senkit nem fog érdekelni, vagy ellenkezőleg azt érzem, hogy valami mást várnak tőlem. Tehát próbálom ezt így kikapcsolni. Tehát publikáció akkor van, amikor úgy érzem, hogy valami befejeződött, és az igen és a nem között inkább az igen fele dől el, és nem az lesz, hogy a delete gombot nyomom meg, hanem az lesz, hogy esetleg megmutatom a szerkesztőmnek, hogy olvassa el.
0: Kell erre téged ösztönözni, hogy mutass meg?
1: Hát, ha itt lenne szegény szerkesztőm, akkor erről biztos hosszan tudna mondani, hogy mennyit kell az íróknak így ezt a bizonytalanságát, hogy is mondjam, ápolgatni. És én különösen az a fajta író vagyok, aki ráadásul azt is gondolom, hogy enélkül nem... Tehát ez nagyon hozzátartozik a munkához az a fajta bizonytalanság, hogy nem tudom, hogy ez mennyire rossz, ezt egyáltalán érdemesebb befejezni, az egész nyomaszt és ki akarom dobni, és aztán mégis, amikor belehelyezkedek, akkor örülök, hogy tudom folytatni, és a történetek valahova kanyarognak mennek. Tehát ez a bizonytalanság nagyon-nagyon erősen része a csinálásnak. Ezt nem lehet kikapcsolni, tehát ha ezt kikapcsolom, akkor valami külsődleges dolgot kezdek el csinálni, amit nem szeretnék.
0: Azt is említetted, hogy elsősorban egy kíváncsiság élmény az, ami hajt például az omertát, amikor írtad, erről is beszéltél, vagy írtál, már nem emlékszem, hogy az hajtott, hogy te meg akartad ismerni azt a korszakot, vagy bele akartad ásni magadat. Azt kérdezném, hogy a hazával kapcsolatban volt-e ilyen kíváncsiság élmény, például a különböző szereplők iránt? Kellett-e kutatni? Mit kellett kutatni?
1: Tehát kutatni elsősorban abba az irányba kutattam, de nyilván nem vagyok se szociológus, se semmilyen társadalomtörténész, hogy szerettem volna megérteni azt, hogy mit mond ma a szociológia, antropológia arról, hogy milyen modellek vannak az emigrációban. Ugyanakkor persze én is ismerek egy csomó írót, az egyikkel nagyon sokat foglalkoztam, az említett Nabokov. Tehát milyen életutak vannak, milyen tapasztalatok, milyen világok épülnek fel, ha valaki elmozdul A-ból B-be. Persze ezek mindig nagyon különböző okok, mert mást jelent háború elől menekülni, mást jelent mondjuk egy Beckett esetében, hogy a Beckett azt mondja, hogy nem írok többet angolul, mert az túl jó az a nyelv, túl jól ismerem, inkább írok franciául, mert ott csak a lényeget fogom mondani. Tehát ez egy megint nagyon-nagyon más mentális váltás. De hát ezek a modellek, és ugye az én ismerősi, baráti, távoli ismerősi körömben is nagyon sok olyan ember bukkan fel, aki országot váltott, de mégse tudott váltani, akinek két hazája van, aki nagyon csak a jelenben van, és ez a múlt, ez megszűnt számára, vagy aki egyáltalán nagyon csak a múltban létezik, és semmilyen jelen nincs, nem létezik számára. Tehát, hogy ezeket a mintázatokat megérteni, hogy a tudósok hogyan írják le, meg ezek hogyan vizsgálhatók. Ez az egyik, amit kutattam. A másik, amikor azt kérdezett, hogy volt-e kíváncsisága, szóval mindig van valami, amiről azt gondolom, hogy ott lesz mondjuk egy könyvnek egy gyújtópontja, vagy egy próbaköve, hogy például le lehet-e azt a szót írni, hogy hazaszeretet. Tehát egy könyv képes-e eljutni odáig, egy történet felé el tud-e vinni olvasót, vagy akár engem íróként, hogy az arról való gondolkozás, hazaszeretet, vagy mi a honvágy, hogy az megszülessen itt és most ebben a szövegben, anélkül, hogy a külső tudásunkat hoznánk bele, amit mondjuk a 19. századi romantikus irodalomból ismerünk, vagy valamilyen politikai szólamból, vagy elkezdünk ironizálni valamilyen meglévő nyelvezettel és attitűdökkel, hanem itt és most lehet-e valahogy úgy oda leásni, hogy ezek a szavak ott megszülessenek. Tehát ilyen tétjei mindig vannak, és hogy valóban el lehet-e mesélni ezeket a szinte elmesélhetetlen történeteket, ami végül is egy ilyen esszéisztikus regényt hozott, azokat az érzeteket, azokat a bizonytalanságokat, belső viharokat, amit az a tapasztalat okoz, hogy valaki elmegy egyik helyről, megnézi a világot, és aztán megpróbál visszamenni. És ugye ez a felolvasott szövegrész is ennek a visszatérésnek a rettenetes nehézségéről szól. Tehát visszatérni Odysseusnak miért tart 10 évig? Hát erre nincs egy olyan nagyon egyszerű válasz. Persze ott közben mindenféle balhék vannak, meg bulik, meg nők, rengeteg nő. Érdekesen egy női Odysseus megírni. Ez egy kicsit kísérlet volt, hogy lehet egy női Odysseus megírni, de nem nagyon hangsúlyos ennek a hősnek egyébként a női mi volta.
0: Azt is említetted egyszer Szolád Dávid kérdésére válaszolva, hogy azért volt jó a hazát megírni, nem tudom, hogy így fogalmaztál-e, mert nagyobb szabadságfokkal bír, mert nincsen benne múlt íráskényszer. Alapvetően ez egy jelennel foglalkozó, vagy legalábbis jelen perspektívából nézi a múltat a szöveg. Az alaphelyzete ugye az, hogy a főszereplő találkozik újra egy osztálytalálkozó keretében a régi osztálytársaival, ismerőseivel, de nem csak. Azt akarom kérdezni, hogy kellett-e a személyes kapcsolataidat aktiválnod ehhez? Kellett-e emberekben kutatni?
1: Igen, és meg is kerestem olyan embert, akivel nagyon rég nem találkoztam. Tudom, hogy kvázi azt mondanám, hogy tudunk egymásról, és megkerestem őt azzal az abszolút leplezetlen céllal. Mondtam neki, hogy én egy könyvet írok az emigrációról, és én nagyon szeretnék egy bizonyos értelemben sikeres emigránst megírni. És ez a volt osztálytársam kötélnek állt, és egy csodálatos beszélgetésünk volt Skype-on, és igazából ő ideadta nekem az ő történetét, amit nem úgy írtam meg, hogy valamelyest felismerhető maradt, ő ezt abszolút jóvá hagyta, mondhatni örült és büszke volt rá, és most olvastam vele nemrég egy interjút, és mondta, hogy hát most itt akkor leleplezi magát, hogy ő valójában egy regényhős, és ez nagyon vicces volt látni, mert soha senki nem mondta az én könyveim kapcsán, hogy én itt vagyok. Bár olyan tapasztalatom volt egyszer egy olvasókörben, egy férfi úgy mutatkozott be, mikor az olvasók így bemutatkoztak első körben, hogy én vagyok a Décsi Vilmos, és így ezt így magáról elmondta, mint aki valami nagyon rosszat állít magáról. Szóval, hogy például ővele volt egy interjú, egy másik szereplő, aki két fejezetben is előfordul, és nagyon érzékeny oroszországi utazásban vesz részt. Őnek is elküldtem azokat a fejezeteket, amit ő megnézett, és tulajdonképpen így bizonyos értelemben jóvá hagyta. És hát másokat inkább így távolról kutattam, tehát vannak nagyon nehéz történetek, amiket nem lehet ilyen könnyedén megkérdezni. Tehát egy sikertörténetről mindenki szívesen beszél, de egy kudarc történetről meg nem annyira szívesen. Úgyhogy ezeket inkább a távolból vizsgálgattam, és semmilyen, persze nem egy ilyen nyomozói eszköztárral dolgozom, hanem csak amit valaki a nyilvánosságban így hordoz magáról, azt megpróbálom megragadni, megfigyelni, átfordítani. És nyilván ezek a történetek sokszor sérelmes történetek, tehát ezeket nem mindig jó így visszaolvasni az emberek saját magára, vagy ha úgy érzi, hogy valamiben érintve van, de hát ez már nem a könyvről szól.
0: Megírni milyen volt ezeket, a sérelmes történeteket?
1: Úgy szerettek sérelmes történeteket írni, hogy valahogy az emberek is egy nyugvó pontra jussanak benne. Tehát nem egy pusztán kritikai nézőpontból írom őket, hanem egy ilyen, szeretném, úgy fogalmaznék, hogy egy ilyen feloldozásban szerettem elhelyezni ezeket a szereplőket. Tehát egy megértéssel szeretném őket körülvenni, hogy az rendben van, hogy nem tudom, valakinek csak az otthona létezik, és a múltja, és minden más, ami az ő új élete, az új hazájában, az egy semmi ahhoz képest, hogy milyen volt a régi, és ezt valahogy így úgy megmutatni, hogy ennek helye van a világban, ez egy érthető attitűd, és nem azt mondani, hogy valami máshogy kellett volna csinálni ezt.
0: Igen, ez nagyon szembeszökő a regényben, hogy hiányzik belőle az a fajta irónia, a 19. századi romantikus haza szeretet vagy haza fogalom felé kimutatott irónia. Én például úgy értelmeztem a címet, és szerintem ez nagyon adja magát, hogy ez egy határozó szó. Tehát, hogy haza mennek emberek, hová mennek, haza mennek, haza vágynak.
1: Csak arra akarok válaszolni, hogy az irónia mindig nagyon hívogató, de mindig tudom, hogy az a kitaposottabb út. Tehát azon valahogy úgy sokkal könnyebb járni az ironikus, játékos, kicsit ilyen flegma, bántó, idézgetős, utalgatós beszédmód, de engem pont annak a feszültsége érdekel, hogy mi van, amikor ilyen nagyon tüdőre szívjuk, hogy így mondjam, ilyen komolyan vesszük ezeket a szavakat, akkor mit tudunk velük kezdeni. És az, hogy olvasod a címet, az azt gondolom, hogy nagyon, tehát hogy ez a cím valóban ad rá lehetőséget, hogy legyen benne ez is, az is, nyilván a hős folyamatosan megy haza, tehát ez arra hív.
0: A tüdőre szívás, vagy a komolyan vételnek az egyik eszközének láttam én, de lehet, hogy tévedek, a gyermek szereplőt, a fiút, a gyerek perspektívát. Ugye van benne egy fiú, a regénynek a jelen idejében szerintem velem egy idős, vagy valamivel fiatalabb, viszont megjelenik fiatalabban, megjelenik kisgyermekként is. És szeretném, hogyha egy részletet felolvasnál egy ilyen epizódból.
1: Ha valaki olvasta a könyvet, akkor ez a halas fejezet. Visszadobod? Kérdezte a fiú, aki már tudta, hogy a kicsinyeket vissza kell dobni. Nem, felelte a horgász, és a horogról leszedett alig 10 centis halat maga mögé hajította. Ezt miért csináltad? Invazív fajta. A fiú elcsendesedve ment oda a vergődő halhoz, majd a horgászra és az anyjára nézett kérdőn. Meg fog halni? Az ilyen fajtákra, magyarázta aztán a horgász, az az előírás, hogy nem dobjuk vissza. Invazív. Azt jelenti, hogy káros. Ebben a vízben káros. Megeszi az őshonos halak petéit. Nem dobjuk vissza. Benne van a horgászkönyvben, mondta, és egy kis rajzokkal teli füzetet vett elő, hogy megmutassa. Amur gép. Törökországból jönnek fel. A gépet és a rajzot ő is megnézte, de a térképet nem tudta maga elé képzelni. Hogyan képes egy hal Törökországból ebbe a holtágba megérkezni? Milyen utakon? Hazavisszük, jelentette be a fiú, és egy eldobott zacskóban vizet hozott, hogy megmentse. Amikor berakta a halat, egy darabig nem mozdult. Megdöglött, de aztán megelevenedett. Nem tudta lebeszélni arról, hogy a gépet hazavigyék. Bég, ismételte otthon a fiú. Gép, Amur gép, javította ki. Igen, bég, Amur bég. Ezután a fiú azt is megkérdezte, hogy miért nem fényképek vannak a kis füzetben, miért rajzok. A horgász elmagyarázta, hogy a fénykép csak az egyedi példányt tudná ábrázolni. Az általánosat azonban a rajz tudja megjeleníteni. A fiú az orra alatt morogja. Hülyeség. A gép egy hétig egy zöld mosdótában él, egy lebegő műanyag rája társaságában, ami alá bemenekül, ahányszor közelítenek felé. A két állat együtt különös párost alkot. A rája tűnik élethűbbnek. A gép a maga szokatlan, széles fejével és háromszögű alakjával műanyag csalihoz hasonlít. Horgász boldogan kapható légylárvát vesz a gépnek, de nem eszi meg. Egy hét múlva úgy dönt, hogy a halat vagy visszaviszik, vagy kidobják. A fiú tovább küzd a hal életért, de sem visszavinni nem akarja, sem kidobni. A szemünk láttára fog elpusztulni, magyarázza neki. Ha meg akarod menteni, vigyük vissza a folyóba. Végül egy üvegben hazaviszik. Szia, bég, mondja a fiú. Gép, javítja ki. Igen, bég, feleli. A halat a kavicsos sekély vízbe eresztik, a hal előbb mozdulatlanná dermed, majd a kavics közt keresgélni kezd, végül egy pillanat alatt eltűnik a mélyben. Mit csinál most? Kérdezi a fiú. Örül, feleli. Hazamegy most? Igen, már otthon is van. De most nem Törökország az otthona, érdeklődik a fiú. Oda már biztosan nem megy vissza, lehet, hogy ennek az apja és az anyja is itt született, magyarázza neki. A fiú tudni akar-e, hogy akkor ők most bűncselekményt követnek el azzal, hogy az idegen fajtát visszadobják. A szót komolyan mondja ki, de úgy, mint akit csiklandoz a lehetőség, hogy bűnözhet. Elmagyarázza neki, hogy ők nem horgászok. Ezt a horgászoknak kell tudni, de ők nem azok. A horgászok a partra vetik, ők meg visszadobják. De mi tudjuk, hogy káros, folytatja a fiú. Tudjuk, de nem fogjuk a szemétre dobni. Nem a mi dolgunk. Mi a mi dolgunk? Kérdezi csípőretet kézzel, számon kérően. A fiút az érdekli, hogy mi van a mélyben. Már tudja, hogy a holtág sötét vize él, és benne óriási halak laknak.
0: Köszönöm. Több ilyen allegorikus történet van a regényben. Általában ezek a fiúhoz kapcsolódnak az ilyen allegorizáló, vagy allegóriaként is értelmezhető történetek. Több olyan történet van horgászatról, stoppolásról, cselekdiák programról, ami világmagyarázat keresés, valami tudáshiányból születik. Miért érezted úgy, hogy erre szükség van, hogy minden szereplő, vagy nagyon sok szereplő valamilyen hiányból, világmagyarázat hiányból szólaljon meg?
1: Húha, ez nehéz kérdés. Hát ezt nem fogom tudni, de valamit mondok, ami eszembe jutott annak kapcsán, amit kérdezel, hogy nagyon szeretem a példázatokat, és a példázatok mindig nagyon világosnak tűnnek. De aztán elkezdünk dolgozni ezekkel a példázatokkal, és minden nagyon összezavarodunk, hogy mi is van ott, és akkor így burjánoznak ugye a lehetőségek, hogy mi hogyan magyarázzuk ezeket. Tehát ezek a történetek nyilván adják azt a párhuzamosságot, hogy vajon hogyan tudnánk rálátni a saját magunk történetére másokon keresztül, mondjuk az állatok történetén keresztül, vagy amiket említettél, vagy akár egy fogásszal való beszélgetés történetében is, ugye az, hogy valaki nagyon meg akar tanulni egy új országban egy nyelvet, az valójában az ő idegenségét fogja megmutatni, hogy ő mennyire tökéletesen tud, mert a helyiek meg nyilván nem úgy fognak beszélni. Tehát, hogy hogyan lehet ilyen kis történetekben visszatükrözni azt a nagy, elmesélhetetlen történetet. Tehát, ha az a nagy, elmesélhető történet elmesélhető volna, valami nagy történetté állna össze, akkor valószínűleg ezekre nem volna szükség. Ezeket valóban úgy próbáltam működtetni. Most így utólag mondom azt, mert az ember nem úgy ír, hogy működtessünk úgy valamit, mintha példázatok volnának, mert ilyen nem jut eszembe, hanem ez a forma kínálja fel magát, és aztán persze megpróbálom megérteni, hogy miért ez volt az, ami felkínálta ezt az értelmezési lehetőséget.
0: Persze, meg nem azt mondtam én is, és távol álljon tőlem, hogy azt mondjam, hogy ezek példázat történetek, tehát hogy ez nem úgy áll össze a könyv egyáltalán. Apróbb novellaszerű, engedjük meg, hogy novellaszerű fejezetekből áll a könyv, és bizony vannak olyanok, amik kicsit totálisabbra vagy átfogóbbra sikerültek, mint a többiek, legalábbis magamon ezt vettem észre, volt egy történet a Dögcetlikről. És én meg voltam róla győződve, hogy az vándormotívum vagy vezérmotívum a teljes könyvben utólag, mikor visszaolvastam, és rá kellett jönnöm, hogy nem, hanem az egyetlen egy történet. Ugye ez a főszereplő Dögcetliket ír egy művészi projekthez, és talán azt a szöveget, vagy azt a részletet éreztem én a legszemélyesemnek, többek között azért is, mert róla lehet tudni, hogy egészen más viszonyban vagy az állatokkal.
1: Hirtelen, hogy arra gondoltam, amikor azt mondod, hogy vezérmotívummá tenni ezeket a Dögcetliket, hát arról van szó ebben a fejezetben, hogy az utak mellett elütött állatokat valaki felhasználja egy művészeti projektre, és ebbe meghívja a főszereplőt, hogy írjon ezekhez a tetemekhez, a belőlük készült szőr installációkhoz, meg egy elég komplex ilyen művészeti projekt, amit őszintén szólva magam sem értek, hogy miről szólt. Ez nem is kell.
0: De ez létező volt?
1: Kerestem ilyet, és találtam ilyen kikészített bundákat az úton elhullott állatok, kutyák, macskák tetemeiből, ami valóban egy művészeti projekt volt, de ezért én megpróbáltam tovább menni, és ezekhez ugye az író szövegeket írna. Most ezt a fejezet szerintem nagyon kellemetlen olvasni, tehát igazából ezt nem jó olvasni, mert nagyon szembesít azzal, amivel minden alkalommal szembesülünk, amikor mondjuk megtesszük a, nem tudom, Várad-Kolozsvár távot, de egyébként Dániában az utakon szintén nagyon sok elhult állat van. Én mindig azt gondoltam, hogy ez a mi kelet-európai sajátosságunk, de legalább ez nem a miénk csak. Szóval ez nagyon-nagyon kellemetlen, rossz olvasni, és ebben így folyamatosan belerántani az olvasót, én ezt nem vagyok képes vele megtenni, úgyhogy azért sem jutott eszembe ezt így valahogy kinöveszteni valami mássá, mert néha szeretem, hogy mondjam, ezeket a nagyon nehéz, szinte undorító részeket megírni, de az, hogy folyamatosan ebben tartani az olvasót, arra nem vagyok képes, mert azt én nem akarom magammal se csinálni, így aztán mással sem.
0: Igen, ez teljesen az én tévképzetem volt. Valamiért úgy gondoltam, hogy ez többször visszatér.
1: Szerintem ez egy férfi próza, amikor a Dögcetlik az egy ilyen vezérmotívummá válik. Ugye van ez a nagyon nagyszerű Danyi Zoltán könyv, a Dög eltakarító, lehet, hogy itt pont lehet is kapni. Nagyon nagyszerűen megcsinálja ezt a történetet, de nyilván ő egész másról ír, de hát az tematizálja tulajdonképpen ezeket az elhullott állatokat egymás szinten.
0: Található a regényben egy fejezet, egy történet, az András című, ami egy barátságot és aztán egy kaddist mesél el. Több kontextusban említetted a sors kijavítását, vagy a sors megjavítását kapcsolatba állítva a judaizmus egyik fogalmával, a Tikkun Olammal. Azt akarom megkérdezni, hogy mit jelent számodra a judaizmus, a zsidóság, mint kultúra, mit jelent kulturálisan, mit jelent családi értelemben, illetve lehet-e ez is egy olyan kultúra, amibe esetleg generációk távlatából vissza lehet térni?
1: Picit messzebbről kezdem, amikor kérdezted, hogy hogyan dolgoztam más szereplőkkel. Az András, ő egy létező pécsi pszichiáter volt, nagyon felismerhető maradt ebben a szövegben, és amikor ezt a szövegrészt megírtam, András özvegyének elküldtem a szöveget, mert ilyen szöveget nem szeretnék úgy publikálni, hogy valaki nem hagyja jóvá, és ugye ennek a szövegnek a végén van egy olyan állítás, hogy megnyílik a menny, és Andrást befogadja, mindezt egy olyan Andrást fogadja be, aki nem hívő. És az özvegy nagyon meghatódott, és amikor Pécsett volt a Hazának könyvbemutatója, és ő is ott ült, akkor ezt a fejezetet olvastam föl, és ott Pécsett mindenki ismerte, vagy sokan ismerték ezt a pszichiátert. Igazából a kérdésed valójában nem a könyvre vonatkozott, hanem ez a mit jelent. Amikor az ember számba veszi azt, hogy mi mindenből van, akkor nekem az is, hogy is mondjam, a 100 ősömből van 25 zsidó, tehát az apai nagymamám zsidó. Kolozsváron élt, nagyon sokan ismerték, és nagyon keveset tudtam róla. És ez a zsidósághoz való viszonyom talán legmeghatározóbb része az, hogy nem tudok semmit. És ez egy nagyon hívogató nem tudás, abból a szempontból, hogy meg akarom érteni azt, hogy miért nem tudok semmit. Hogy mi az a történés, ami miatt ezek az én dicső felmenőim, apámat is beleértve, ugye, aki ugye a törvény szempontjából zsidónak számít, hogy ő miért nem tudott erről a saját történetéről nekünk semmit mondani. Tehát a nem tudás az inkább mindig arra hív, hogy megértsem, hogy miért van ez a hiány. És aztán persze próbálok oda valamiket tenni, nyilván pillanatnyi érdeklődésemnek megfelelően, de inkább azt akarom megérteni, hogy az elhallgatás, a hiány, az mitől keletkezik. Tehát miért nem történik egy családon belül egy olyan továbbadásra a tapasztalásnak, akár a származási kérdéseknek, ami elbeszélhetővé teszi a zsidóság hagyatékát. Hogy így mondjam, nagyanyám valószínűleg már egy kitért zsidó volt, tehát ő már semmiféle vallást nem gyakorolt, kommunista párttagja volt a 20-as évek végén. Szóval bizonyos értelemben neki a vallása a kommunizmus volt, és nem a judaizmus, ahogy ez sokakkal is megtörténhetett. Engem inkább az foglalkoztat, hogy megértsem az ő rokonságának az eltűnését, a kolozsvári zsidóság eltűnését, ugye, mint pont most volt évfordulója annak, hogy Kolozsváról 18 ezer ember deportáltak, és mostanában azt próbálom megérteni, és ezt egyre több kolozsvárinak szoktam ezt a látszólag evidens kérdést föltenni, ami mégse evidens, hogy miért nincs Kolozsváron, ahonnan 18 ezer embert hurcoltak el, egyetlen egy botlatókő sem, ami a világon nagyon sok helyütt van. A botlatókövek, csak azok kedvéért mondom el, ez nem azt jelenti, amit a szó magyarul mond, hogy ott megbotlunk szó szerint egy kőben, hanem az a talaj szintjére lesülyeztett kis 10x10 cm-es sárga réz lapok, amire föl szokták írni azt, hogy onnan kit hurcoltak el, és ezt a ház elé szokták bemélyezteni a járdában. Nagyon sok ilyen van Budapesten, Bécsben, Berlinben, máshol, és felírják a nevét. Ami ugye azért terjedt el, mint egy ilyen művészeti gesztus és egy emlékezeti forma, hogy életben tartsa annak az emlékezetét, hogy ott emberek éltek, akiket elhurcoltak, és egy ilyen sincs Kolozsváron, és ez egyre inkább foglalkoztat, hogy ezt, hogy ki hogyan magyarázza azt, hogy erre nincs egyetlen egy ilyen kő sem elhelyezve. Ugye körülbelül ez a hiánynak a keresése és a megértése, ami nagyon erősen foglalkoztat, és az egész észak-erdélyi holokauszt mostanában nagyon foglalkoztat, és a családom történetét is az elmúlt években elkezdtem egy kicsit kutatgatni.
0: Igen, és nagyon sok párhuzam van a regényben, tehát a hazában is. Nem csak orosz kulturális párhuzam, hanem héber kulturális párhuzam is. Én két bekezdést olvasnék csak fel ehhez, ami kapcsolódik. Lekleká, mondta az örökkévaló Ábrahámnak, menj ki. Ábrahám pedig kiment. 75 éves volt, és nem is járt rosszul. Híres lett, gyermeke született, meggazdagodott, és ami a legfontosabb, prófétává vált. 75 évesen. Az ősatya a 10 megpróbáltatásának egyike a Lekleká, a kivándorlás. Akkor Lekleká. Az anyja 67. Így vagy úgy, mindketten Ábrahám is, az anyja is a gyermekekért mentek ki. És zárásként szeretnék még valamit kérdezni. Hogyha röviden akarom kérdezni, akkor azt fogom kérdezni, hogy mind dolgozol jelenleg. Ha hosszabban akarom kérdezni, akkor ha regény, akkor milyen típusú regény? Ha más műfaj, akkor milyen műfaj? Ugye te a szakmai életedet, működésedet színházkritikusként kezdted. Azt nem tudom, hogy te Oroszországban is írtál színházkritikát, akkor még nem. Utána pedig voltál a Színház folyóiratnak a szerkesztője. 2000 előtt azt említetted most is, hogy verseket és esszét is írtál. Voltál rádiós szerkesztő és moderátor. Gondolkoztál azon, hogy más műfajokba kitér vagy visszatér? Illetve ha nem, akkor mire számítsunk?
1: Semmi jóra. Hát nem tudom, hogy eljutok-e a végére. Azt remélem, hogy igen, eléggé a végén tartok, de innentől még nagyon sok út, szóval nagyon sok mindent kell ezzel a szöveggel csinálni, mint dolgozom. És még jó, hogy említetted ezt a színházi oldalamat, mert ez egy olyan könyv, aminek a fókuszában egy színésznő áll, és valahogy azt keresem, hogy tudok-e én a színházról valamit mondani. Ez egy számomra is egy nagy kísérlet, hogy ez sikerül-e. Ez a történet Kolozsváron kezdődik a II. Világháború után, és egy ilyen örökbefogadás történet, és szeretném ezt a női szereplőmet elvinni elég hosszan időben. Próbálok új formát keresni, de hogy ennek mi lesz a végső alakja, azt nem tudom. Most igazából, ha ezt a regényt lezárom, akkor nagyon azt érzem, hogy meg kell bukni más műfajokban, vagy ki kell próbálni más műfajt. Egy kicsit ki kell szellőztetnem a fejemet is, de most valahogy így elkezdett vonzani, talán pont azért, mert annyira színházi anyaggal dolgozom most, hogy vajon én hogyan tudnék színházi szöveget írni, hogy ez... Lesz-e bátorságom, azt még nem tudom megígérni, de valahogy szeretném.
0: Akkor drámára számítsunk.
1: Én igazából azt a szót, hogy dráma nem használnám, de színpadi szövegre vágyom, tehát azt nem tudom, hogy meg tudom-e ugrani, hogy legyűrjem az ezzel kapcsolatos félelmeimet, és igazából a színpadnak írni.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is, és köszönöm, hogy meghallgattak.

Irodalmi kincsek rovatunk mai részében egy a 11. kolozsvári ünnepi könyvhéten vételezett beszélgetést közvetítettünk, amelynek vendége Tompa Andrea írónő volt, akit főként Haza című kötetéről kérdeztek.

0: irodalmi kincsek.
1: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat csütörtök déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hamarosan híreket mondok. Utána mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatókat is rádió közelbe. Ezután áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, majd névnaposainkat is köszöntjük. Ezzel várom Önöket a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. A rádiónk hírei először címszavakban. Drónrobbanás okozhatott erdőtüzet Romániában. Ismét belengedték a területi közigazgatási reformot. 2028-ban állítják bíróság elé a szeptember 11-i terrortámadások kitervelőjét. Három széken épít napelemparkot a Magyar Állami Energetikai Nagyvállalat. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős időre számíthatunk. A délutáni órákban viharok is kialakulhatnak. Most pedig következzenek a részletek. Mintegy 200 négyzetméteren pusztított erdőtűz tegnap délután, a Tulcsiel megyei Plaurú közelében. A Romszlive erdészeti vállalat a helybeliek nyilatkozatai alapján közölte, hogy a tüzet drónrobbanás okozhatta. A Tulcsiel megyei katasztrófavédelem közölte, hogy a lángokat önkéntes tűzoltók és helybeli civilek segítségével sikerült eloltani. A Védelmi Minisztérium közölte, hogy ma reggel a helyszínre vezényeltek egy tűzszerészegységet, hogy kivizsgálják az ügyet. Mint ismeretes, az Ukrajna elleni háború során az orosz drónok több alkalommal is behatoltak Románia területére. A legsúlyosabb eset május 29-én történt, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóépületet Galac városában, és 2 embert megsebesített. Azóta a román légierő már 4 az ország légterébe behatoló orosz drónt lőtt le. A legutóbbit múlt vasárnap. Jövő héten kezdődik az idei év második rendes parlamenti ülésszaka. Gabriel Andronahe, a Nemzeti Liberális Párt képviselőház frakcióvezetője ma Facebook oldalán ismertette a liberálisok őszi parlamenti ülésszakra kitűzött törvényalkotási prioritásait. Ez szerint a fő liberális fókuszpontok az állami gazgatás és az állami vállalatok reformja, a területi közigazgatási reform, a választási törvény felülvizsgálata, kiemelten a parlament és a helyi közigazgatás méretének csökkentése, az egészségügyi biztosítási rendszer reformja, a lusztrációs, vagyis átvilágítási törvény. Az Agebres által idézett Andronahe hozzátette, hogy a listán a Pennele törvényhozóinak kezdeményezéseivel egészítik majd ki. Az RMDS számára továbbra is vörös vonal, hogy a reform ne a megyék megszüntetésével, a központosítással vagy egy új bürokratikus szint beiktatásával járjon. Egy katonai bíróság 2028. júniusában fogja tárgyalni a 2001. szeptember 11-i terrortámadások kitervelésével vádolt férfi ügyét. Jelentette be tegnap több amerikai lap egy bírói döntésre hivatkozva, írja a Digi 24. Khalid Szeik Mohamedet, az Al-Qaida dzsihadista csoport egyik legfontosabb hadnagyának tekintették a 2003. márciusi Pakisztánban történt elfogásáig. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások szellemi atyát háborús bűnökkel és 2976 ember meggyilkolásával vádolják. A vád szerint ő alkotta meg azt a tervet, hogy pilótákat képezzenek ki, hogy azok utasszállító repülőgépekkel az Egyesült Államok jelképes épületeibe csapódjanak, és az ötletet be is mutatta az Al-Qaida vezetőjének, vagyis Osama Bin Ladennek. Újabb naperőművet fejleszt Romániában a magyar állami tulajdonú MVM, adta hírül a vg.hu. A magyar állami tulajdonú energetikai óriás vállalat által irányított MVM Energy Románia megkapta az Országos Energiaszabályozó Hatóságtól az Árkosra tervezett fotovoltaikus erőmű létrehozásához szükséges engedélyt. A Kovászna megyei beruházás beépített teljesítménye csak nem 25 megawatt lesz. A teljes egészében a magyar állam tulajdonában lévő MVM korábban az E.ON Energy Románia felvásárlásával is megpróbálta bővíteni jelenlétét a román piacon. A 2024-ben megállapodott tranzakció keretében az MVM az E.ON Energy Románia 68%-os, valamint az E.ON Assistant Complet 98%-os részesedését szerezte volna meg. Az ügyeletet azonban 2025. decemberében felbontották, miután a román kormány nem támogatta azt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,50 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős időre számíthatunk. A délutáni órákban viharok is kialakulhatnak. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 23 fokot mérnek. Híreinkhez az Acel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton. A Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

népem pedig jól lakik javaimmal, így szól az Úr. Jeremiás próféta könyve 31. részének 14. verse.

az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 4. részének 19. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet

0: Kezdett tevékenységem elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoporttevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoporttevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Százrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezek. Most gyerekek, remélem rádió közelbe vagytok, mert kezdődik a mesekosár rovatunk.
3: Mesekosár.

0: A csodálatos lámpa. Volt egyszer egy katona, aki sok éven át hűségesen szolgálta a királyt. Verekedett 100 csatában. Sebet adott, sebet kapott, nem is egyet. Mikor vége lett a háborúnak, a sok sebe miatt már nem szolgálhatott tovább. A király hát maga elé hivatta, és azt mondta neki, no fiam, hazamehetsz, te pénzt nem kapsz ám többet, úgy tudd meg, mert zsoldot csak az kaphat, aki megszolgál érte. Hát, jól van. Elment a katona, de azt sem tudta szegény feje, mihez kezdjen most már. Törte az eszét rajta, törte, de mint hiába. Hát csak ment mendegélt egész nap, s estére egy sűrű erdőbe ért. Ott valami világosság szüremkedett elébe a fák közül. Közelebb megy, hát egy házikóból sugárzott a fény, a házikóban pedig egy boszorkány lakott. Bánta is, tudta is ezt a katona, ő csak bekopogott. Adj valamit ennem, innom, hagy szállást éjszakára. Hogy is ne, felelt a boszorkány. Talán bizony megszöktél a királytól. Ki ad enni inni szökött katonának? Na, de nem mondd, hogy rossz szívű vagyok, adok enni inni, itt is hálhatsz, ha megszolgálsz érte. Mivel szolgálja? Kérdezte a katona. Ásd fel holnap a kertemet, felelte a boszorkány. Jól van, a katona ráhagyta. Másnap ásott, ásott, amint csak tudott, látástól vakulásig, de bizony csak késő este lett készen a kerttel. Már most nem mehetsz tovább, mondta a boszorkány. Maradj hát még egy éjszakára nálam, aztán holnap vágd fel, hasogasd fel ezt az ölfáti. Jól van, a katona ott maradt, de bárhogy erőlködött, csak este lett, mire a favágással elkészült. Mondja neki a boszorkány. Megint rád esteledett? Hát, maradj itt még az éjszakára. Holnap aztán igazán könnyű munkát adok. Itt az udvar végében van egy kiszáradt tókút. Abba beleejtettem a lámpámat, az hozd fel nekem. Kék lánggal ég, és nem alszik ki soha. Úgy is lett. Másnap leeresztette a boszorkány egy kosárban a katonát az ókútba. Megtalálta hamar a lámpát, s kiáltott a boszorkánynak, hogy húzza fel. Húzza, boszorkány, húzza, de mikor már majd a kút széléig húzta, nyújtotta a kezét, hogy majd elkapja a katonától a lámpát. Abból ugyan nem eszel, mi ki nem húzol egészen, mondta a katona, mert észrevette a boszorkány gonosz szándékát. Megharagudott rá a vénasszony, eleresztette a kötelet és elfutott. A katona meg visszazohant az ókútba. Nem történt semmi baja, mert puha volt oda lenn a föld, hanem hát ez nem segített rajta. Nem bírt felkapaszkodni. Látta, hogy most már csak ugyan meg kell halnia. Hát, legalább egy pipa dohányt elszívok még mielőtt meghalok, gondolta szomorúan. Elővette a pipáját, megtömte. Aztán rágyújtott a kékfényű lámpánál. Alig szippant belőle egyet-kettőt, hát egy fekete emberke perdül eléje, s kérdi. Mit parancsolsz, uram? Csodálkozott a katona. Mármint, hogy én? Mindent meg kell tennem, amit parancsolsz, felelt a kis ember. Hát, akkor először vigyél ki innen, parancsolta a katona. A kis ember kézen fogta a katonát, és elvezette egy hosszú-hosszú föld alatti folyosóbe, hanem a kékfényű lámpát magával vitte a katona. Itt van a boszorkány kincse, szólt a fekete emberke. És volt ott arany, ezüst, vékaszámra, nagy kádak álltak a fal mellett színültik színik aranytallérokkal. A katona annyit vitt magával, amennyit csak elbírt. Mikor kijutottak a napvilágra, azt mondja a fekete emberkének. No, most eredj, kötözd meg azt a boszorkányt, aztán add át a bíróknak. Eltűnt az emberke, mert nem sokára visszajött. Már ott lóg az akasztófán. Mit parancsolsz most, uram?
1: Hát, most nem parancsolok semmit, felelt a katona. Hazamehetsz, de kéznél légy, ha hívlak.
0: Csak nyújts rá a pipádra, a kék lánggal tüstént megjelenek, felelt a törpe, s azzal eltűnt. No, a katona is elindult, visszament a városba, megszállt a legjobb fogadóba, gyönyörű szobát rendeztetett be magának, és vett szép új ruhákat. Aztán előhívta a fekete emberkét. Hát látod, én sokáig hűségesen szolgáltam a királyt, ő meg elkergetett, mikor vége lett a háborúnak, majd éhen haltam miatta. de most megbosszulom magamat rajta.
2: Mit tegyek, uram?
0: Kérdezte a törpe. Ma ilyen elmegy a királyi palotába, elhozod az alvó királylányt, hadd legyen a cselédem. Csóválta a fejét a kisember.
2: Megtehetem, de gondold meg, nagy veszedelem lehet még ebből.
0: Hanem a katona nem hallgatott rá. Mikor aztán 12-t kongott a toronyóra, fölpattant az ajtó, hozta a törpe az alvó királylányt.
2: No, itt vagy végre,
0: kiáltott rá a katona.
2: Fogd a seprőt és seperd ki a szobát.
0: A királylány kiseperte a szobát. Akkor a katona oda nyújtotta neki a lábát, hogy húzza le a csizmáját, és fényesítse ki. Megtette a királylány szó nélkül, a szeme félig le volt hunyva. Az első kakasztó után visszavitte a fekete emberke a királyi palotába. Reggel, hogy felébred a király kisasszony, fut az apjához, és meséli neki, milyen furcsa álma volt.
2: Úgy éreztem, hogy szélsebesen visznek az utcákon, aztán egy szobába kerültem, ott volt egy katona, annak a cselédje lettem, kisepertem a szobát, lehúztam a csizmáját, és kifényesítettem. Olyan fáradt vagyok tőle, mintha nem is álmodtam volna.
1: Jaj,
0: csóvált a fejét a király.
1: Lehet, hogy nem is volt ez álom. Tudod mit? Estére rakta le a zsebeidet borsóval, aztán csinálja a zsebedre egy kis lyukat. Ha megint elvisznek, kihull a borsó, s rátalálunk arra a katonára.
0: Úgy tett a királylány, hanem hiába tette, mert a kisember látatlanul ott állt a király mellett, és meghallotta, mit mond a lányának. Kihult ugyan a borsó a király kisasszony zsebéből, de az emberke minden utcát borsóval szórt tele, és a király kisasszony meg ott cselédkedett hajnali kakaskukorékolásig a katonánál.
2: Reggel küldi a király az embereit, hogy keressék meg a katonát,
0: hiszen keresették. Az utcákon a szegény gyerekek szeregették a borsót.
2: Borsó eső volt az éjjel, borsó eső!
0: Kiáltozták nagy örömmel.
1: Valami más kell kitanálni,
0: mondta a király. Tudod mit? Ma este nevesd le a cipődet, mikor lefekszel. Ha újra elvisznek, rejtsd el a katonánál az egyik cipődet, én majd megkerestetem. A törpe ezt is hallotta. Mondta is a katonának, mikor este megint ráparancsolt, hogy hozza el a királylányt.
2: Hallod-e, uram, ez ellen nem tudok mit tenni, pedig nagy baj lesz, ha megtalálják nálad a cipőt. Csak tedd, amit parancsolok,
0: kiáltott a katona. A király kisasszony hát újra ott cselédkedett hajnalig, de az egyik cipőjét elrejtette az ágy alá. Reggel küldi a király az embereit, hogy keressék meg a király kisasszony cipőjét. Meg is találták az ágy alatt, vitték a katonát a börtönbe. Az volt a baj, hogy a csodalámpát meg az aranyait elfeledte magával vinni. Éppen csak egy tallér volt még a zsebében. Ott állt, áldogált, láncokba verten a börtön ablakában, egyszer csak látja, hogy arra megy egy régi bajtársa. Kopog az ablakon, odahívja, s azt mondja neki.
2: Légy olyan jó, hozd el a vendéglőből a motyómat, adok érte egy tallért.
0: Megtette a bajtárs szívesen, miért tette volna. Elfutott a vendéglőbe, elhozta a katona motyóját. Mindjárt rágyújtott a kék lángnál a pipájára. Jött is rögvest a kis fekete ember.
2: Ne félj semmit, mondta a katonának. Csak menj, ahová vezetnek, hadd, hogy csináljanak veled, amit akarnak. Csak a csodalámpát vigyed mindig magaddal.
0: Na jól van. Másnap törvényt ültek a katona fölött. El is ítélték csúfos halálra, noha semmi gonoszat nem tett. Mikor vitték kifelé a vesztőhelyre, kérte a királyt, teljesítse még egy utolsó kívánságát.
2: Mi legyen az? Egy pipa dohányt szeretnék elszívni. Elszívhatsz hármat is, csak azt ne hidd, hogy megkegyelmezek,
0: felelte a király. Elővette a katona a pipát, meggyújtotta a csodalámpánál, s alig szállt fel egy pár füstkarika, ott állt előtte a fekete emberke, kezében egy furkós bottal.
2: Mit parancsolsz, uram?
1: Őzd le ezt a hamis bírót, meg a hóhérjait, de a királyt se kíméld, mert így bánt velem.
0: Hip-hop, mint a villám ugrott a kisember, akit megérintett a botja, már zuhant is a földre. A király szörnyen megijedt, könyörgésre fogta a dolgot, hogy az életét megmentse. A katona megkegyelmezett neki, de ő ült a királyi trónra, a királylány pedig feleségül vette. Itt a vége,
2: pussel véle!
3: Két napja volt tegnap előtt,
4: egy napja volt tegnap,

A mai mesekosár rovatunkban a Csodálatos Lámpa című mesét hallgattuk meg, miközben az Alma együttes zenélt nekünk. A következőkben a Napáhítat a csendül fel Szabó Anita tolmácsolásában.

Mai állítatunk címe: Útmutató az életre. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Zsoltárok könyve 119. fejezetének 105. verse. Mai állítatunk szerzője: John Baun, Minnesotában élő testvérünk. A lelkészünk szabadságon volt, így én kaptam a lehetőséget, hogy a vasárnapi istentiszteleten a gyermekeknek szóló üzenetet átadjam. Felmutattam egy ismert társasjáték játékszabályát a gyerekeknek, és megkérdeztem, tudják-e, hogy mi ez. Az egyik gyerek azt mondta, hogy ezzel tudjuk meg, hogyan kell játszani a játékot. Ezután felmutattam egy képet a fűnyíromról és a hozzátartozó használati utasításról. Feltettem a kérdést megint, és egy másik gyermek azt válaszolta, hogy ez mondja meg, hogyan javítsuk meg a fűnyírót, ha nem működik. Az utolsó képem a Biblia volt. Mint tudták, mi ez, így megkérdeztem, vajon ez is ugyanúgy működik, mint a többi. Kis szünet után egy gyermek válaszolt. Igen, mert megmondja, hogyan kell élnünk. A gyerekek helyesen válaszoltak. A Biblia tartalmazza Isten útmutatását egy tartalmas élethez. Ez nem csak egy könyv Istenről, ez könyv Istentől, ami megváltoztatja az életünket. Azért olvassuk, hogy megismerjük Istent, közelebb kerüljünk Istenhez, és megtaláljuk életünk értelmét rajta keresztül. Milyen csodálatos ajándék! Imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük a Biblia ajándékát! Segíts nekünk olvasni, érteni és követni a Te igédet. Amen. Isten írott szava teljes életre vezet minket Jézus Krisztusban. Vallja ezt John Baun Minnesotában élő testvérünk, akinek imént a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a gyermekmisszióért.

A napáhítatát hallhatták Szabó Anita tolmácsolásában. Utána a Hanna projektől hallgattuk meg a Nem fárad el című dalukat. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával.

Augusztus 27-ét írunk, ez az év 239. szökőévben 240. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 126 nap van hátra. Tekintsük át előbb a fontosabb történelmi eseményeket. 827-ben ezen a napon Bálint pápát megválasztották. 1310. augusztus 27-én történt Károly Robert harmadszori megkoronázása. 1855. augusztus 27-én Franciaország és az Oszmán Birodalom szövetsége győzelmet aratott Oroszország felett, Szevasztopolnál. Ebben a csatában Lev Tolsztoj is részt vett. 1914-ben ezen a napon az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Belgiumnak. 1916. augusztus 27-én Románia csatlakozott az Antanthoz, hadat üzent Magyarországnak, a román haderő megkezdte Erdély elfoglalását. 1944-ben ezen a napon szovjet légitámadás érte Ungvárt. 2004-ben ezen a napon a magyar Wikipédia elérte a 2500 szócikket. Ezek voltak azok a pontosabb történelmi események, amelyek augusztus 27-éhez kötődnek.

Most lássuk, hogy kik a naphíres szülöttei. 1669. augusztus 27-én született Anna Mária orleáni hercegnő. 1812-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Szemere Bertalan, 1848-49-es politikus miniszterelnök. 1845-ben ezen a napon született Lettner Ödön építész. 1856-ban ezen a napon született Iván Jakovics Frankó ukrán íróköltő. 1864-ben ezen a napon született Császár Imre színész. 1884. augusztus 27-én látta meg a napvilágot Gyárfás Elemér, jogász, politikus, publicista. 1902-ben ezen a napon született Ék Sándor, kossuthias festőművész. 1911. augusztus 27-én látta meg a napvilágot Barabás Tibor, kossuthias író. 1918. augusztus 27-én született Mészöly Dezső, kossuthias író és műfordító. 1933-ban ezen a napon született Hámori Jenő, olimpiai bajnok, kardvívó. 1954. augusztus 27-én született Zalán Tibor, József Attila díjas, költő, író. 1959-ben ezen a napon született Petőc András, József Attila díjas, író, költő. 1964-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Gundel Takács Gábor, sportújságíró, televíziós műsorvezető. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek születési évfordulójuk augusztus 27-éhez kötődik.

Most lássuk, hogy kinek a halálozási évfordulójára emlékezünk a mai napon. 542-ben ezen a napon hunyt el Caesarius ókeresztény író. 1146-ban ezen a napon halt meg harmadik Erik dán király. 1590. augusztus 27-én hunyt el 5. Sixtus pápa. 1800-ban ezen a napon távozott az élők sorából Kerekes Sámuel újságíró, az első hírlapírók egyike. 1862-ben ezen a napon hunyt el Egyed Antal, római katolikus pap, költő, az MTA tagja. 1864. augusztus 27-én távozott az élők sorából Kuti Lajos író, az MTA tagja. 1961. augusztus 27-én hunyt el Rózsahegyi Kálmán színész, színészpedagógus. 1985-ben ezen a napon hunyt el Zsoldos Imre trombitaművész. 2017-ben ezen a napon hunyt el Lorán Lenke, Jászai Mari díjas magyar színművész. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk augusztus 27-éhez kötődik. Augusztus 27-e 1991 óta a Moldovai Köztársaság függetlenségének napja.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Szabó Anitával. A következő percekben névnaposainkat köszöntjük fel Janicskó Mihály Noémivel.
1: Ma Gáspár, József és Mónika napja van. Nézzük, hogy honnan erednek ezek a nevek. A Gáspár bizonytalan eredetű név, a hagyomány szerint a három napkeleti bölcs egyikének neve, de a Bibliában ez a név nem szerepel, csak a 6. századtól bukkan fel. Lehet, hogy perzsa eredetű, a jelentése ez esetben kincset megőrző kincstárnok. A József héber eredetű férfi név, jelentése Jahve gyarapítson, illetve Isten tegyen a most született gyermekekhez. John Marco Allegro szerint a kőjelentésű héber jáspis szó származéka. Ez a főpapok palástján és mellén hordott drágakő díszekre vésett törzsi jelekre utal. Női párja a Józefa, Józefin, Józefina. A Mónika vitatott eredetű női név. A leginkább valószínű, hogy kartágói pún eredetű, jelentése istennő, viszont mások szerint görög eredetű és jelentése magányos, megint mások szerint viszont latin eredetű és jelentése intő, figyelmeztető. Egyes források indogermán eredetű névként említik, ahol jelentése megmentő. Köszöntjük tehát minden Gáspár, József és Mónika nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik számára valamiért különleges ez a mai nap. Isten éltesse őket, a következő dal nekik szól.

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat csütörtök déli magazin műsorunkban. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Adásunk utolsó órájában hamarosan híreket mondok, utána a versrovatunkkal várom Önöket. 14 óra 30 perccel pedig Agnusz 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom Önöket a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem! A pontos idő 2 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Elmaradt bérük kifizetéséhez sztrájkolnak egy erdélyi fegyvergyár alkalmazottai. Oroszország kiutasította a moszkvai román nagykövetség egyik munkatársát. Drónokkal buktatták le a környezetszennyezőket, veszélyes hulladékot ástak el és égettek el. Közeleg a szilárdcsehi 29. tővis háti napok. Az előrejelzések szerint a délutáni órákban viharok is kialakulhatnak. Most pedig következzenek a részletek. Spontán sztrájkba léptek ma reggel a Romárm tagvállalatának, a brassói kárfélgyárnak az alkalmazottai, a fizetésük elmaradása miatt. A több tucat dolgozó legfőbb elégedetlensége, a múlt havi bérek és étkezési utalványok kifizetésének elmaradása, amelynek augusztus 15-én kellett volna megtörténnie. Az emberek egyúttal attól is tartanak, hogy az augusztus 30-án esedékes előleg kifizetése is el fog maradni. A helyzet válságos a munkások többsége számára, mivel a szakszervezeti vezetők korábbi nyilatkozatai alapján minimálbért kapnak. Az alkalmazottak attól is tartanak, hogy a gyárban átszervezések következhetnek be. Oroszország ma nem kívánatos személynek nyilvánította a moszkvai román nagykövetség egyik alkalmazottját. Az orosz külügyminisztérium tájékoztatása szerint ez a válaszlépés a román fél korábbi állításuk szerint minden alapot nélkülöző döntésére, amellyel a bukaresti orosz nagykövetség egyik munkatársát utasították ki. Liliana Bordát, Románia oroszországi ügyvivőjét ma beidézték az Orosz Föderáció külügyminisztériumának moszkvai székhelyére, ahol átadták neki a diplomata kiutasításáról szóló jegyzéket. Tájékoztat a news.ro. Ez az intézkedés válasz a román fél által korábban minden alapot nélkülözően meghozott döntésre, amellyel a bukaresti orosz nagykövetség egy munkatársát persona non grátának nyilvánítottak. Olvasható az orosz külügyminisztérium hivatalos közleményében. A román külügyminisztérium megerősítette, hogy az orosz külügyminisztérium ma közölte, nem kívánatos személynek nyilvánította a moszkvai román nagykövetség egyik alkalmazottját. Az Országos Környezetvédelmi Őrség Árgyas megyei biztosai az Árgyas megyei rendőrfőkapitánysággal közösen összetett ellenőrzési, házkutatási és megfigyelési akciók nyomán olyan helyszíneket azonosítottak, ahol két kereskedelmi társaság illegálisan gyűjtött, tárolt, dobott ki, ásott el vagy égetett el hulladékokat, köztük oldószertartalmú veszélyes anyagokat is. Többek között drónnal készített felvételek segítettek abban, hogy az illegális tevékenységeket valós időben és folyamatában érjék tetten, jegyzik meg. A nyomozás tovább folytatódik a büntetőjogi és szabálysértési tettek ügyében. Az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátott bizonyítékok alapján 4 azonosított személy esetében 24 órás rendeleti őrizetbevételt rendeltek el, közölte a Környezetvédelmi Őrség. A környezetvédelmi biztosok az illegális tárolókban elektromos és elektronikus hulladékok maradványait és alkatrészeit, műanyag hulladékot, növényi hulladékot és maradványokat, üzemanyag, olajszűrőket és fáradt olajat, oldószertartalmú veszélyes hulladékokat, valamint veszélyes PCB-tartalmú elektromos kondenzátorokat találtak. Az Árgyas megyei környezetvédelmi őrség javasolta az Országos Környezetvédelmi Hatóság Árgyas megyei igazgatóságának, hogy függessze fel az egyik hulladékgyűjtéssel foglalkozó cég környezetvédelmi engedélyét, emellett összeállította és továbbította az ügyészeknek a 2026. augusztus 11-i 2981-es számú büntetőfeljelentést a hulladékgazdálkodási jogszabályokban meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt. Augusztus utolsó hétvégéjén ismét megtelik élettel Szilágycse. 29-én és 30-án rendezik meg a 29. Tövis háti napokat. A Tövis Hát Kulturális Társaság szervezésében zajló rendezvénysorozat a térség kulturális örökségét, történelmi emlékeit és közösségi értékeit állítja középpontba. Ugyanakkor tartalmas kikapcsolódás kínál valamennyi korosztály számára. A kétnapos program szombaton, augusztus 29-én délelőtt kezdődik. Az ünnepélyes megnyitó reggel 9 órakor kezdődik a Művelődési Házban. Majd 10 órától Förvárnyi dr. Kis Réka, magyar néprajzkutató, történész, egyetemi docens, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke tart előadást az 1956-os forradalom erdélyi vonatkozásai címmel. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,50 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős időre számíthatunk. A délutáni órákban viharok is kialakulhatnak. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 24 fokot mérnek. Híreink az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Népem pedig jól lakik javaimmal, így szól az Úr. Jeremiás próféta könyve 31. részének 14. verse.

az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 4. részének 19. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
5: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
4: De egy

Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánságmű.

0: műsora. 0264 44 19 68.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Turmezei Erzsébet, otthonom. Otthonom a templom. Ajtaján belépve mindig hazaérek, ismerősen csendül fülembe az ének, mintha minden hangja simogatás lenne. Égi atyám keze simogat meg benne. Megterített asztal. Éhező mellőle sose kell fel éhen. Megelégedhetik mennyei kenyéren. Élet kenyerével, élet italával, ígében, szentségben, Krisztussal magával. Mesterem műhelye. Azért keresem fel, hogy kezébe vegyen, hogy régi emberből új emberré tegyen. Hogy amíg templomát látogatom híven, templommá formálja egész bűnös szívem. Otthonom a templom. Mennyei otthonom halovány földimása, drága tükörképe, szent hívogatása. Míg egykor mennyei hajlékot befogad, köszönöm Istenem földi hajlékodat.

Lassan adásunk végéhez érkezünk, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel. 18 órakor istentiszteletet sugárzunk, utána pedig krédó, hitépítő és versrovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Szemere Bertalan politikus és író gondolatával búcsúzom önöktől, amely így szól. Ott, ahol szabad sajtó van, a közvélemény tévelyeghet, de el nem tévedhet. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. A rádiónk hírei először címszavakban. Drón robbanás okozhatott erdőtüzet Romániában. Ismét belengedték a területi közigazgatási reformot. 2028-ban állítják bíróság elé a szeptember 11-i terrortámadások kitervelőjét. Háromszéken épít napelemparkot a Magyar Állami Energetikai Nagyvállalat. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős időre számíthatunk. A délutáni órákban viharok is kialakulhatnak. Most pedig következzenek a részletek. Mintegy 200 négyzetméteren pusztított erdőtűz tegnap délután, a Tulcsiel megyei Plaurú közelében. A Romszlive erdészeti vállalat a helybeliek nyilatkozatai alapján közölte, hogy a tüzet drónrobbanás okozhatta. A Tulcsiel megyei katasztrófa védelem közölte, hogy a lángokat önkéntes tűzoltók és helybeli civilek segítségével sikerült eloltani. A Védelmi Minisztérium közölte, hogy ma reggel a helyszínre vezényeltek egy tűzszerészegységet, hogy kivizsgálják az ügyet. Mint ismeretes, az Ukrajna elleni háború során az orosz drónok több alkalommal is behatoltak Románia területére. A legsúlyosabb eset május 29-én történt, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóépületet Galac városában, és két embert megsebesített. Azóta a román légierő már 4 az ország légterébe behatoló orosz drónt lőtt le. A legutóbbit múlt vasárnap. Jövő héten kezdődik az idei év második rendes parlamenti ülésszaka. Gabriel Andronahe, a Nemzeti Liberális Párt képviselőház frakcióvezetője ma Facebook oldalán ismertette a liberálisok őszi parlamenti ülésszakra kitűzött törvényalkotási prioritásait. Ez szerint a fő liberális fókuszpontok az államigazgatás és az állami vállalatok reformja, a területi közigazgatási reform, a választási törvény felülvizsgálata, kiemelten a parlament és a helyi közigazgatás méretének csökkentése, az egészségügyi biztosítási rendszer reformja, a lusztrációs, vagyis átvilágítási törvény. Az Agebres által idézett Andronahe hozzátette, hogy a listán a Pennele törvényhozóinak kezdeményezéseivel egészítik majd ki. Az RMDS számára továbbra is vörös vonal, hogy a reform ne a megyék megszüntetésével, a központosítással vagy egy új bürokratikus szint beiktatásával járjon. Egy katonai bíróság 2028. júniusában fogja tárgyalni a 2001. szeptember 11-i terrortámadások kitervelésével vádolt férfi ügyét. Jelentette be tegnap több amerikai lap egy bírói döntésre hivatkozva, írja a Digi24. Khalid Szeik Mohamedet, az Al-Qaida dzsihadista csoport egyik legfontosabb hadnagyának tekintették a 2003. márciusi Pakisztánban történt elfogásáig. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások szellemi atyát háborús bűnökkel és 2976 ember meggyilkolásával vádolják. A vád szerint ő alkotta meg azt a tervet, hogy pilótákat képezzenek ki, hogy azok utasszállító repülőgépekkel az Egyesült Államok jelképes épületeibe csapódjanak, és az ötletet be is mutatta az Al-Qaida vezetőjének, vagyis Osama Bin Ladennek. Újabb naperőművet fejleszt Romániában a magyar állami tulajdonú MVM, adta hírül a vg.hu. A magyar állami tulajdonú energetikai óriásvállalat által irányított MVM Energy Románia megkapta az Országos Energiaszabályozó Hatóságtól az Árkosra tervezett fotovoltaikus erőmű létrehozásához szükséges engedélyt. A Kovászna megyei beruházás beépített teljesítménye csak nem 25 megawatt lesz. A teljes egészében a magyar állam tulajdonában lévő MVM korábban az E.ON Energy Románia felvásárlásával is megpróbálta bővíteni jelenlétét a román piacon. A 2024-ben megállapodott tranzakció keretében az MVM, az E.ON Energy Románia 68%-os, valamint az E.ON Assistant Complet 98%-os részesedését szerezte volna meg. Az ügyeletet azonban 2025. decemberében felbontották, miután a román kormány nem támogatta azt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 46 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős időre számíthatunk. A délutáni órákban viharok is kialakulhatnak. A nap csúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 23 fokot mérnek. Híreinkhez az Acel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton. A Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Népem pedig jól lakik javaimmal, így szól az Úr. Jeremiás próféta könyve 31. részének 14. verse.

az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 4. részének 19. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében

0: Műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
1: www.agnusradio.ru
0: Közösségünk honlapja. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoport tevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoport tevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
2: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Krisz hét.
1: Az idei Krisz hét az mondjuk az előző évekhez képest egy megszokott helyen volt, Nagyberegi Liceumban szerveztük meg, és gyakorlatilag nagyon sok mindent át tudtunk venni az előző évekhez képest, nagyon sok olyan dolgot, amik már beváltak, és szerettek a fiatalok. Hát gyakorlatilag a fő témánk az volt, hogy valami régi, valami új.
0: Füle Lajos, az 1940-es évek hitre hívó, hitben erősítő bizonságtevője.
2: A második világháborúnak a nagy világégése előtt születik, 1925-ben. Átéli azokat az időszakokat, amikor az ember szabadon járhatott a templomba, és nem kellett.
0: Református programokkal is várta az érdeklődőket a 17. kolozsvári Magyar Napok.
3: Ez évi alkalom is gazdag programot nyújt minden érdeklődő számára. Már a szokásossá vált nyitói záró áhítatok, amelyek a gyermekek éve témakörön belül forog. Továbbá pedig kerekasztal beszélgetés, amely érdekes témát vett fel, mi szerint hogyan lehet a gyerekeket, milyen források vannak, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a hit és a hitélet iránt. Továbbá pedig számos sátor nyújt foglalkozás, ifjúsági sátor, kézműves sátor, még van egy ilyen gyerekek számára, egy égre kacsintó sátor.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Több mint 100 kárpátaljai fiatal vett részt az idei Krisz héten, amelyet július 27-e és augusztus 1-e között rendeztek meg a Nagyberegi Református Liceumban. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet a Krisz hagyományos nyári programjának idei központi témája a valami régi, valami új, valami örök volt. A résztvevőket egész héten áhítatok, előadások, kiscsoportos beszélgetések, közösségi programok, sport és szórakoztató események várták. A lelki alkalmak során többek között a családból hozott mintákról, a megtérésről, a tudatos keresztény életről és a szolgálatról is szó esett. Arról, hogyan telt az idei Krisz hét, milyen programokkal készültek a fiatalok számára, és milyen üzeneteket vihettek magukkal, Nagy Istvánnal, a Krisz alelnökével beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
4: A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet életében egyik legnagyobb, meghatározó pillanat talán a Krisz hét, amely az elmúlt sok évben rengeteg-rengeteg fiatalnak adott hatalmas élményt, feltöltődést, közösséget és rengeteg-rengeteg Isten közeli másodpercet, percet, napot, órát. Mesélj az idei Krisz hétről.
1: Hát az idei Krisz hét az mondjuk az előző évekhez képest egy megszokott helyen volt, Nagyberegi Liceumban szerveztük meg, és gyakorlatilag nagyon sok mindent át tudtunk venni az előző évekhez képest, nagyon sok olyan dolgot, amik már beváltak, és szerettek a fiatalok. Hát gyakorlatilag a fő témánk az volt, hogy valami régi, valami új, de ezen belül, e körül a téma körül épült az egész hét, és a lelki hátteret így próbáltuk felépíteni számukra.
4: A Krisz hétnek mi a sajátosság a többi krisztes program mellett? A korosztály 15-től 30-ig, azt gondolom, hogy egy hatalmas gyűjtő közösség ez.
1: A többi krisztes programhoz képest, ami hát ugye a legfontosabb különbség az az, hogy ugye ez egy hetes tábor, hogyha mondhatjuk így. Hétfőtől egész szombat reggelig vagyunk ott. Gyakorlatilag igazából vasárnaptól, mert a munkatársak már vasárnap mennek, összerakjuk a terepet. Reprendezésen ugye a munkatársi csapat eleve úgy épül fel, hogy úgy vannak kiválasztva bele az emberek, hogy mindenkinek legyen egy különleges pozíciója vagy feladata arra hétre, és olyankor a vasárnap este az arról szól, hogy elrendezi mindenki a dolgát, ami a rábízott feladatait, hogy elkészítsük a hetet. És hát a hétnek pedig az az egyik legnagyobb különlegessége, ugye, hogy egész héten együtt lehetnek, és együtt gondolkodhatnak, együtt fejleszthetik a hitüket, akik pedig keresik még az urat, azok meg rátalálhatnak.
4: 110 fő volt az idei Krisz hétnek a tábor lakóinak a száma, mesékelek a szervezőkről.
1: A tábornak a vezetője, ugye az Kardos Ágnes lelkésznő volt, a Péterfalvi Református Liceum lelkész igazgatója. Ő neki nagyon nagy szívügye a Krisz, és a, ha mondhatom így, a az ő generációjának. Mi abszolút ők általuk csöppentünk be, ő általa is, a Krisz előző vezetője Barta Attila által, valamint a mostani vezetője, elnöke Balázs Antal által, és nagyon jó ezt látni, meg nagyon jó ilyen emberek mögé beállni, akik ennyire komolyan veszik ezt az egészet. És azt hiszem, hogy a mi fejlődésünkben, formálódásunkban és a Krisszel való közös kapcsolatunkban is talán ez volt az egyik legmeghatározóbb, hogy ilyen hiteles emberek voltak előttünk, akiktől azt láthattuk, hogy ez egy igenis érdemes foglalkozni, és érdemes időt fektetni bele. Ugye a munkatársi csapat az évről évre fiatalodik, hogyha mondhatom ezt. Nem emlékszek olyan Chris hétre, nekem ez már a harmadik volt, amelyen én munkatársként vettem részt, és nem emlékszek olyanra, hogy ugyanaz lett volna a formáció. Tehát minden évben változunk, sok esetben fiatalodunk, és ez nagyon jó dolog, de ebbe leginkább az a jó, hogy nem igazán, ahogy elmondtam, hogy minden évben változik a csapat, de ez nem jelenti azt, hogy idegen. Tehát ugyanazok az arcokkal találkozunk, csak akik eddig táborozók voltak, ők már munkatársként jönnek. Úgyhogy jó ezeket látni, és hát örülünk, hogy vannak még fiatalok, akik jönnek, meg szeretnének szolgálni.
4: Mennyire megszólíthatóak a fiatalok abban a korosztályban, és ebben a korosztályban is mennyire nyitottak erre a programra, erre a táborra?
1: Én azt látom, hogy már most már hál' Istennek nagyon. Az elindulás az 3-4 évvel ezelőtt, ugye a háború kellős közepén az nehéz volt. És borzasztó nagy félelmeink is voltak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz itt. Lesz egyáltalán jelentkező, hogy fognak akarni jönni. Már most már hál' Istennek elmondhatom azt, hogy ez már egész más, már szinte biztosak voltunk, hogy a 100 főt el fogjuk érni, de ez részben annak köszönhető, hogy több Krisz tagunk is lett, többen regisztráltak a Kriszhez. A másrészt pedig a visszajelzések az előző hetek után mindig nagyon pozitívak voltak, mert most már azért számítottunk rá, hogy lesznek, és ez így is lett, tehát elég gyorsan be is telt a hét, ez minden évben így szokott lenni. Hál' Istennek érdeklődnek meg igazából, az a legfontosabb összetevője ennek, hogy nagyon erős közösség épült ki. És lényegtelen az, hogy Kárpátalja minden szegletéről jönnek, mert hát valóban jönnek minden szegletéről, de ezek nem idegenek, ezek a fiatalok egymásnak, hanem ők már ismerik egymást, és nagyon sokan pontosan emiatt választák a Kriszhetet, mert végre találkozhatnak egy év után olyan emberekkel, akiket talán csak legutóbb a Krisz héten láthattak.
4: A Krisz nagyon sok településen van jelen a gyülekezeti élet ifjúsági részében, egyfajta katalizátor szerepet tölt be, próbálja megmozgatni, közösségben tartani hétről hétre, illetve a közös programokban pedig egy nagy közösség tagjaként tekint rájuk. Mennyire jelenik ez meg, milyen messzi közösségekből érkeztek hozzátok a táborra idejére?
1: Hát egészen változatos. Ugye, hogyha most nem bontom le teljesen falukra, de jöttek Ung megyeiből, Beregről, Ugocsából, de gyakorlatilag Kárpátaljáról minden honnan jöttek, különböző településekről. Persze vannak olyan települések, ahol Kimagaslóan vettek részt, például az most Beregújfalu volt idején, nekem egészen meglepő volt, nagyon sok fiú jött. Az volt az érdekes, hogy ugye, hát most sajnos a Kárpátalja helyzetének a háború miatt, ugye, nem túl sok fiatal fiú van itthol, és hát itt is a százalékos arány az elég érdekesen osztott el, mert körülbelül van 20-25 fiú volt, és a többi pedig mindegyik lány, de hogy ebből 25 fiúból 10 Beregújfaluból jött, úgyhogy hát érdekes az ilyen dolgokat látni, meg de viszont jó, hogy ott van még egy olyan nagy élő közösség, ahonnan ennyi fiatal tud jönni.
4: Itt kell tudni a programokról, milyen programok várták az idei Krisz héten a fiatalokat.
1: A programok, mint minden évben igyekeztünk minél változatosabbra csinálni. 3 évvel ezelőtt, amikor elindult újra a Krisz hét, akkor ugye igyekeztünk arra pontosan, hogy az érdekesek legyenek azok a programok, meg lekösseljék őket. Most talán az állt fent így problémaként, vagy megfogalmazódott bennünk, hogy mit tudnánk még újat mutatni, hogy érdekes legyen. De végül is arra jutottunk arra a következtetésre, hogy egyébként amilyen azok a dolgok, amik beváltak, azok hadd maradjanak, amik nagy sikert arattak, és hát részben így is lett, hogy természetesen voltak új dolgok is, de azért többnyire az előző programokat vettük át, és azon változtattunk, vagy formáltunk egy kicsit. A programok azok úgy tevődtek fel, hogy hétfőn érkezéskor regisztráltunk, aztán következett egy előadás, és délután pedig egy evangelizáció. Na most a hétnek a váza, az gyakorlatilag erre épült. Tehát azok a programok, amik kötelezőek voltak, az a reggeli áhítat, az áhítatot követő evangelizáció, és a csoportbeszélgetés, ami közvetlen az előadást követte, aztán pedig az esti evangelizáció. Ezek voltak azok a programok, amik egész héten minden nap voltak, és ezeken kötelező volt úgymond a részvétel, és ezen felül voltak olyan, hogy alternatív előadások, illetve nagyon sok lehetőséget biztosítottunk a sportolásra. Ezek többnyire ilyen versenybe mutatkoztak meg. Tudtak röplabdázni, focizni, csocsózni, volt skanderverseny, pingpongverseny, tehát rendkívül változatos volt, de aki például nem annyira sportos, vagy nem szerettett volna mondjuk abban nagy melegben sportolni, és nekik egész héten volt lehetőségük kézműves foglalkozásokon is részt venni. Szóval egész héten kézműveskedtek is, és hát ugye az egyik legkedveltebb program az a medencézés volt, akinek ezt se a kézművességet nem választotta, és a sportot se, azok pedig mehet lettek felváltva ilyen különböző kis csoportokba medencézni is. Szóval igyekeztünk arra odafigyelni, hogy ne legyen nagyon zsúfolt, tehát a délután folyamán legyen egy ilyen 5-6 óra szabadidejű, de az a szabadidejű az ne vesszen el, tehát ne az legyen, hogy bent feküsznek a szobába és telefonoznak, hanem aktívan töltsék el az idejüket, és erre folyamatosan egész héten volt lehetőségük is.
4: A Krisz hét fiataljai a különböző kárpátaljai református gyülekezetek közösségeiből jön el. Hogyan lehet a közösségeket, a gyülekezetekkel való kapcsolattartás az év minden napján, a hónapjában ezt kivételezni? Hogyan kell elképzelnünk ezt a fajta hálót, ezt a fajta köteléket a Krisz és a helyi gyülekezetek között?
1: Ugye a Krisz maga az feloszlik alapszervezetekre. És hát mi a kapcsolatot ezek az alapszervezetek által tartjuk? Mindegyik alapszervezetünknek van egy elnöke, és havi szinten van választmányülésünk. A választmányban mindig az alapszervezeteknek az elnökei szoktak lenni delegáltak, meg azok a munkatársak, akik a titkár, például az elnök, alelnök, és van referens lelkész is különböző gyülekezetekből, és akkor mi megbeszéljük ezt minden hónapban, hogy mi történt gyakorlatilag ezekben az alapszervezetekben, ki hogy áll, igyekszünk segíteni nekik, és de az a jó, hogy mondhatjuk, ilyen autonómia van, hogy mindenki csinálja a dolgát, és ezek az alapszervezetek élnek, hál' Istennek nagyon szuper elnökei vannak ezeknek az alapszervezeteknek, akik igyekeznek programokat szervezni, valamint az idejére is jellemző volt az, hogy sokszor összefogtak, tehát volt, hogy közös programokat csinált két alapszervezet, vagy akár három is, és a fiatalok által is itt tudjuk legjobban tartani a kapcsolatot, így érünk el mindenkit, hogy ezek az elnökök, ők felkeresik ezeket a fiatalokat, és akkor úgymond azok például a munkatársnak is úgy delegáljuk őket, akit ők ajánlanak, azok jöhetnek.
4: Az alapszervezeteknek a további bontódása a gyülekezetekben jelenik meg ifjúsági tevékenységként.
1: Ez így van. Hát hálásak vagyunk azért a lehetőségért, hogy a tavaly a Kriszes munkatársak elvégezhettek egy ilyen ifi vezetői képzőt, és ők egész sokan jelentkeztek rá. Ezért most elmondhatjuk, hogy már úgymond szakképesített ifi vezetőink vannak, akik ezeket az ifjúsági órákat tartják és vezetik, és hát ez nagyon sok gyülekezetben aktívan zajlik is. Van ugye kis ifi is, meg nagy ifi is, de ennek ez a talán a legfontosabb célja, hogy ugye már az egész kicsiket is így meg tudjuk szólítani. Meg nagyon fontos az, hogy halljanak a Kriszről, hogy tudjanak róla, hogy ez van. És például most idején volt az én falumból is többen, akik felhívtak, hogy jönnék a Krisz hétre. És mondtam nekik, hogy hát szuper, hogy jönnétek, csak hogy még fiatalok vagytok, ilyen 12-13 évesek. És talán ezek motivációt adhat ezeknek a fiataloknak is, hogy legyenek benne a Krisz vérkeringéseibe, és jöjjenek a programjainkra, mert ugye vannak olyan programok a Krisz héten kívül, ahol nincs korhatár, alsó korhatár, tehát lehet jönni családdal is, kisgyerekkel is, mert a lendület volt ilyen, ugye, akit mindenkit vártunk szeretettel rá, úgyhogy nagyon jó, mert ott, hogy ezekre jönnek, akkor beleláthatnak a Kriszbe, a munkásságába, meg abba a közösségbe, ami ott van, és aztán természetesen, amikor odaérnek korosztályba, akkor megvárjuk őket szeretettel a Krisz hétre is.
4: Beszéljünk a munkatársaknak az életéről. Azért az egy nagy felelősség, hogy a saját településemen Krisztagként elmegyek egy ilyen képzésre, továbbképzésre, és vállalom a gyülekezetben a heti alkalmakat, vezetve a fiataloknak a lelki fejlődését. Én, aki ifjúsági közösségben nőttem fel, nagyon-nagyon nagy kegyelmi ajándéknak tartom ennek jelenlétét az életben.
1: Ez így van, hálásak is vagyunk nagyon ezekért a munkatársakért. Talán nem szeretnék általánosítani, de én azt látom, hogy a többieknek az életében is úgy munkálta ki ezt az Isten, ahogy az enyémben is, hogy egész egyszerűen jó volt tartozni végre valahova. Egy olyan közösséghez, ami épít, ahol nem bántsák az embert, hanem ahol olyannak szeretik, amilyen. És egy ilyen közösséghez jó tartozni. Aztán, amikor évről évre jársz ezekbe a táborokba, és kapsz egy csomó mindent a közösségtől is, meg az Istentől is, ugye vannak megtérések, akkor a jó érzésű emberbe egy idő után beléd jön az a gondolat, hogy te szeretnél visszaadni valamit az Istennek, hogy az abból, amit kaptál meg, hát ugye én nálam is az volt, hogy én azt éreztem, hogy az a közösség, amit én kaptam ezáltal, a Krisz által is például, az borzasztó fontos, és azt nem engedhetjük meg, hogy ez eltűnjön valamikor, vagy hogy ezzel bármi történjen, és ez igenis kötelességünk, meg szívügyünk is, hogy ezt tovább vigyük. És gyakorlatilag én ezt látom a fiatalabb generáción is, hogy megszületik bennük az indítatás az iránt, hogy szolgáljanak, és hogy jöjjenek munkatársra. Nem mondhatnám azt, hogy nagyon kell, hogy agitáljuk őket, vagy hogy utánuk kény, hogy járjunk, egész egyszerűen jönnek. És talán ez is a varázs ennek az egésznek, meg ettől működik jól, hogy soha nem volt kényszeres, és mégis jöttek, és így, hogy nem kényszeres, így érződik is az, hogy mindenki komolyan veszi, és oda teszi az idejét, meg az energiáját, és a legjobb tudása szerint próbálja szolgálni az Istent.
4: Miért fontos ezeket az embereket megtartani közösségben? Ugye Krisz folyamatosan az év szinte minden szakában próbálja programokkal közösségben tartani őket.
1: Számomra, hogyha magamról beszélnék, akkor azért, hogy megmaradjunk itt, hol Kárpátalján, hogy ne tűnjön el se a magyarság, se mi ne tűnjünk el, és ahhoz nagyon fontos, hogy én szoktunk így viccelődni vele, hogy legyenek ilyen kriszes házasságok, legyenek ilyen kriszes babák akár, olyan fiatalok ismerjék meg egymást, akinek azonos az értékrendje, mert ezzel az azonos értékrenddel meg lehet maradni itthon. Ez ad majd elég hitet ahhoz, hogy még hogyha nehezebb idejüket élünk, akkor is meg tudjunk itt maradni, és ezt nagyon-nagyon fontos dolognak tartom.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad felkérésünket, sok erőt és áldást, ki meg az életetekre, munkátokra.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Nagy Istvánt, a Krisz alelnökét hallhatták.

0: Az anyaország. Építészmérnök, költő, missziói gondnok, evangelizációs dalok szövegének szerzője, aki nem Istent kereste verseiben, hanem bizonságot tett róla. Ő Füle Lajos, az 1940-es évek hitre hívó, hitben erősítő bizonságtevője. Róla tartott előadást Dezső Attila, Sátoraljaújhelyi református lelkipásztor Krisztus építésze címmel. Az előadás után Jászter Beáta beszélgetett vele.
1: Miért olyan jelentős, mint református ember és mint református költő a hívő ember életében, Füle Lajos?
2: Hát legelőször talán azért, mert a második világháborúnak a nagy világégése előtt születik, 1925-ben. Átéli azokat az időszakokat, amikor az ember szabadon járhatott a templomba, és nem kellett. És átéli a nagy ébredési időket a Betánia céje keretein belül, átéli azt, amikor bombáznak, amikor meghalnak mellette. Maga a megtérés története is valami rendkívül különleges, hogy ment az édesanyját meglátogatni, és aztán a vasútállomáson éri őt utol egy bombázó kötelék, és zúgnak a nagy bombázó repülőgépek, és kinéz magának egy fát, hogy ő hova fog majd elmenekülni.

0: és ott annak a tövénél meghúzza magát, amíg elvonul a veszedelem, és hatalmas nagy zuhanásokkal, durranásokkal földre vetődik, megindul a bombázás, nem jutott el a fáig, és pár perc után felnyitja a szemét, körülnéz, körülötte 9 bombatölcsér volt, ő az egésznek a közepén van, és az a fa, ahova ő menekülni akarta, vagy a menedékét akarta vetni, az már nem volt sehol. És megindul a Betánia CN keresztül, egy ébredési mozgalmon keresztül Füle Lajosnak a Krisztussal való járása. Építészmérnök lesz, de mégis talán az élete egésze arról beszél, hogy nem ő épített az Istennek házat, hanem Isten épített neki örökké való hajlékot a mennyek országában, és ennek a, mondjam így, hogy a tükrei, a kis árnyékai, a kis szilánkjai azok, amik a verseiben megláthatóak. És annyira életközeliek Füle Lajosnak a versei, annyira tömörek, annyira evangéliumiak, annyira ébresztőek, hogy nagyon nagy szükség lenne a református egyházunkban, az egész kereszténységünkben komolyan venni azt, amit ő szinte majd egy évszázadon keresztül, 90 éven keresztül itt elénk adott.
1: Hildíjas, Ibüldíjas építész, de azt is írja a magáról, hogy ez mind semmi. Uh-huh. Tehát annyira nem érdekelték a földi elismerések, annyira csak egyfelé nézett és egyfelé tartott. Talán ezt is meg kéne tanulnunk tőle.
0: Igen, azt hiszem, hogy nagyon jól fejezi ki azt az életlátást, életfilozófiát, amit Jézus Krisztustól kapott, az egyik kis verse, a Kacatok című verse, amit talán el is olvasnék most. 1998-ban írja ezt a versét, visszatekintve az ő életére. A vitrinemben érmek, bronz plakettek, kitüntetések idézik a múltat. Érdemeim, mik régen megavultak, azok istán kikirigylői lettek, jelek, miket majd sorsukra hagyok, élettelen, szegényes kacatok. És van egy másik verse is, ugye nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk nagyok lenni, szeretnénk, ha doktorok lehetnénk, hogyha nem tudom hány ezerszer idéznének bennünket, és ez a Füle Lajos bekerül a lexikonba, és van egy 4 sorosa, a Lexikon című, azt mondja, a lexikon és benne a nevem. Szép, persze szép, tán irigyelnek érte, de az a másik könyv, a mennyben, fenn, tartalmaz-e? Elég a Krisztus vére. Szóval, amit meg kellene tanulnunk talán ma, az minden hívő embernek az élet filozófiája, hogy ha én Krisztusban vagyok, akkor nekem ez elég. Több éneket is írt Füle Lajos, hogy az egyik az, hogy királyi gyermek vagyok én, van nékem koronám, megváltom, kegyelme enyém, nem félek soha már, Jézussal járom utamat, megfogva a kezét, királyi gyermek vagyok én, és nekem ez elég, ez mindenre elég, Krisztus mindenre elég. És majd akkor fogjuk ezt tudni, amikor majd tényleg leéltük az életünket, és visszatekintünk az életünkbe, és ha megkaptuk az örök életnek az ajándékát, akkor azt fogjuk mondani, hogy mennyi mindenért futottam, mennyi kacat van az életemben, holott itt van az egy fontos, az egy lényeges Jézus Krisztus, ő elég mindenre.
1: Nem volt könnyű, gyerekkora bár szerető családba született, de hamar vesztessé vált, aztán a fiatal korát a háború rombolta szét, aztán a fiatal munkás éveit meg az államhatalom keserítette meg, hiszen előadásában elmondta nagy tiszteletű úr, hogy ott van a jegyzőkönyv, ami leírja, hogy hogyan figyelték meg őt, de hogy egy olyan álhatatos, szilárd hitű, kitartó ember volt, aki tényleg példát mutathat a keresztény embereknek is, de én szerintem nem csak a keresztény embereknek, minden embernek.
0: Igen, azt gondolom, hogy amikor az Úr Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, akkor ezt az Úr Jézus véresen komolyan gondolta, és ezt azt hiszem minden igazán átadott szívű keresztény ember megéli az élete során. Üldözik Füle Lajost fiatal korában, amikor megtér, akkor a Betánia céljebe csatlakozik, és aztán ebben a Betániában beemelik majd egy év után olyan szolgálatokba, amiben bizonyságot tesz fiataloknak, fiúknak, iskolásoknak, egyetemistáknak is, meg hát egyszerű embereknek és felnőtteknek a Krisztusban kapott örök életről. És ez az az időszak, az 1940-es évek második fele, a háborúban azért nagyon sokan meg meghalnak, lelkipásztorok is meghalnak, az előző generáció nyugdíjba megy, és nagyon sok gyülekezetben alakult ki olyan, hogy hát a nyugdíjas lelkész még ott szolgált, de már nem bírta a szolgálatnak a terhét, és egy ilyen dunántúli gyülekezetbe hívják meg Füle Lajost, annak idén az ifjú, fiatal, betánista, ébredési, lánglelkű, szeráflelkű Füle Lajost, hogy menjen és segítsen, és hát megy is, és segít, gyerekeket összeszedi, a fiatalokat összeszedi, vallásos esteket tartanak, evangelizációkat tartanak, bibliaórákat indítanak, tehát beindul a gyülekezet, nagyon örül mindenki, de hát ez maga visszaemlékezéseiben mondja, hogy a szomszéd lelkész, aki már akkor a pártnak a kiszolgálója volt, feljelentette őket. És hát nagyon hamar el is paterolják őket abból a gyülekezetből, az idős lelkészt is, őt magát is, és aztán majd ez a lelkész lesz ennek a gyülekezetnek a vezetője. Tehát meg kell élnie azt is, hogy a sajátjaim is ellenem fordulnak. Nem tudnak mit kezdeni a megtéréssel, nem tudnak mit kezdeni az Isten áldásával, nem tudnak mit kezdeni az ébredéssel. Visszaemlékezéseiben elmondja, hogy olyan sokszor szektásozták, olyan sokszor azt mondták, hogy rajongó, hogy mindenféle rosszat ráírtak, de mégis azt lehet mondani, hogy rajta keresztül adott Isten nagyon sokszor lelki frissülést, elég a verseit olvasni, erről szól az ő missziói gondnoksága is, és hát még nagyon sok minden. És hát ugye egy ateista államban, vagy egyre inkább atei zálódó álomban kellett neki, mondjam így, hogy irodistaként is, meg mérnökként is megélni a mindennapjait. Úgy emlékezik vissza, hogy mint a malomkövek olyanok voltak az ő munkatársai, hogy állandóan gyötörték, kínozták, összetörték, és nem győzött újra és újra Krisztusba kapaszkodva valahogy, hogy új erőre kapni. Tehát üldöznek az egyházamban, üldöznek a munkahelyemen, nincs nyugodt helyem, csak az otthon, csak a család, amiből nagyon-nagyon sok erőt merített ez a Füle Lajos.
1: Az az érzése az embernek, ha az ő verseit olvassa, hogy nem Isten kereső versei vannak, hanem Istenről bizonyságot tevő versei. A Sakkfigura című verse nagyon megérintett a mai napon.
0: Igen, hát miután a Betánia az egy olyan ébredési közeg volt, amit Isten lelke megengedett a református egyházban, 40-es években megtörténni, ott százak, ott ezrek jutottak üdvösségre. Bodrog közben még számos olyan gyülekezeti tagom volt, akik a Betánia ébredésében kaptak örök életet a Krisztusba vetett hitük által, hit által, kegyelemből, és nagyon sokan idéztek régi énekeket, halleluja énekeket, ugye ez az a halleluja énekeknek az időszaka, és valóban nem lehet más, egy hívő ember csak újra és újra bizonyságot tesz arról, hogy mindent a nagy intéző, a nagy tervező intéz, és sehova nem mehet az ember csak ahová az a nagy intéző a kezével teszi. Akkor én, ha ennyire megérintette a Sakkfigura ez a címe, akkor ezt most elolvasom. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, Uram. Lovad, parasztod, futód, amit akarsz, ahogy akarod. Király lenni sosem akartam, bástyának se lennék, jó tudom, de jó a te kezedbe lenni, s odaállni, ahova csak akarod. Ahova bölcs gondolataid vezényelnek, s veszteg maradni, míg kegyelmesen új jelt nem átkezed. Vidd velem győzelemre gondolataidat, s ha néha, ne talán ki is ütnek démoni erők, védj kegyelmes kezedbe újra, rendelkezz velem. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, Uram.
1: Most ünnepeltük volna a 101. születésnapját, hiszen 1925. áprilisában született. Itt van velünk a verseiben, és olyan jó, hogy van mihez nyúlnunk. És nagyon szépen búcsúzott ő ettől a világtól, és szép hosszú életet adott neki a Teremtő.
0: Igen, én nagyon fontosnak tartottam azt ezen az estén, hogy idősebb testvérek is, akik jelen vannak, lássák meg azt, hogy el lehet menni szépen ebből a világból. Van két olyan verse, ami nagyon szíven ütött itt sokakat, többen meg is könnyezték. Az egyik az, amikor azt mondja, hogy minden, amit a temetésemen elmondanak, azt nehogy elhiggyétek, mert az mind ilyen kitaláció. Az a címe, hogy a nekrológban. A nekrológban szeplőtlen leszek. Olvassátok, de nehogy higgyetek neki, hamis lesz, túlzó, mindolyan. Jézus beszél csak rólam komolyan, ki tudta, Füle Lajos, milyen hitvány alak, és ezt mondta, mégis megváltottalak. Nagyon fontos, hogy talán ezzel tudjunk kimenni ebből a világból, hogy nem az, hogy ki lettem, mit lettem, hány kacatom van ebben a földi életben, hanem az, hogy megváltottja vagyok az Úrnak. és nagyon jól felkészíti az olvasóit arra, hogy hogyan készüljenek akkor, amikor az Isten magához hívja őket. Ez a címe a versnek, nagyon rövid, ha menni kell. Ha menni kell, mondj rá majd igent, mint aki rég tudja, hogy ez a rend, ha menni kell. Ha menni kell, utadhoz kéri erőt, s hálával állj meg majd az Úr előtt, ha menni kell. Ha menni kell, ne vigy mást, csak hitet. Nem leszel ott hiával semminek, ha menni kell. Hit nélkül lehetetlenség tetszeni az Istennek, olvassuk a zsidókhoz írt levélben, ezért talán a legfontosabb, hogy egyetlen egy dolgot vihetek. Hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia, általa és benne van örök életem, és ha ezt hiszem, akkor mindent értek.
2: Az elmúlt percekben Dezső Attila, Sátoraljaújhelyi református lelkipásztort hallhatták.

0: Erdély. Református programokkal is várta az érdeklődőket a 17. kolozsvári Magyar Napok. Augusztus 19-én a kolozsvári református egyházmegye tartott nyílt napot, amely a hídelvei református templomban vette kezdetét, a tevékenységeken pedig az udvaron és a gyülekezeti házban lehetett részt venni. Az alkalomról Gáspár Károly lelkipásztor számolt be, a riporter Pilbák Kincső.
1: Ez évi alkalom is gazdag programot nyújt minden érdeklődő számára. Már a szokásossá vált nyitói záró áhítatok, amelyek a gyermekek éve témakörön belül forog. Továbbá pedig kerekasztal beszélgetés, amely érdekes témát vett fel, mi szerint hogyan lehet a gyerekeket, milyen források vannak, hogy a gyerekek érdeklődését felkeltsük a hit és a hitélet iránt. Továbbá pedig számos sátor nyújt foglalkozás, ifjúsági sátor, kézműves sátor, még van egy ilyen gyerekek számára egy égre kacsintó sátor, amely számos programokat biztosít. Mindegyik sátor 11-től, tehát az áhítat zárásától egészen 4 óráig a bogrács gulyásozásig működik. Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki betoppan egyházmegyén belül és kívül, gyülekezetekből, ki egy kicsit érdeklődni szeretne, hogy milyen a református egyházi élet. Ami különlegesség, hogy ebben az évben is 2 nagyon érdekes előadást szervezünk. Az első az a Mohácsak, kapcsolatos, ugye kereken 500 éve történt ez a történelmi esemény. Lovagrendnek a bemutatásával nagyon érdekes előadást hallgathatunk meg. A második pedig Nagy Imre fiatalok, tanulók motiválása és teljesítmény növeléséről fog szólni. És nyilván, hogy a lényeg az, hogy jelen lenni, megismerni, beszélgetni, talán ez az, ami igazán maradandó egy ilyen nyílt napon. Várunk tehát mindenkit szeretettel, nyitottan, ahogy nyílt napnak is nevezik, és nyilván nagy szeretettel várjuk, hogy kapcsolódjanak be minél többen. A hidelvei templomban kezdődik, továbbá pedig a templom mellett lévő gyülekezeti teremben folytatódnak az előadások, és közvetlenül a hidelvei egyházközség hátsó udvara az egyben a kolozsvári református kollégium szakiskolának az udvara, ezek azok a terek, ahol zajlanak az események. Hát pontosan ez a Hórja út 51-53-as szám, és oda várunk mindenkit szeretettel.
2: Emellett idén is színes programokkal várja az érdeklődőket a Refu udvar, a kolozsvári Herepei ház udvarán, amely ugyancsak 19-én nyitja meg kapuit. A Refu udvar programjáról Apatre Lukász, az IKE ügyvezető igazgatója beszélt.
3: Idén is színes programkínálata várja a magyar napozókat a Refu udvar. Mi ennek a hagyománya, illetve idén mivel készültetek?
4: A Refu sátor története 2017-ben kezdődött, a reformációnak az 500. emlékévében. Akkor a Farkas utcai templom előtti téren került megszervezésre, és akkor 2023-ban, amikor a belvárosi református egyházközségnek az óparókiája felújításra került, és IKE központként kezdett működni, akkortól számítva itt az udvarra költözött át a Refó sátor, és átalakult Refó udvarrá, ezt a megnevezést kapta. Ilyen formában már 9 éve van hagyománya a Refó udvarnak. A programnak a felépítését az idei évben azt úgy kell elképzelni, hogy a reggelek folyamán áhítatok, napközben különböző kerekasztal beszélgetések kerülnek megszervezésre. Fontos kiemelni azt, hogy a kolozsvári Magyar Napoknak az idei témája, mottója a tárt kapukkal, és ezt a témát próbáltuk egy kicsit mi is beleépíteni a programba. Szerdától vasárnapig kerül megszervezésre a Refu udvar a kolozsvári Magyar Napok alatt. A megnyitója szerdán lesz, a későbbiekben kerül sor, a díszteremben sorra kerülő kiállításnak a megnyitójára is, amelynek a címe Kopogtatok, kopogtatók, tehát a kopogtatokról készült fényképeknek a kiállítása lesz, ilyen formában is kapcsolódva a témához, és ezen kívül pedig esténként dicsőítésekre, illetve koncertekre fog sor kerülni. Néhány program, amit ki szeretnék emelni a teljesség igénye nélkül, a csütörtöki nap folyamán most már hagyománnyá vált, hogy minden évben panelbeszélgetésre kerül sor a püspök úrral. Ennek az idei címe tárt kapukkal a holnap felé, az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban. Szintén csütörtökön az esti órákban Marosán Csabának lesz egy előadása Zsida Jenő életéről. Pénteken most már szintén egy hagyomány, hogy 2 évvel ezelőtt egy beszélgetésre került sor édesanyákkal, tavaly édesapákkal, illetve idén pedig a gyerekeket hívtuk, amelynek a címe, hogy most mi beszélünk, fiatalok a szülőkről, otthonról, jövőről. A szombati nap folyamán egy könyvemutatóra fog sor kerülni, Viski András Illegalisták című könyvét fogja bemutatni, illetve szintén szombaton vendégünk lesz dr. Slék Ádám, aki a Hunor őrprogramnak a kutatásfejlesztési specialistája. A vasárnapi napon pedig most már szintén hagyománnyá vált az ökumenikus ifjúsági istentisztelet, amely idén a Piarista templomban kerül megszervezésre. Ezen kívül kiemelném a koncerteket, az idei évben a Bőröndös, a Katlan, a Fan Corporation, az Ében, illetve Dénes Dorottya és Dénes előtt lesznek a vendégeink, illetve a különböző kerekasztal beszélgetések és a programok mellett néhány állandó programra is sor kerül. Egész nap várja a vendégeket a Refo Café és az IKE közreműködésével szervezett kávéház, egész nap látogatható az Óparókiának a díszterme, szintén egész nap látogatható az udvaron elhelyezett imaösvény, amely idén 100 éves kolozsvári fikének a munkatársai közreműködésével valósul meg. Itt megemlíteném azt, hogy az idei évben ünnepeljük a kolozsvári fikének a 100 éves alapítását, ezért egy kicsit ez is része lesz a programnak, a reggeli áhítatokon a fikeband fog zenélni, valamint az imaösvény is a fike szervezésében valósul meg. Az Erdély Református Sajtóközpont közreműködésével kerül sor a könyvására, valamint a Diakónia Keresztény Alapítvány közreműködésével az egészség sarokra, ahol lehetőség lesz vérnyomásmérésre, vércukor szintmérésre.
3: És kik állnak az egész program mögött, ki a szervezőcsapat?
4: A Refo udvar szervezőcsapata körülbelül 15 főből áll. Az érdekessége, hogy az Erdély Református Egyházkerülethez tartozó különböző szervezetekkel közösen szervezzük. Részese a Diakónia Keresztény Alapítvány, az Erdély Református Egyházkerület, az Erdély Református Sajtóközpont, valamint az Erdély Református Egyházkerületnek az Ifjúsági Szövetsége, az IKE. A szervezőcsapat mellett még a helyszínen önkéntesekkel is dolgozunk.
0: Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Boldog az a nemzet, melynek Istene az Úr. Az a nép, melyet örökségül választott. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Mindenható örök Isten, hálát adunk, hogy kegyelmedet sokszor és sokféleképpen elérhetővé tetted. Hálát adunk ezért a helyért, ahol most összegyülekezhettünk. Hálát adunk a vasárnap csöndjéért, amelyben igédet hallgathatjuk. Ébresz bennünk hitet, hogy megbecsüljük ezeket a helyeket és alkalmakat, hogy felismerjük és elfogadjuk mindazt, amit békességünkre és megmentésünkre készítettél az Úr Jézus Krisztus által. Az ő érdeméért kérünk, Urunk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én új nevemet. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülőt fiát adta, hogy aki hisz ő bennem, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra rendelt epistolai szentigét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 11. fejezetében, a 25. verstől a 32. versig terjedően a következő képpen. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva. Eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében ti értetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Boldogok, akik Isten üzenetét hallják, és szívükbe fogadván megtartják azt. Halleluja!

Körülölted. Körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék. De még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Isten igéjének hallgatására készülve a 329-es számú énekünket énekeljük. A 329-es számú énekünk így kezdődik: Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, mely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 19. fejezetében, a 45. és a 46. versben a következőképpen. Jézus azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Meg van írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjá.

királyává tettétek. Megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ez Isten igéje. Isten áldása legyen az ige hirdetésén, hallgatásán és annak megtartásán is. Kedves testvérek, a jeruzsálemi templomban a Páska ünnepe előtt legalább 2 millió ember is megfordult. Éppen ezért jól képzett és jól szervezett templomi őrség teljesített ott szolgálatot. Ezek az őrök azt hiszem nem nézték volna tétlenül, hogy mit művel ott Jézus, hogyha nem tudják, hogy nincsen igaza. A papok és a templom felelősei is pontosan tudták, hogy miért ragad ostort Jézus, hogy miért űzi ki az árusokat. Ők is pontosan tudták, hogy Jézusnak igaza van. Ezért nem mernek tenni ellene. Miről van itt szó? Miért ragad ostort Jézus? A jeruzsálemi templom, ez egy egész épület komplexum volt. Nyugodtan kézbe vehetitek, vagy körbeadhatjátok ezeket a lapokat. Ez a templom hegyet ábrázolja, a jeruzsálemi templomot Jézus idejében. Több udvaron keresztül lehetett bejutni templomba, ide is a bőkül. Legkívül volt, hogyha megnézitek az ábrát, akkor legkívül volt a pogányok udvara. Ezen belül ebből nyílt az asszonyok udvara, a belső udvar, eddig mehettek be az asszonyok. És onnan nyílt már a szentély. És a szentélyen belül volt a szentek szentje, ahova csak a főpap mehetett be, évente egy alkalommal, azt is szigorú előírások közepette. Annak viszont Istentől rendelt szerepe volt, hogy a pogányoknak is volt udvaruk. Mert hogyha valaki a nagy világban hallott Izrael Istenéről, és Isten vágyat ébresztett az ő szívében azután, hogy őt keresse és megismerje, akkor ez volt az a hely a Szent Városban, a Szent Templomban, ahova a pogány ember, egy ilyen teljesen tájékozatlan ember is beléphetett, hogy halljon az egy igaz, élő Istenről. És éppen ezért ott a pogányok udvarában időnként felolvasták a Tórát, vagyis Mózes út könyvét, ott lehetett imádkozni, imádságokat tanulni, ott lehetett megismerni és kapcsolatba kerülni Izrael Istenével. Fontos hely volt a pogányok udvara. Azért, mert missziói küldetése volt. Eredetileg ezt a missziói küldetést kapta a választott nép is Istentől. Azt mondja Isten Ézsaiás 49. fejezetében, hogy kevés az, hogy az én szolgáim vagytok. Legyetek és váljatok az én küldötteimmé. Pogányok világosságává teszlek, mondja az Isten, az ő népének, azért, hogy eljusson a szabadításom a föld végső határáig, vagyis az egész földre. Isten kiválasztott egy népet, hogy ez a nép felragyogtassa őt szellemi lelki sötétségben, hogy legyen egy nép, amelyik ismeri Istent, amelyik hisz ő benne, és ennek folytán megváltozik az élete, és erről a megváltozott életről bizonyságot is tud tenni a pogányoknak, vagy más népeknek. Az volt a küldetése a népnek,
zsidóságnak, hogy megmutassa, felmutassa, ki is az az Isten, aki ezt a világot teremtette, akivel lehet beszélni, akinek szava van hozzánk. És nem csak azért beszélünk hozzá, hogy vigasztaljuk magunkat, hanem azért tesszük, mert Isten valóban élő és ható, és valóban hatása van, és uralkodik a mi életünkben. Éppen ezért parancsolta Isten, hogy legyen egy udvar a pogányok számára, hogy legyen egy hely, ahonnan hazaviszik a jó hírt. Ezen az udvaron kívül volt az a hely, ahol az állatokat árusították, azokat az állatokat, amelyeket az áldozáshoz vásároltak a zarándokok, a hívők, akik egy évben mondjuk háromszor akár felzarándokolhattak Jeruzsálembe. És azért árulták ezeket az állatokat, mert a zarándokok, akik akár több száz kilométerről érkeztek Jeruzsálemben, nem hajtották maguk előtt a juhokat, mert a törvény szerint épp és egészséges állatokat lehetett csak áldozni az Úristennek. Megvolt a helye tehát az árusításnak is. És emellett megvolt a helye a pénzváltásnak is. Azért, mert pogány pénzt nem lehetett használni a templom területén. Mert a pogány pénznek az oldalán vagy a császár volt, vagy valamelyik bálványnak a domborképe, és a templomban csak a templomi sekelt lehetett használni. Tehát át kellett váltsák a pénzüket az zarándokok, a hívők. Ennek is megvolt a helye. De mi történt? Hát az történhetett, testvérek, hogy valószínűleg nagyon jól ment az üzlet. Nagyon sokan vásároltak állatokat. Gondoljátok csak el, hogy egy páska ünnep alkalmával bent a szentélyben, hogyha megnézitek a rajzot, ott volt az oltár, 200-300 ezer juhot is feláldoztak a papok. Nagyon jól mehetett az üzlet, és az árusok láthatták, hogy kevés kint a hely, láthatták, hogy a pogányok udvara üres, lehet, hogy csak lézengtek ott a pogányok. Nem volt tele, és ha már így adódott ez a lehetőség, akkor az árusítás bekerült templom falai közé. Bekerült a pogányok udvarára, oda, ahol csennekkor lehet volna lennie, bekerült a missziói területre. A pogányok udvara arra szolgált volna, hogy ott imádkozzanak, igét hallgassanak, megismerjék az Úristent, hogy megváltozott élettel menjenek haza. De nagyon az ellenkezője történt, és nagyon is az valósult meg, hogy megváltozott élettel már senki sem akart hazamenni a templomból. És szokássá vált mindez. A templomba azért mentek, hogy letudjanak valamit. Letudják az adósságot Isten fele. Elmondják az imákat, hogy bemutassák az áldozatot, a helyettes áldozatot. Aztán hazamentek és folytatták az életüket ott, ahol abba hagyták. És ez ellen emeli fel Jézus a szavát. És itt most már nem csak a szavát, hanem az ostorát is. Jézus az ő népének nagyon sokszor elmondta, hogy ebből a bűnös szokásból, ezekből a bűnökből meg kell változni. És azt is elmondta, hogy ha így maradtok, ebben a helyzetben maradtok, és ez nem változik, akkor annak súlyos következményei lesznek. Ezeknek a tetteket ítélet fogja követni. Üzemelt a kultusz, mondhatjuk így. A papok jöttek, mentek, tele voltak munkával, sürgölöttek, forogtak, vallásos dolgokat, fontos dolgokat műveltek az ünnep alatt. Csak éppen az Istennel nem lehetett találkozni. Itt már valószínű, hogy senki nem akart lelkeket menteni, a hitetleneket Istenhez vezetni, és az élő Istent felragyogtatni. És az is ehhez a valósághoz tartozik, hogy valószínű ennek az egész üzletnek haszna volt.
és valószínű, hogy ebből az üzletből még a papok is profitáltak. Ezért nézték el, és ezért engedték meg, hogy ott történjen az árusítás. De éppen ezért hallgattak, és éppen ezért nem tettek semmit Jézus ellen, amikor Jézus ostort fon, és kikergeti, kiveri az árusokat a templomból. Ezek azok a következmények, vagy ezek azok a bűnök és dolgok, ami miatt Jézus, mikor meglátja Jeruzsálemet, sírni kezd. És ez az, mert látja, hogy az Isten ítélete el fogja pusztítani ezt a várost. És ezt hallottuk az evangéliumban is, a megelőző versekben, 41. verstől 44. versig terjedően. Amikor Jézus ostort ragad, akkor nem csak egy dühös ember ragad ostort, hanem Jézus úgy cselekszik, mint akinek küldetése van. Jézus figyelmezteti népét az Istentől kapott eredeti feladatára. Az Isten szentségére hívja fel a figyelmet. És arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten népe másokért van. Isten népe azért van, hogy a többieknek is megoldást közvetítsen. Isten népe azért van, hogy a hitetleneket, mindazokat, akik Istent nem ismerik, Istenhez vezesse. De ez a nép nem ezt teszi. Ezért ragadostort Jézus. Ma Izrael vasárnapja van, amikor a választott nép küldetésére tekintünk, akkor fel kell tennünk magunknak is a kérdést, hogy ez a küldetés, amit mi is kaptunk keresztény emberként, ez a küldetés, amit mi is tovább viszünk, ez megvalósul-e a mi életünkben? És ebben a korban, amikor a világon a legüldözöttebb vallás a keresztény vallás, akkor vajon mi az, ami szennyes áradatként, hadd fogalmazzunk így, törbe a mi életünkbe is? Mert sok minden kiszorítja az imádságot. Sok minden kiszorítja a missziót. Sok minden kiszorítja a csendet. Sok minden kiszorítja az Isten igéjét az életünkből. Az egymással való bizalmat, a meghitt kapcsolatokat. És azt is megkérdezhetjük hangosan, hogy mivé lett a templom. És ha tovább gondolkodunk, a Biblia azt mondja, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. Akkor kérdezzük meg azt is, hogy mivé lett Szentlélek temploma. Mi vélettünk mi? Az Úristen, amíg élünk, megadja a lehetőséget, hogy rendbe tegyük a dolgainkat. Éljünk vele, amíg lehet. És éljünk azzal a lehetőséggel is, hogy elfogadjuk az ő vezetését, elfogadjuk az ő segítségét. Mert egyedül nem vagyunk képesek ostort ragadni. Egyedül nem vagyunk képesek kikergetni, kiverni a saját életünkből mindazt, amivel eladjuk magunkat. De ő maga ígérte, hogy nem hagy minket, hogy segítséget küld nekünk, és eljött hozzánk, és azóta is itt van velünk és köztünk a Szentlélek. És ő az, aki küld mellénk földi segítőtársakat, földi angyalokat, ha így tetszik, akikre számíthatunk, akikkel együtt vagyunk az úton, ennek a lelki fejlődésnek, a növekedésnek az útján, addig, amíg élünk.
Amikor Jézus ostort ragad, nem szólnak közbe az őrök, nem szólnak közbe a papok, mert tudják, hogy igaza van, és félnek tőle. Így vagyunk sokszor mi is. Tudjuk, hogy Jézusnak igaza van, tudjuk és érezzük, hogy valamit nagyon rosszul teszünk, valamiért rossz döntéseket hozunk, valamiért rosszul kapcsolódunk akár szeretteinkhez, akár embertársainkhoz, valamiért rossz minta szerint élünk, rossz mintát éltetünk és örökítünk, de nem teszünk semmit. De vajon jó döntése megvárni azt, amíg Isten ostort ragad? Mert ő tud betegséggel, ő tud akár próbákkal, nehézségekkel figyelmeztetni, de nem biztos, hogy ezt meg kell várni. Arra biztat az ő igéjén keresztül, hogy takarítsátok ki a templomot. És arra biztat az ő igéjén keresztül, hogy tegyetek mindent a helyére. Mert mindennek megvan a maga helye az Isten világában, és azt is tudjuk, hogy az első hely az az Istené. És hogyha az Úristen a helyére kerül, akkor a mi életünk is Isten tiszteletté tud válni. Nem csak a vasárnap délelőtt egy órája erejéig, hanem mindig, minden napokban. És hogyha az Úristent a helyére tudjuk tenni, akkor ő megszenteli egész életünket, és akkor őt fel is tudjuk mutatni másoknak. Ne féljünk, és ne féljetek Isten tükrébe nézni. Ne féljünk, és ne féljetek a saját lelketek tükrébe nézni. A lelki fejlődés útja nehéz és fájdalmas, de boldogságot, örömöt, szabadságot és üdvösséget hoz. Nekünk pedig az a küldetésünk, hogy egyre közelebb kerüljünk az Isten képességhez, és erre segítsünk másokat. Ehhez a küldetéshez adjon erőt, útmutatást, és hitet a mindenható Isten. Amen. Kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, hogy Krisztus beszéddel lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen. Az 558-as szám énekünket énekeljük. Az 558-as szám énekünk így kezdődik: Megváltó drága Jézusom, én bűneimben orvosom.

0: Imádkozzunk. Istenünk, te látod, hogy milyen tehetségesen fent tudjuk tartani annak a látszatát, hogy minden rendben van az életünkben, hitünkben, vallás gyakorlatunkban is. Szívünk mélyén azonban tudjuk, hogy te vagy az, akit nem tudunk megtéveszteni. Mert te nem azt nézed, ami a szem előtt van, hanem azt, ami a szívnek a mélyén van. Köszönjük, hogy vasárnapról vasárnapra igéd leleplez minket. És köszönjük, hogy te szüntelenül tisztogatsz. Jó lenne meglátni, meghallani, és gyakorlatba ültetni a te tanításodat. Jó lenne engedni a te igédnek, hogy ne kelljen ostorral megtisztítanod az életünket. Szeretnénk, hogy valósággá váljon. Szeretnénk, hogy valósággá váljon az, hogy templommá lesz a mi testünk, szívünk és a lelkünk. Úristen, könyörgünk hozzád azokért, akik nehéz helyzetben vannak. Kérünk, te adj reménységet a csüggedőknek, te adj gyógyulást a betegeknek, te adj vigasztalást a gyászolóknak, te adj békességet a háborúskodóknak. És kérünk téged, hogy formálj minket használható eszközzé a te kezedben, hogy tudjunk bizonyságot tenni másoknak arról, amit te elvégzel, és amit elvégeztél az életünkben. Szeretnénk világosság lenni azoknak, akik nem ismernek még téged. Ebben légy a mi segítségünkre. Úristen, könyörgünk hozzád a gyászolókért. Mai napon megemlékezünk előtted a 20 évvel ezelőtt elhunyt Kubina Sándorné, született Erna Haupt testvérünkről. És kérünk, hogy adj családjának és hozzátartozóinak hálával emlékező, a feltámadás és találkozás reménységében bízó szívet. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk életünket, legmélyebb, legbelsőbb dolgainkat. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk családunkat, gyülekezetünket, egyházunkat, népünket, hogy rád bízhatjuk az emberiség jövőjét. Köszönjük, Urunk, hogy Szent Fiad érdeméért meghallgatsz minket. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Amen. Úr Jézus Krisztus apostola tanítja. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Ezért feleljünk őszinte szívvel a következő kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten előtt bűnösöknek, és ezért büntetésre méltóknak? Feleljen mindenki magáért, vallom.
1: Vallom.
0: Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat megbántottátok? Feleljen mindenki magáért, bánom.
1: Bánom.
0: Igyekeztek-e ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, szentül és jámborul élni, és mindenkinek, aki titeket megbántott, szívetek szerint megbocsátani? Feleljen mindenki magáért, igyekezem.
1: Igyekezem.
0: Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Feleljen mindenki magáért, hiszem.
1: Hiszem.
0: Legyen a ti hitetek és jó feltételetek szerint. A minden kegyelem és irgalom Istene pedig adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit most előtte szájjal vallottatok, az valósággal is meglegyen bennetek. Én pedig, mint az Úrnak e végből rendelt hivatalos, de méltatlan szolgája, az Úr Krisztusom a szavai szerint, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Hirdetem ti néktek az igaz megtérés feltétele mellett bűneiteknek bocsánatát. Teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében, azzal a figyelmeztetéssel, hogy meglássátok többé ne vétkezzetek, hanem teremjétek a megtérés gyümölcseit. Amen.

Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. A te fiad, ami Urunk Jézus Krisztus áldást hozó szenvedésére és halálára gondolunk, egész anyaszent egyházaddal, Istenünk, és vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról, jobbod melletti üléséről, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szeplőtlen, szent áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Vele együtt dicsérünk, mennyei atyánk, benne magasztalunk, általa imádunk. Urunk, mennyei atyánk, küldd le szent lelkedet gyülekezetedre. Szenteld meg a mulandó földi javakat, mennyei jeledellé. Úr Jézus Krisztus, te vagy, aki az áldozatot hozod, s magadat ajándékozod tiédnek. Dicsérünk téged, s hálát adunk neked az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben. Áld meg, Urunk, e kenyeret és e kelyhet. Te tested és véred eledelévé, az örök élet eledelévé és az örök üdvösség italává. Igen, Urunk, teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Testvéreim, a megáldott kenyér, vajon nem a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak érettünk megtöretett valóságos testei? Ezért azt mondja a lélek és a gyülekezet, jövel, Uram Jézus!
1: Jövel, Uram Jézus!
0: És a megáldott ital, vajon nem a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak érettünk kiöntetett valóságos vérei? Ezért azt mondja a lélek és a gyülekezet, jövel, Uram Jézus!
1: Jövel, Uram Jézus!
0: Íme minden kész, jöjjetek az Úr megterített asztalához. Tisztelettel kérlek benneteket, hogy előtte fertőtlenítsétek a kezeteket.

Krisztus teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben, a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békével, és többi ne vétkezzetek. Az Úr legyen veletek. Amen.

Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy üdvösséges adományoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket. Szent fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon néked békességet. Amen.

istentiszteletünk végeztével 601-es számú énekünket énekeljük. A 601-es számú énekünk így kezdődik. Jézus a jó pásztor, vele megyünk.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Elmaradt bérük kifizetéséért sztrájkolnak egy erdélyi fegyvergyár alkalmazottai. Oroszország kiutasította a moszkvai román nagykövetség egyik munkatársát. Drónokkal buktatták le a környezetszennyezőket, veszélyes hulladékot ástak el és égettek el. Közeleg a szilárdcsehi 29. tővisháti napok. Az előrejelzések szerint a délutáni órákban viharok is kialakulhatnak. Most pedig következzenek a részletek. Spontán sztrájkba léptek ma reggel a Romárm tagvállalatának, a brassói Kárfélgyárnak az alkalmazottai, a fizetésük elmaradása miatt. A több tucat dolgozó legfőbb elégedetlensége, a múlt havi bérek és étkezési utalványok kifizetésének elmaradása, amelynek augusztus 15-én kellett volna megtörténnie. Az emberek egyúttal attól is tartanak, hogy az augusztus 30-án esedékes előleg kifizetése is el fog maradni. A helyzet válságos a munkások többsége számára, mivel a szakszervezeti vezetők korábbi nyilatkozatai alapján minimálbért kapnak. Az alkalmazottak attól is tartanak, hogy a gyárban átszervezések következhetnek be. Oroszország ma nem kívánatos személynek nyilvánította a moszkvai román nagykövetség egyik alkalmazottját. Az orosz külügyminisztérium tájékoztatása szerint ez a válaszlépés a román fél korábbi állításuk szerint minden alapot nélkülöző döntésére, amellyel a bukaresti orosz nagykövetség egyik munkatársát utasították ki. Liliana Burdát, Románia oroszországi ügyvivőjét ma beidézték az Orosz Föderáció külügyminisztériumának moszkvai székhelyére, ahol átadták neki a diplomata kiutasításáról szóló jegyzéket. Tájékoztat a news.ro. Ez az intézkedés válasz a román fél által korábban minden alapot nélkülözően meghozott döntésre, amellyel a bukaresti orosz nagykövetség egy munkatársát persona non grátának nyilvánítottak. Olvasható az orosz külügyminisztérium hivatalos közleményében. A román külügyminisztérium megerősítette, hogy az orosz külügyminisztérium ma közölte, nem kívánatos személynek nyilvánította a moszkvai román nagykövetség egyik alkalmazottját. Az Országos Környezetvédelmi Őrség Árgyas megyei biztosai az Árgyas megyei rendőrfőkapitánysággal közösen összetett ellenőrzési, házkutatási és megfigyelési akciók nyomán olyan helyszíneket azonosítottak, ahol két kereskedelmi társaság illegálisan gyűjtött, tárolt, dobott ki, ásott el vagy égetett el hulladékokat, köztük oldószertartalmú veszélyes anyagokat is. Többek között drónnal készített felvételek segítettek abban, hogy az illegális tevékenységeket valós időben és folyamatában érjék tetten, jegyzik meg. A nyomozás tovább folytatódik a büntetőjogi és szabálysértési tettek ügyében. Az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátott bizonyítékok alapján 4 azonosított személy esetében 24 órás rendeleti őrizetbevételt rendeltek el, közölte a környezetvédelmi őrség. A környezetvédelmi biztosok az illegális tárolókban elektromos és elektronikus hulladékok maradványait és alkatrészeit, műanyag hulladékot, növényi hulladékot és maradványokat, üzemanyag, olajszűrőket és fáradt olajat, oldószertartalmú veszélyes hulladékokat, valamint veszélyes PCB-tartalmú elektromos kondenzátorokat találtak. Az Árgyas megyei környezetvédelmi őrség javasolta az Országos Környezetvédelmi Hatóság Árgyas megyei igazgatóságának, hogy függessze fel az egyik hulladékgyűjtéssel foglalkozó cég környezetvédelmi engedélyét, emellett összeállította és továbbította az ügyészeknek a 2026. augusztus 11-i 2981-es számú büntetőfeljelentést a hulladékgazdálkodási jogszabályokban meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt. Augusztus utolsó hétvégéjén ismét megtelik élettel Szilárdcseh. 29-én és 30-án rendezik meg a 29. Tövisháti napokat. A Tövisháti Kulturális Társaság szervezésében zajló rendezvénysorozat a térség kulturális örökségét, történelmi emlékeit és közösségi értékeit állítja középpontba. Ugyanakkor tartalmas kikapcsolódást kínál valamennyi korosztály számára. A kétnapos program szombaton, augusztus 29-én délelőtt kezdődik. Az ünnepélyes megnyitó reggel 9 órakor kezdődik a Művelődési Házban. Majd 10 órától Förvárnyi dr. Kis Réka, magyar néprajzkutató, történész, egyetemi docens, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke tart előadást az 1956-os forradalom erdélyi vonatkozásai címmel. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 46 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma kissé felhős időre számíthatunk. A délutáni órákban viharok is kialakulhatnak. A nap csúcshőmérséklete 25 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 24 fokot mérnek. Híreink az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Népem pedig jól lakik javaimmal, így szól az Úr. Jeremiás próféta könyve 31. részének 14. verse.

az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 4. részének 19. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
5: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
4: De egy

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Lukács evangélium a 19. fejezetének 1-től 10-ig terjedő versei alapján áhítatott mond Gede Csongor, a Kolozsvár kolozsmonostori református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből a Megtalált gyermek című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Keresztény testvéreim, kedves rádióhallgatók! Olvasom Istennek hozzánk szóló igéjét, ugyamint az írva található a Lukács írása szerinti evangélium 19. részének első 10 versében. Jézus Jerikóba érkezett és végigment a városon. És volt ott egy Zákeus nevű ember, egy gazdag fővámszedő, aki igyekezett Jézust látni, hogy ki ő, de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy alacsony termetű volt. Ezért előre futott, és felmászott egy epertfüge fára, hogy onnan lássa, mert arra vitt Jézus útja. Amikor Jézus arra a helyre jutott, feltekintett, észrevette, és azt mondta neki: Zákeus, hamar szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell megszállnom. Erre sietve leszállt Zákeus, és örömmel fogadta. Akik pedig ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és azt mondták, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállt, és azt mondta az Úrnak: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamivel megcsaltam, annak 4-szer annyit adok helyette. Erre Jézus azt mondta neki: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Keresztény testvéreim, kedves rádióhallgatók! Jézus Jeruzsálembe való bevonulása előtt, azelőtt mielőtt királyként bevonulna a Szent Városba, Jerikóba érkezik. És Jerikóban egy gazdag emberrel találkozik, akiről 3 dolgot tudunk meg. Az első az, hogy nagyon gazdag volt. Foglalkozására nézve pedig fővámszedő és alacsony termetű. És valószínűleg mindhárom dolognak nagy jelentősége van, hiszen nem véletlenül jegyzi le ezeket a dolgokat Zákeusról a Szentírás. Gazdag volt, valószínűleg házzal rendelkezhetett, jókora földdel, béresekkel, szolgákkal. Foglalkozására nézve tehát vámszedő volt, aki a római megszállók részére szedte be az adót és a vámot. Az idegen hatalmat szolgálta ki, saját népét sarcolta és Rómát gazdagította meg. Másrészt pedig a vámszedő sok esetben patvarkodással, veszekedéssel, erőszakkal szerezte meg honfitársaitól azt, ami törvénytelenül is kicsalhatott. De Zákeus nem akármilyen vámszedő volt, hanem azt olvassuk, hogy ő a ranglétrán már feljebb haladt. Ő fő vámszedő volt. Valószínűleg a rómaiak ügyesnek, talpra esetnek, eszesnek találták. Viszont kicsiny termete valószínűleg ronthatott az amúgy is negatív megítélésén. És azt olvassuk a történetben, hogy Jézus Jerikóba érkezve észreveszi ezt az embert. Egy fügefa alatt halad el, amelyen éppen ott ágaskodik Zákeus. És valószínűleg, hogy csak jelképes értelmű az, hogy Jézus felfele néz, de én úgy gondolom, mégis jelentősége van ennek. Jelentősége van annak, hogy Zákeus, akit valószínűleg mindenki lenézett, megvetett, lehet, hogy jogosan, erre az emberre Jézus felnéz. A lenézett emberre felnéz az Isten fia, mert ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa a bűnösöket. Zákeus, még mielőtt Jézus észrevenné őt, ő is szeretne találkozni Jézussal. Szeretné látni, hogy ki az, aki mindenféle betegséget meg tud gyógyítani, aki a vakok látását vissza tudja adni, aki ki tudja űzni az emberekből az ördögöt, aki halottakat tud feltámasztani. És mégis a találkozás kezdeményezője Jézus. Jézus mondja azt: gyere le, mert nekem a te házadban kell ma megszállnom. Mintha azt mondaná Jézus: gyere le, mert nekem szükségem van rád. És ez teljesen más, mintha azt mondta volna: neked van szükséged rám. Isten ezt üzeni ma nekünk is: emberek, szükségem van rátok. Szükségem van arra, hogy ti alázatos, engedelmes szívvel hozzám gyertek,
mert én megnyugtatlak titeket. Jézus mai hívása is határozott, személyes, sürgető, alázatra buzdító és szeretetteljes. És ma is, mint egykor, a boldogtalan, kereső és végül örvendező embereket hívja Jézus magához. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mondja Zákeusnak, és szeretné ezt nekünk is elmondani. Szeretné, hogyha a mi szavainkat is tettek követnék, úgy, ahogy Zákeus szavait is tettek követték, hiszen szétosztotta vagyonának felét. És nem csak azt adta vissza, amit a törvény kötelezően kirót, ránézve, hanem annál sokkal többet. Isten tegyen bennünket is ilyen engedelmes hallgatókká. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te engedelmességre tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy a töredelmes szívet Te nem veted meg. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk hozzád, mint akik tisztában vagyunk azzal, hogy nekünk nincsenek érdemeink, kegyelemből hitáltal üdvözülünk. Ezért adunk hálát, ezt köszönjük meg ma neked. Jézus Krisztusért. Amen.

0: A Lukács evangélium a 19. fejezetének az 1-től 10-ig terjedő versei alapján áhítatot mondott Gede Csongor, a Kolozsvár kolozsmonostori református egyházközség lelkipásztora. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből a Megtalált gyermek című részt felolvassa rádiónk munkatársa, Janicskó Mihály Noémi.
1: A megtalált gyermek. Ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Lukács evangéliuma 15. részének 7. verse. Ennél az igénél az az élmény jut eszembe, amelyet Lánzsugon, egy északi tengeri szigeten éltem át. Egy házaspár elveszítette 4 éves gyermekét. Minden keresés ellenére nem találták az eltűnt gyermeket. Nem sokára a sziget összes lakója és az ott nyaralók is részt vettek a keresésben, az elveszett gyermeket azonban nem lelték. Délután bekapcsolódott a keresésbe a hadsereg is, amelynek tagjai helikopterrel fésülték át a szigetet, és a terület végigpásztázása közben megtalálták a gyermeket a magas homokdűnéken, a nagy rekettye bokrok között. Az egész sziget részt vállalt a szülők sorsában. Ez azonban csupán földi keresés és megtalálás volt. Mennyit keresi Isten az elveszett embert, mégpedig a legnagyobb alapossággal? Igen, az egész isteni szent háromság, Isten, az Atya, Isten, a Fiú, és Isten, a Szentlélek, fáradozik a bűnös ember érdekében. Ez különösen is megmutatkozik a Lukács evangéliuma 15. részének 1-től 32-ig terjedő verseiben. Hitben atyáink ezt a fejezetet a Biblia aranynapjának nevezték, mert itt jelenik meg a legnyilvánvalóbban az elveszett ember iránti isteni szeretet. A Lukács evangéliuma 15. részének 1-től 7-ig terjedő verseiben a Fiú Isten jó pásztorként keresi az elveszett bárányt. Amikor a jó pásztor az eltévedt jó után megy, abban megmutatkozik az ember tökéletes tehetetlensége arra, hogy önmagát megmentse. A Lukács 15.8.10-ben a Szentlélek, akit itt az asszony kezében lévő mécses fénye szimbolizál, keresi az elveszett drachmát. Ha a Szentlélek, mint világosság keresi az elveszett drachmát, akkor a szemétbe hulló drachmában az elveszett ember Istennel szembeni teljesen halott, kemény és hideg állapotát látjuk. A Lukács 15.11.32-ben Isten az Atya vár az elveszett bűnösre. Amikor az Atya vár a tékozló fiúra, akkor ebben az ember felelőssége mutatkozik meg, aki, ha Isten hívását meghallja, megtérhet, ha akar. Az egész istenség, Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek azon fáradozik, hogy az elveszett embereket keresse és megtalálja. Milyen nagynak kell lennie Isten szeretetének az ember iránt, hogy egész dicsőségében és teljességében ő maga fáradozik ezért az elveszett világért. A Lukács evangéliuma 15. fejezetét tehát joggal nevezhetjük a Biblia aranylapjának. Itt annyira csodálatosan ragyog felénk Isten szeretete és kegyelme, hogy csak csodálhatjuk és imádhatjuk ezt a nagy Istent és Urat.
0: Az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből a Megtalált gyermek című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Turmezei Erzsébet, otthonom. Otthonom a templom. Ajtaján belépve mindig hazaérek, ismerősen csendül fülembe az ének, mintha minden hangja simogatás lenne. Égi atyám keze simogat meg benne. Megterített asztal. Éhező mellőle sose kell fel éhen. Megelégedhetik mennyei kenyéren. Élet kenyerével, élet italával, ígében, szentségben, Krisztussal magával. Mesterem műhelye. Azért keresem fel, hogy kezébe vegyen, hogy régi emberből új emberré tegyen. Hogy amíg templomát látogatom híven, templommá formálja egész bűnös szívem. Otthonom a templom. Mennyei otthonom halovány földimása, drága tükörképe, szent hívogatása. Míg egykor mennyei hajlékot befogad, köszönöm Istenem földi hajlékodat.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A csodálatos lámpa. Volt egyszer egy katona, aki sok éven át hűségesen szolgálta a királyt. Verekedett 100 csatában. Sebet adott, sebet kapott, nem is egyet. Mikor vége lett a háborúnak, a sok sebe miatt már nem szolgálhatott tovább. A király hát maga elé hívatta, és azt mondta neki, no fiam, hazamehetsz, de pénzt nem kapsz ám többet, úgy tudd meg, mert zsoldot csak az kaphat, aki megszolgál érte. Hát jól van. Elment a katona, de azt sem tudta szegény feje, mihez kezdjen most már. Törte az eszét rajta, törte, de mint hiába. Hát csak ment mendegélt egész nap, s estére egy sűrű erdőbe ért. Ott valami világosság szüremkedett elébe a fák közül. Közelebb megy, hát egy házikóból sugárzott a fény. A házikóban pedig egy boszorkány lakott. Bánta is, tudta is ezt a katona, ő csak bekopogott. Adj valamit ennem innom, hagy szállást éjszakára.
2: Hogy is ne, felelt a boszorkány. Talán bizony megszöktél a királytól. Ki ad enni inni szökött katonának?
0: Na, de nem mondd, hogy rossz szívű vagyok, adok enni inni, itt is hálhatsz, ha megszolgálsz érte.
1: Mivel szolgálja? Kérdezte a katona.
0: Ásd fel holnap a kertemet,
1: felelte a boszorkány. Jól van, a katona ráhagyta. Másnap ásott, ásott, amint csak tudott, látástól vakulásig, de bizony csak késő este lett készen a kerttel.
0: Már most nem mehetsz tovább, mondta a boszorkány. Maradj hát még egy éjszakára nálam, aztán holnap vágd fel, hasogasd fel ezt a zöldfát.
1: Jól van. A katona ott maradt, de bárhogy erőlködött, csak este lett, mire a favágással elkészült. Mondja neki a boszorkány.
0: Megint rád esteledett? Hát maradj itt még az éjszakára. Holnap aztán igazán könnyű munkát adok. Itt az udvar végében van egy kiszáradt tókút. Abba beleejtettem a lámpámat, az hoz fel nekem. Kék lánggal ég, és nem alszik ki soha.
1: Úgy is lett. Másnap leeresztette a boszorkány egy kosárban a katonát az ókútba. Megtalálta hamar a lámpát, s kiáltott a boszorkánynak, hogy húzza fel. Húzza, boszorkány, húzza, de mikor már majd a kút széléig húzta, nyújtotta a kezét, hogy majd elkapja a katonától a lámpát.
0: Abból ugyan nem eszel, mi ki nem húzol egészen,
1: mondta a katona, mert észrevette a boszorkány gonosz szándékát. Megharagudott rá a vénasszony, eleresztette a kötelet és elfutott. A katona meg visszazohant az ókútba. Nem történt semmi baja, mert puha volt odalenn a föld, hanem hát ez nem segített rajta. Nem bírt felkapaszkodni. Látta, hogy most már csak ugyan meg kell halnia.
0: Hát, legalább egy pipa dohányt elszívok még mielőtt meghalok,
1: gondolta szomorúan. Elővette a pipáját, megtömte. Aztán rágyújtott a kékfényű lámpánál. Alig szippant belőle egyet-kettőt, hát egy fekete emberke perdül eléje, és kérdi.
0: Mit parancsolsz, uram?
1: Csodálkozott a katona.
0: Mármint, hogy én? Mindent meg kell tennem, amit parancsolsz,
1: felelt a kis ember.
0: Hát, akkor először vigyél ki innen,
1: parancsolta a katona. A kis ember kézen fogta a katonát, és elvezette egy hosszú-hosszú föld alatti folyosóbe, hanem a kékfényű lámpát magával vitte a katona.
0: Itt van a boszorkány kincse,
1: szólt a fekete emberke. És volt ott arany, ezüst, vékaszámra, nagy kádak álltak a fal mellett színültik színik aranytallérokkal. A katona annyit vitt magával, amennyit csak elbírt. Mikor kijutottak a napvilágra, azt mondja a fekete emberkének.
0: No, most eredj, kötözd meg azt a boszorkányt, aztán add át a bíróknak.
1: Eltűnt az emberke, mert nem sokára visszajött.
0: Már ott lóg az akasztófán. Mit parancsolsz most, uram? Hát, most nem parancsolok semmit,
1: felelt a katona.
0: Hazamehetsz, de kéznél légy, ha hívlak. Csak nyújts rá a pipádra a kék lánggal, tüstént megjelenek,
1: felelt a törpe, s azzal eltűnt. No, a katona is elindult, visszament a városba, megszállt a legjobb fogadóba, gyönyörű szobát rendeztetett be magának, és vett szép új ruhákat. Aztán előhívta a fekete emberkét. Hát látod, én sokáig hűségesen szolgáltam a királyt, ő meg elkergetett, mikor vége lett a háborúnak, majd éhen haltam miatta, de most megbosszulom magamat rajta.
2: Mit tegyek, uram?
1: Kérdezte a törpe. Ma ilyen elmegy a királyi palotába, elhozod az alvó királylányt, hadd legyen a cselédem. Csóválta a fejét a kisember.
2: Megtehetem, de gondold meg, nagy veszedelem lehet még ebből.
1: Hanem a katona nem hallgatott rá. Mikor aztán 12-t kongott a toronyóra, fölpattant az ajtó, hozta a törpe az alvó királylányt.
2: No, itt vagy végre,
1: kiáltott rá a katona.
2: Fogd a seprőt és seperd ki a szobát.
1: A királylány kiseperte a szobát. Akkor a katona oda nyújtotta neki a lábát, hogy húzza le a csizmáját, és fényesítse ki. Megtette a királylány szó nélkül, a szeme félig le volt hunyva. Az első kakasztó után visszavitte a fekete emberke a királyi palotába. Reggel, hogy felébred a király kisasszony, fut az apjához, és meséli neki, milyen furcsa álma volt.
2: Úgy éreztem, hogy szélsebesen visznek az utcákon, aztán egy szobába kerültem, ott volt egy katona, annak a cselédje lettem, kisepertem a szobát, lehúztam a csizmáját, és kifényesítettem. Olyan fáradt vagyok tőle, mintha nem is álmodtam volna.
1: Jaj, csóvált a fejét a király.
2: Lehet, hogy nem is volt ez álom. Tudod mit? Estére rakta le a zsebeidet borsóval, aztán csinálja a zsebedre egy kis lyukat. Ha megint elvisznek, kihull a borsó, s rátalálunk arra a katonára.
1: Úgy tett a királylány, hanem hiába tette, mert a kisember látatlanul ott állt a király mellett, és meghallotta, mit mond a lányának. Kihult ugyan a borsó a király kisasszony zsebéből, de az emberke minden utcát borsóval szórt tele, és a király kisasszony meg ott cselédkedett hajnali kakas kukorékolásig a katonánál.
2: Reggel küldi a király az embereit, hogy keressék meg a katonát, hiszen keresették. Az utcákon a szegény gyerekek szeregették a borsót. Borsó eső volt az éjjel, borsó eső!
1: Kiáltozták nagy örömmel.
2: Valami más kell kitanálni, mondta a király.
1: Tudod mit? Ma este nevesd le a cipődet, mikor lefekszel. Ha újra elvisznek, rejtsd el a katonánál az egyik cipődet, én majd megkerestetem. A törpe ezt is hallotta. Mondta is a katonának, mikor este megint ráparancsolt, hogy hozza el a királylányt.
2: Hallod-e, uram, ez ellen nem tudok mit tenni, pedig nagy baj lesz, ha megtalálják nálad a cipőt. Csak tedd, amit parancsolok,
1: kiáltott a katona. A király kisasszony hát újra ott cselédkedett hajnalig, de az egyik cipőjét elrejtette az ágy alá. Reggel küldi a király az embereit, hogy keressék meg a király kisasszony cipőjét. Meg is találták az ágy alatt. Vitték a katonát a börtönbe. Az volt a baj, hogy a csodalámpát meg az aranyait elfeledte magával vinni. Éppen csak egy tallér volt még a zsebében. Ott állt, áldogált, láncokba verten a börtön ablakában. Egyszer csak látja, hogy arra megy egy régi bajtársa. Kopog az ablakon, odahívja, s azt mondja neki.
2: Légy olyan jó, hozd el a vendéglőből a motyómat, adok érte egy tallért.
1: Megtette a bajtárs szívesen, miért ne tette volna. Elfutott a vendéglőbe, elhozta a katona motyóját. Mindjárt rágyújtott a kék lángnál a pipájára. Jött is rögvest a kis fekete ember.
2: Ne félj semmit, mondta a katonának. Csak menj, ahová vezetnek, hadd, hogy csináljanak veled, amit akarnak. Csak a csodalámpát vigyed mindig magaddal.
1: Na jól van. Másnap törvényt ültek a katona fölött. El is ítélték csúfos halálra, no, semmi gonoszat nem tett. Mikor vitték kifelé a vesztőhelyre, kiírta a királyt, teljesítse még egy utolsó kívánságát.
2: Mi legyen az? Egy pipa dohányt szeretnék elszívni. Elszívhatsz hármat is, csak azt ne hidd, hogy megkegyelmezek,
1: felelte a király. Elővette a katona a pipát, meggyújtotta a csodalámpánál, s alig szállt fel egy pár füstkarika, ott állt előtte a fekete emberke, kezében egy furkós bottal.
2: Mit parancsolsz, uram?
1: Őzd le ezt a hamis bírót, meg a hóhérjait, de a királyt se kíméld, mert így bánt velem. Hip-hop, mint a villám ugrott a kisember. Akit megérintett a botja, már zuhant is a földre. A király szörnyen megijedt, könyörgésre fogta a dolgot, hogy az életét megmentse. A katona megkegyelmezett neki, de ő ült a királyi trónra, a királylány pedig feleségül vette. Itt a vége! Fuss el véle!

0: fizetetni.
1: Tanári karika, papíri paripa. Karika, tanári kara, paripa, papíri para. Tanári karika, papíri paripa. Tanári karika, papíri paripa.

másszal vagy csak egyedül, sokszor órákra odaül, becserkészi a fél határt, csinálva egyre kárra kárt, még most sem fér a bőribe, nemhogy menne a többivel. Ő is méltóság teljesen, szeme ott jár az ághegyen, kilép a sorból, untalan, két lábra áll és boldogan, elelkap egy-egy levelet, rügyet, hajtást vagy ághegyet.

0: szentelen!
1: És ez hazáig így vegyen, otthon aztán a nyolc sutát megfejik. Csöndes jócakát megegnek, csöndes

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: ébredem.
1: Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

mindent nem szerettem még. Annyi